Kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra után hamarosan Palota Soma modern R&B, neo-soul és pop keretei között mozgó projektje, a Perrin is szerepel, ami a 70-es, 80-as évek funk, soul és diszkó zenéjéből ismerít. Szóló felállásból élő zenés trióvá bővültek, Red Light eszol majd tőlük, de a kezdés a Szulák Andrea Quintetté. 2015-ös lemezük címadó dalát indítom, például Te. Ehhez kívánok jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Illényi Katica kimagasló művészete mellett igen energikus és nagyon pozitív személyiség is. Talán kevesen tudják, hogy ő a Magyar Vöröskereszt kulturális nagykövete. Most Ray Charles 1956-os Hallelujah, I Love Her So című dalának feldolgozását hallhatjuk tőle. Elsőként kezdjünk basszusgitár játékkal a legmagasabb fokon. Temesi Berci és a Budapest Electric Bass Band előadásában már is indul az I Know Who I Am. Ehhez kívánok jó szórakozást, ha tehetik, tartsanak velünk. Itt a Jazzin.

Kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is ma hajnali utolsó összeállításához érkeztünk, amiben hallhatjuk többek között a Spring Islandet, akik a smooth jazz világában vannak otthon. Zenéjük improvizatív, dallamos, hallgassuk tőlük a Wave című felvételüket, de hamarosan játszik még a Sonar Bistro is. 2014-es Másfele című albumukról várható a Nem baj, és a kezdés a Run Nine-é. Könnyed eleganciával előadott muzsikájuk táncra csábít és a zene szeretetét erősíti az emberben. Ennek bizonyságául érkezik On the Hook című slágerük. És ezzel a válogatással én Bárány Anna most búcsúzom, de este 10-től újra várom önöket itt a Jazzin. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott: a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Todo el mundo presentamos esta noche.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Ez így sokan, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Idén is lesz orgonák éjszakája május 23-án. Annak idején, amikor 2019-ben létrehozták az orgonák éjszakája programsorozatot, akkor mi volt a fejükben, milyen célt szerettek volna megvalósítani?
1: A szlogenunknak a jegyében, hogy közel hozzuk a zenét, illetve hogy a legmagasabb minőségű klasszikus zenét juttassuk el mindenhova ország szerte. Az évente több mint 300 ezer nézőnk, meg több mint 200 településen. Ebben a munkában az egyik legkülönlegesebb esemény az orgonák éjszakája, amely mindig pünkös szombatján valósul meg, az idei évben ez május 23-án lesz, és itt nappal az a célunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy minél több billentyűvel és pedállal találkozzanak az utcákon, a tereken, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeken, és hogy ezzel is meghívjuk, behívjuk őket estére az orgonának az otthonába, a saját tereibe, a templomokba, a koncerttermekbe, hogy ott hallgassanak este orgona muzsikát, és el tudjanak csendesedni, ki tudjanak simulni, és új erővel feltöltve válhassanak neki a következő napoknak és heteknek.
0: 2019 óta néhány év eltelt. Mi minden változott az orgonák éjszakája programsorozat környékén?
1: Minden évben igyekszünk más-más programokat hadirendbe, csatasorba állítani, valami megújulást tenni a programban. A legjelentősebb változás az utóbbi években, 2 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Az idei esztendőben 3. alkalommal immáron 6 kontinensen, 20 országban, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg számos európai nagyvárosban, Berlinben, Bécsben, Rómában, és az európai nagyvárosok mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen az egy napon. Így egy nap alatt több mint 100 program valósul meg a világszerte, és hát nagyon izgalmas, ahogy a programok időrendben keletről indulnak, és aztán úgy haladunk, ahogy az óra megy nyugat felé.
0: Az orgona lenyűgöző világát hányan szerették meg az elmúlt időszakban? Tehát van-e arról valamiféle statisztikájuk, hogy mennyien látogatták meg a különböző programokat?
1: Sajnos erről nem készítettünk statisztikát, azt látjuk csak, hogy a programjaink nagyon nagy közönséget vonzanak, és örvendetes, hogy ez... Hát egyrésztől nem örvendetes, hogy a 21. században az embereknek egyre kevesebb az idejük a szabadidőre, a szórakozásra, és még a korábbi időben is népszerűbbek voltak a fesztiválok, amik egy hétre koncentrálták mondjuk a klasszikus zenei érdeklődését sokaknak. Most ezek az éjszakai programok meg még jobban összesűrítve már egy éjszaka alatt biztosítanak nagyon sok helyszínt és magas minőségű klasszikus zenét, orgonamuzsikát, és az érdeklődés töretlen, és ezt nagy örömmel látjuk, hogy keresik a programokat országszerte, kis településeken és a nagyvárosokban is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hamarosan részletezzük majd a különböző programokat, hát természetesen nem felsorolásszerűen, hiszen akkor elüldögélnénk itt még néhány órácskát. Jövünk vissza nem sokára Szamosi Szabolccsal, aki Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Újra lesz orgonák éjszakája május 23-án. Rengeteg program különböző helyszíneken, hát a rengeteg, az több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és hát ennél több résztvevő is lesz az orgonák éjszakája eseményen. Na most melyek azok a kiemelt programok, koncertek, amelyeket mindenképpen szeretne elmondani a hallgatóinknak?
1: Természetesen Budapesten lesznek a legfantasztikusabb koncertjeink, a kiemelt hangversenyeink. Eleve Budapesten a Zeneakadémián megrendezendő bérletünkben ilyenkor az orgonák éjszakáján még unikálisabb programokkal találkozhatnak az odalátogatók, és ezt nagyon ajánlom a minden klasszikus zene szerelmesének, mert ha megnézzük az éves műsornaptárt az egész országban, akkor szinte teljesen találat nélkül maradunk, ha orgona versenyeket keresünk. És ezen a napon mi a Zeneakadémián egy este 3 orgona versenyt is bemutatunk. Az egyik, ami már régebbi is, de nem annyira ismert, azt gondolom, nem is tudom, hogy szólt-e már Magyarországon, Jungen Szimfónia koncertantéja, amelynek az orgona a főszereplője. Emellett Hidas Frigyes orgona versenye is megszólal, és ott Rezső a felkérésünkre egy orgona versenyt komponált, amit ezen a napon fog bemutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Teremi Dáriusz vezényletével, és ennek a 3 orgona versenynek a 2 szólistája Xin Mei Fang, kínai orgonaművész, és Silvio Cselegin, olasz orgonaművész. Ugyanis ezen a napon az a jellemző, hogy külföldi művészeket hívunk meg hazánkba, és a magyar művészeket pedig visszük, hogy a világba megmutathassák a magyar zene erejét és a magyar művészetnek a magas színvonalát. És így érkezik 2 ilyen kitűnő külföldi művész Budapestre, de természetesen megszólal Vajda János Preludium című alkotása, amely az orgonák éjszakájának a fő műve lesz. Ez minden évben megkérünk egy zeneszerzőt, hogy írjon egy fanfár, egy emblematikus művet az orgonák éjszakájára, és ennek mindenhol meg kell szólalnia. Tehát ezen a napon több mint 100 helyszínen hallhatnak bemutatót, vagy ős bemutatót erről a darabról. Természetesen a Zeneakadémián is megszólal ez a mű. A másik kiemelt helyszínünk pedig a Szent István Bazilika, ahol Francesco Finotti ad különleges meghitt hangulatú gyertyafényes orgona koncertet. Ez a gyertyafény ötlete érdekes, hogy új reneszánszát éli. Én már egy jó 30 éve, még a legelső koncertjeim egyikén a Pécsi Bazilikába, mikor Vas Ágnes és Germán Júlia hegedű művész szaladtuk első koncertünket, akkor éjszakai gyakorlás közben arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha ezt a hangulatot, amit itt érzünk éjszaka a darabok elsajátítása közben, ezt valahogy megpróbálnánk megmutatni a közönségnek is, és az oltár lépcsőire elhelyeztünk gyertyákat, nem ilyen több százas, mint ami manapság jellemző, hanem ilyen 20-30-at, és nagyon különleges hangulata volt annak a koncertnek. Egy újságírót annyira megragadta, hogy utána ilyen országos napilapban cikk is született róla, és azt gondolom, hogy ez egy valóban szép dolog, és ha ezt kitűnő orgonista tolmácsolásában élvezhetjük, ezt a gyertyafényes hangulatot, akkor biztos vagyok abban, hogy ez mindenkiben mély élményt fog előidézni, és valóban egy töltekező dolog tud lenni.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem itt az Intermezzóban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo orgonák éjszakájára. Készülünk vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Budapesten és környékén, sőt nemzetközi helyszíneken is zajlik a programsorozat. Ugye most leginkább az éjszakai esti koncertekről beszéltünk, de mi lesz napközben?
1: Nagyon izgalmas, és ebben az évben is főleg a budapestiek élvezhetik, hogy lesz egy mozgó orgonánk, ami egy kis platós teherautón utazik majd Budapest terein, és bár menet közben nem fog játszani, mert az nem annyira lenne erős művészi teljesítmény, hanem megáll bizonyos ismert helyszínein a fővárosnak, és ott hallhatnak mini orgona koncertet, így a Magyar Állami Operaház előtt, a Deák téren, az Óriás kerék alatt, az Operett Színház előtti téren, a Várkert bazárnál, és a Nemzeti Múzeum előtti téren népszerű orgona művek kézzel, lábbal szólalnak majd meg. Szintén Budapesten, majd már az éjszakába belenyúlóan a Deák téri evangélikus templomban lesznek nyitott ajtós orgona koncertek egészen éjfélig. Az egész orgona szó bejárja nem csak a templom falait, hanem a tártajtóknak köszönhetően majd az egész Deák teret is. De lesz koncertünk az Aranyhídon, Balatonfüreden. Balatonfüredről indul majd el a hajó. Lesz borkóstoló bororgonával, vagy borgonával rövidítve. Ez az orgona egy nagyon izgalmas hangszer. A sípok helyén boros üvegeket helyeztek el, és ezek az üvegek vannak különböző mennyiségű folyadékokkal föltöltve, és így hangolhatóak. És a borkóstolóval egybekötött vacsora közben ez a hangszer szolgáltat kikapcsolódást, muzsikát, szórakozást az odalátogatóknak. De lesz olyan, ahol orgonagyárat lehet látogatni, és lesz zenés sportnap is orgonával az orgona körül. Ez Pécsett a Balokhányligetben, a Kodály központ mellett, és ott egy piadanca nevű hangszer is megjelenik. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. Ezen 3-4 ember egyszerre táncol vagy ugrál, és szólaltat meg egy művet, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom nagyon jól bevezeti a futást. Ez a hangszer, de ott például lesz éjszakai orgona koncert a Kodály központ mellett, a Csillagok alatt filmzenékkel. Ezekre a nagyon izgalmas és színes programokra várjuk napközben is a hallgatóságot, és hát ezeken a nagyvárosokon kívül nagyon sok csatlakozó helyszínünk van, úgyhogy a filharmonia.hu oldalon ajánlom, hogy szemezgessenek a szerint, hogy ki merre utazik ezen a napon.
0: Épp ezt szerettem volna öntől megkérdezni, hogy azt lehet-e tudni pontosan, hogy éppen merre járnak? Tehát lehet erre készülni?
1: Igen, aha. Tehát a honlap az folyamatosan kint van, és ott látszik, tehát megadtuk percre pontosan, hogy mikor, hol, milyen programunk van. Tehát ez nem annyira egy országjárás, az egyetlen mozgó hangszer az ott Budapesten mozog, a többi helyszínnek pedig meghirdetett pontos időpontja van.
0: A fesztivál több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget. Hol és milyen események kapcsolódnak ide?
1: A fesztivál vagy az orgonák éjszakája több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget, így például Székesfehérváron, Miskolcon, a Zavasi Református templomban, és Győrben a Szent Ignác, Loyolai Szent Ignác Bencés templomban. Így, aki a gyertyafényes hangulatot keresi, de még nem hallott ilyet orgona muzsikával, akkor azoknak nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a filharmonia.hu oldalra, és keressenek kedvükre való koncert lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, jövünk vissza, hiszen számos program áll még rendelkezésünkre. Vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Orgonák éjszakája lesz idén is, május 23-án. Mi az, amitől a leginkább szerethető az orgona?
1: Azt gondolom, hogy ez az a hangszer, amelynek a például a méretében is a legnagyobb különbségeket fedezhetjük föl. Van olyan orgona, amelynek csak 60 sípja van, de van olyan, aminek több mint 10 000, és e között a két méret között pedig millió verzió, és azt gondolom, hogy azt is kevesen tudják, hogy nincs kettő egyforma orgona a világon. Tehát az orgonista, ha esetleg készül a Balaton lellei koncertjére, akkor ezt nem tudja megtenni Kaposváron, hanem akkor az csak a Balaton lellei orgonán tud arra az adott koncertre fölkészülni, hogy beállítsa a hangszíneket, hogy azok a darabok hogyan, miként szólaljanak meg. És hát aki ezt a sokszínűséget szereti, kedveli, azok jönnek általában orgonistának, mert ez mindig egy teljesen más feladat egy orgona koncertre fölkészülni, mint mondjuk zongoránál vagy egy hegedűnél. Mindenki fogja a saját kezébe a saját hangszerét. Orgonánál is többnyire ugyanaz a Stanway típus van, csak más korú. Az orgonánál viszont semmi közös pont nincs. Azon túl, hogy a hangszíne is teljesen más a hangszernek, más sípok vannak, más síp összetétel, más regiszterek, azon túl teljesen más billentése. Adott esetben bár vannak szabványok, hogy milyen magasságba kellene a billentyűknek, a pedáloknak, azért mindig vannak ebben is eltérések, és sok-sok a hangzás, a templom akusztikája, vagy a koncertteremnek, hogy éppen szárazabb helyiségbe kell játszani, vagy olyan helyen, ahol 8-10 másodperc a vízhang. Ez annyira sok különböző tényező, amihez mind-mind alkalmazkodni kell, és figyelni kell a koncertek során, hogy ez a művésznek nagy feladat, a közönségnek viszont, aki szereti az orgonamuzsikát, egy nagyon izgalmas összehasonlítási alap, hogy meghallgatja esetleg ugyanazt a darabot más-más helyszíneken, hogy hogyan szólal meg, és hogyan szólaltatja meg azt a művész.
0: Azt hiszem, hogy ez adja valahol a szépségét és a nehézségét, a kihívását is az orgonának, mint hangszernek.
1: Abszolút, hát és ugye azt sem említettem, hogy több billentyűsora, ugye több manuálja is van orgonának, nyilván a legkisebbnek, amit említettem, ha csak 60 sípos, akkor annak csak egy billentyűsora van.

0: az olykor nehéz mozdulatsorok ne okozzanak különösebb problémát az izmainknak.
1: Kik azok a neves orgonaművészek, akiknek a játékát a közönség hallhatja az idei orgonák éjszakáján?
0: Az idei orgonák éjszakáján is számos művész lép föl, Karosi Bálint, Áhim Erzsébet, Gesztesi Tóth László, Ablonci Bertalan, Kecskés Mónika, Szabó Balázs, Balatoni Sándor, Almási László, Attila, Kovács Szilárd Ferenc, Kristófi László, Kis Zsolt, azt gondolom, ők mind egyébként külföldi helyszíneken fognak koncertezni, és Magyarországon Székesfehérváron Kaposi Bruno, Szejdül Dénessel, Miskolcon Tabajdi Ádám Osztorosi Cseszterrel, Győrben Hegyi Barnabás Maros Dórával, de Debrecenben pedig Sárosi Dániel, Boncsér Gergely, Klernot Tokár és Vadász Dániel társaságában a Három Tenor című koncertet fogják előadni, a Három Tenor egy orgonát, úgyhogy ez csak néhány név a teljes palettából, de nem is untatnám ezzel a hallgatókat, a filharmonia.hu oldalon a teljes palettát és névsort és helyszínkínálatot felfedezhetik és megkereshetik a kedvükre valót.
1: Említette, hogy tavaly előtt nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Melyek azok a külföldi helyszínek, ahol csatlakozhat a közönség a programsorozathoz?
0: Idei esztendőben lesz Ausztráliában is programunk, orgona ismertető gyerekeknek rajzpályázat. Horvátországban a Zadari tengeri orgonára fölhívjuk a figyelmet. Rómában lesz koncert, Berlinben Kárdonyi családra emlékezünk, az ő műveiket, Kárdonyi Zoltán és Kárdonyi Zsolt műveiket szólaltatják meg. Pekingben, Szlovákiában, Szakolcán, Lengyelországban, Gdanskban, Algériában, Portugáliában, az Azori-szigeteken, Prágában, Bukarestben, Bécsben, Vajdaságban, Bajmokon, Svájcban, Brüsszben, New Yorkban és Peruban, Limában lesznek koncertjeink.
1: Mivel biztatja azokat a hallgatóinkat, akik eddig még nem vettek részt az orgonák éjszakáján, de most kedvet kaptak hozzá?
0: Azt válaszolják a fiatalok, hogy mikor hallgatnak klasszikus zenét, hogy amikor tanulniuk kell, például egyetemi vizsgákra készülnek. És ahelyett, hogy erre mi legyintünk, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dicséret és megtiszteltetés, hogy amikor úgy érzik, hogy koncentrálniuk kell és szükségük van a figyelmükre, akkor mégiscsak klasszikus zenét keresnek ki az interneten. És azt javaslom nekik, hogy ne csak ehhez a szigorú agymunkához használják, hanem próbálják ki a simító hatását is, azt, ami a gondok, a zajok közben elcsendesíti őket, miközben akár fortéban, akár pianissimóban szólal meg. Ezt javaslom nem csak a fiataloknak, hanem minden korosztály számára, de azt gondolom, hogy az idősebbek már jobban felfedezték ezt, és gyakori vendégei ezeknek a koncerteknek, de fontos, hogy egyrészt a hangzását, azt, ahogy dübörög alattunk a pad, miközben egy fortissimó szólal meg, vagy egészen éteri, alig hallható hangon szólal meg az orgona, elcsendesítve a lelket, ezt jöjjenek és tapasztalják meg, és érezzék, hogy milyen csoda, és legtöbb helyszínen még láthatják is, hogy micsoda zsonglőr mutatványra van szüksége az előadónak ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
1: És erre most, május 23-án lehetőség nyílik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, sikeres Orgonák éjszakája programsorozatot
0: kívánok. Köszönöm szépen, én is köszönöm.
1: Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Mandy Myers, rabbi, a Szentendrei Zsidóház rabbija, illetve Halász András kiállításának a kurátora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Így akkor most már tudják, hogy hova hívjuk meg a hallgatókat, de szerintem egy picit mutassuk be a Szentendrei Zsidóházat. Festők városában van ez a zsinagóga, és az sem véletlen, hogy egy kiállító tér is kapott itt helyet. Erről mesélj egy picikét, milyen ez?
2: Kiköltöztünk Szentendrére a zsidó közösséget így felépíteni, támogatni, és annak egy fontos része is, nem csak, hogy a zsidókkal foglalkozunk, hanem a nagy magyar társadalommal, és terjesztünk a zsidó kultúrát, tudást és az összes elemét. Az egyik fontos oldala szerintem a művészet, mert az ember legjobban tanul valamit, amikor nem úgy érzi, hogy valaki tanít, hanem ez egy organikus, természetes folyamat, egy belső folyamat, amiben ez zajlik, egy bizonyos impulzus, közös impulzus alapján, és a művészet az egy nagyon fontos eszközednek, és azért is nagyon fontos, hogy őszinte legyen a művész is, hogy nem azt ábrázolja, amit kér valami megrendelő vagy kurátor, hanem valami az is nála egy olyan természetes folyamat, hogy ki szeretne fejezni egy gondolatot, egy érzést, ami másképp nem tud, és az az egyik fő tevékenységünk Szentendrén, hogy ezen a csatornán keresztül mutatjuk be nagyon személyes zsidó identitásokat és történeteket.
1: Milyen ez a galéria? Hogy képzeljük el?
2: Ez nem egy nagyon nagy galéria. Kb. 75 négyzetméterről van szó, de nagyon hangulatos, nagyon igyekeztünk a dizájnban arra figyelni, hogy legyen egy hagyományos érzés, de modern kivitelezésben.
1: Ezt így már most elképzeltük, de pontosan akkor tudjuk, hogy hogyan is néz ki, hogyha ellátogatunk oda, és most van is egy alkalom, hiszen május 10-én 17 óra 30-kor nyílik egy új kiállítás, Halász András kiállítása. Ő egy munkácsi díjas festőművész, de hogy miért érdekes most ez a kiállítás, és mit érdemes tudni a művészről, alvasd be minket egy picikét.
2: Én többször hallottam Halász Andrásról már az utóbbi években, de nem nagyon foglalkoztam vele, amíg nem tartottunk közösen az Erdész Galériával egy tálatvezetési beszélgetést, amikor közösen rendeztünk egy kiállítást Szentendréhez köthető zsidó művészekről 2024. decemberében, és ott beszélt a Nagy T. Katalin művészettörténész, hogy most ez a csoport, az Európai Iskola, a 20. századi zsidó művészek, hogy látták a zsidóságukat, mennyire vállalták a zsidóságukat, és ott volt egy elég határozott úriember, aki beleszólt, reagált, kérdéseket tett, és a végén között ez a pasi az avantgárd nagy öregje New Yorkból, Halász András. Ez felébresztette a kíváncsiságot, és kapcsolatba léptem vele. 46-ban született, második világháború után, zsidó családban, az anyai oldal az olyan nem vallásos, de hagyományőrző hátterű, az apai ág az inkább olyan budapesti kommunista zsidó család, nem volt jellemző zsidó jel vagy hagyomány az otthonában, de nem rejtettek, hogy zsidók, de egész életen hát kísérte ez a dolog, hogy zsidó vagyok, de ezentúl hát nem volt semmi jele, azt mondja, hogy bohém művész vagyok, mai napig. Én felkértem kiállítani a galériánkban, én nem mondtam kifejezetten, hogy zsidó anyag legyen, mert nem is szoktam, zsidó művészeket állítom ki, és ennyi. Ő javasolta még tavaly, hogy most 80 éves leszek jövőre, és sosem foglalkoztam a zsidóságommal a művészetemben. Most itt az ideje. Nem érdekel a pénz, most szeretnék valamit úgy személyeset osztani az emberekkel, ami addig nem. És nagyon tetszett az ötlet, és ez egy hosszú folyamat volt, fél évig nem nagyon sikerült valahogy ezt összehozni, és most utóbbi hónapokban jöttem hozzá látogatni, és már látom, hogy van egy festmény. A síratófal egy imatkozó figurával. Szép festmény. Ez egy olyan kezdet volt, hogy most egy folyamat, és mondtam neki is, bár neki nem is lehet mondani, mert ugye neki ez alapvető, hogy ő azt fest, amit ő szeretne kifejezni.
1: Meg ami benne van.
2: Ami benne igen. van. Szóval mondtam, ez nem egy megrendelés, hanem találd magadban egy személy, szubjektív videóidentitás, nem az, hogy most klasszikus, nem tudom, egy torna tekercs, vagy nem tudom mi. Következő festmény, az már egy csillatófalnak egy olyan close-up, egy olyan kis részlete, a cetlikkel, amik szoktak ott hagyni egy imával, egy kérelemmel, de ráragasztotta egy levelet, ami egy bizonyos szervnek írt be egy panaszt és kért fegyelmét emiatt, hogy amikor itt a Művészeti Akadémián tanított, volt egy diák, egy lány, egy zsidó származású lány, akit kirúgták az egyik osztályból és beettetek az övébe. Amikor mondta, hogy tele az osztály és nincs hely, azt mondták, hogy jó, de ti zsidók jól lesztek egymással, és költ egy panasz, kért fegyelmét, és azt a levelet ráragasztotta a sírató falra, amit választ kapott, hogy nem lesz semmi következménye, és egy évvel később kirúgták ott az iskolából. Most nem mesek mindegyikről, mert hogy maradjon egy kicsit, a kiállítás megnyitón látni, de onnantól kezdve csak egyre személyesebb, egyre eredetibb és különlegesebb irányba ment ez az alkotás folyamat. Most egy nagyon szép anyag készült, ami tényleg eredeti, Halász András, avantgárd. Ő nagyon tájcentrikusan fest. Ez a tájcentrikusság, ez neki nem az, hogy most festek egy széket, hanem hogy minden egy, nem egy objekt, hanem egy szubjekt, hogy amikor fest egy bizonyos tárgyat, ez nem egy csendélet, hanem ez egy portré. Hogy egyszerűen életre kell a dolog, és amikor kérdeztünk, mi volt az inspiráció ennek, hogy miért. És mondja, október 7-áig, amikor támadták, hogy Izraelben a Gázából, nekem a zsidó identitás nem jelentett sokat, tudtam, hogy az vagyok. És október 7-én leesett a tantusz, hogy az velem is történhetett, én is lehetem ott, ez egy sors, ami nem tudok elkerülni. Ez a kiállítás igazából erről szól, hogy én a sorsomat oda teszem a testvéreimhez. És szerintem ez egy nagyon különleges dolog, hogy az ember így beválja, és amikor beszéltünk a címről, én egy kicsit olyan homályosabb címet javasoltam, és azt mondja, nem legyen a cím, a kiállításnak egy zsidó festő. És szerintem ez egy óriási lépés.
1: Gondolatokat ébreszt, és egyébként pont ezt olvastam a Halász Andrásról, hogy már a pályája elején megfogalmazta, hogy olyan művészetet szeretne csinálni, amely képes gondolatok kifejezésére. És akkor ez meg is valósult, és ezen a kiállításon is látható. A megnyitóról még nem beszéltünk, bár már ugye egyszer említettük, hogy május 10-e 17:30 a Szentendrei Zsidóházba várják, tehát az érdeklődőket, bárkit, aki szeretne ellátogatni.
2: Én sem beszélek sokat, mondok egy pár szót, bemutatom a művészt, ő nagyon szépen tud beszélni erről. Néha van művészettörténész, aki bemutatja, néha nincs. Itt lehet, hogy valami meglepetés lesz, de igazából szerintem a legfontosabb azok a műalkotások, azért a művészel lehet beszélgetni, megtekinteni a festményeket, még nyilván pezsgő az feltétel.
1: Igen, megünnepelni, hogy ez a dolog megtörténik. És meddig igen, látható majd a kiállítás?
2: Június 7-áig.
1: Akkor addig azért van időnk elmenni és megnézni ezt a kiállítást. Én azt gondolom, hogy amikor a művész ott van és vele beszélgethetünk, az biztos, hogy egy nagyon izgalmas dolog, hiszen olyan dolgokat is megtudhatunk, amire nem is gondolnánk, vagy amit ugye ő tart fontosnak, és a személyes gondolatai ott lehetnek velünk. És ezután a galériában mi fog még történni, vagy lesz-e olyan esemény, amelyhez kapcsolódtok?
2: A Szentendrei Élnap a programban veszünk részt minden évben, és nyitó templomok éjszakája, van új kiállítás 5-6-szor egy évben, kb. 2 havonta. Az Élnap arra készülök egy különleges programmal, de részleteket még nem tudok ma osztani a hallgatókkal.
1: Meg kell nézni akár a weboldalt, akár a hivatalos Facebook oldalt, és ott úgy is megtalálható majd minden program, ugye?
2: Mindent osztunk ott, igen.
1: Tehát május 10-én nyílik meg a Szentendrei Zsidóházban Munkácsi Díjas festőművész Halász András kiállítása, amelynek a címe Egy zsidó festő. 80 éves korában ő úgy gondolta, hogy érdemes ezzel foglalkoznia, és a lelkének egy mélyében nézni, részének egy mélyét megnézni, és hogy mi született ebből, ezt láthatjuk ezen a kiállításon. Én kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Mandy Myers, rabbi volt, a Halász András kiállítás kurátora.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Láthatatlan város címmel látható Kondor Attila kiállítása a Resident Art Galériában május 23-áig. Saját városunk szépsége sokszor elrejtőzik a szemünk elől, és láthatatlanságba burkolódzik. Ahhoz, hogy felismerjük szépségét, ráeszméljünk harmóniájára, izgalmas karakterére, kell, hogy erre valaki újfent rámutasson vagy rávezessen. Kondor Attila festményein a város mindig a tájban jelenik meg, egy olyan felülnézetben, ahol az épületek tetőinek összefüggő sziluettje rajzolja meg a várost, meghatározó karaktert. Május 11-én a Rózsavölgyi Szalonban a Szívhang című előadást láthatják. Ez egy szórakoztató és érzelmes történet, avagy 50 után is van élet. Hédi, Abigail és Bori barátnők évtizedekkel ezelőtt évfolyamtársak voltak. Az egyetemen azóta sok minden történt velük, de barátságuk töretlen. Havonta könyvklubot tartanak, most éppen a Bovariné a téma. A regényhez való viszonyukat erősen befolyásolja aktuális élethelyzetük. Hédi egy csúnya válás után próbálja összeszedni magát, Abigail képtelen az elköteleződésre, Bori házassága viszont tökéletes. Legalábbis annak tűnik, amíg fel nem bukkan Andris, a volt csoporttárs és felkavarja az állóvizet. Régi sérelmek, elszalasztott lehetőségek, félreértések, vágyak és indulatok kavarognak. Közben előtűnik egy kulcs, születik egy gyerek és kiszakad egy vallomás. Mindez Szulák Andrea, Epres Attila, Györgyi Anna és Sajgel Erika erőadásában láthatjuk. Bárhova is látogassanak el. Jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin. Az MTI szerkesztésében.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Mert hogy most arról beszélgetünk Karagics Istvánnal, a Blossom Capital alapító igazgatójával, hogy vajon miért nem jut el a magyar megtakarítások, mondjuk úgy, hogy jelentős része a gazdaságba. Hello István, jó reggelt, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: És te sem fogod megúszni, mert kezdjük az elején egy lazább témával, aztán belecsapunk a lecsóba. Neked mi a kedvenc fagylaltod?
2: Ja, hát erre az adekvát válasz az ország az ennél, hogy tutti frutti karamell vanília.
1: Aha.
2: De igazából a csoki.
1: A csoki, én, figyelj, nem csoki, én is imádom a csokoládét, nem ciki, azért mondom, mert kicsit úgy érzem, mintha úgy mondtad, de nem hiába, most mindenki azt várta volna tőled, hogy mondasz egy olyan fagylatot, mit tudom, egy ludláb torta ízű fagyi. Na, én is a csokival vagyok egyébként a legjobban kivékülve. Köszönjük szépen Istvánnak. Szóval, hát ugye a magyar megtakarítások jelentős része nem jut el valamiért a magyar gazdaságba. A közbeszédben ugye István gyakran azt halljuk, hogy a forrás hiányos a magyar gazdaság, de ti szerintetek alapvetően nem a pénzhiány dominál ebben, hanem a döntéshiány. Ez mit jelent pont?
2: Ugye az egész felvetésünknek az alapja az volt, hogy elkezdtük megvizsgálni 5 évre, 10 évre visszamenőleg, hogy milyen növekedési potenciál lett volna, és milyen gyakorlati növekedés volt a pénzügyi megtakarításokban. Rögtön azért fontos leszögezni, hogy a teljes lakossági vagyon, ami amiben aztán tényleg minden benne van, ingatlanoktól kezdve minden, ami nagyjából egy ilyen 290 ezer milliárd forintos nagyságrend. Ahhoz képest a pénzügyi vagyon, amiben mindenki által ismert nyilván készpénz, betétek, részvények, befektetési jegyek, állampapírok tartoznak, biztosítások, és nem utolsó sorban a céges részesedések. Ezeknek a mértéke 2025-től ugye 120 ezer milliárd forintra nőtt. Viszont ebből ez a bruttó vagyon, ebből a nettó az összesen 101 ezer milliárd forint, és ezt próbáltuk összehasonlítani, hogyha megnézzük, hogy még ezt is tovább árnyaljuk, és megnézzük, hogy mi az, ami a cég részesedések nélküli, magyarán próbáltuk azt valahogy szintetizálni, hogy a társadalomnak a legfelsőbb decilise és a maradék 9 decilise, illetve a legfelsőbb decilisten, a legfelsőbb tizeden belül is az a bizonyos 1%, hogy aránylik meg ez a pénzügyi vagyon, illetve a növekedés az elmúlt 5, illetve 10 évben, sőt, még az inflációt is elkezdték a kollégák így visszakutatni, visszanézni, megnézték azt, hogy milyen elképesztő 2010-hez vagy 2005-höz képest milyen elképesztő inflációs károk voltak a megtakarításainkban. De lényeg az, hogy azokra a következtetésekre meg egyenesági eredményekre jutottunk, hogy hiába emelkedett nagyon szépen a nominál értékben a pénzügyi vagyon, ugye szándékosan leszettük ebből a cégértékeket és a cégtulajdonokat, hiszen azok egészen biztosan a legfelsőbb tizedhez, de azon belül is az értékesebb cégtulajdonok, azok a legfelsőbb 1%-hoz köthetők. De azt arra következtetésre jutottunk, hogy hiába nőttek ezek nagyon-nagyon dinamikusan, ennek ellenére
1: valahogy ez a gazdaságban nem látszódik.
2: Hát azért nem, mert készpénzben és folyószámla betétben található a nagy része. Tehát az, hogy már a 24 ezer milliárd forintos nagyságrend az, ami igazából nem nagyon dolgozik, sőt szinte egyáltalán nem dolgozik, vagy rövid lekötésben van, vagy egyáltalán nincs lekötésben. Tehát, és mindezt persze hát úgy tudjuk azt, hogy egy ekkora gazdaságban valamekkora készpénz és likviditási igény az magától értetődően kell, hogy legyen, ennek egy részét viszont lehetne vagy rövid lekötésekkel, vagy akár kicsit hosszabb lekötésekkel is kezelni. De hát ez éves szinten alsó hangon egy ilyen 700-800 milliárd forint, amit az emberek bent hagynak a rendszerben, és nem kapnak meg.
1: Igen, hát épp ezt akartam mondani, hogy én is kaptam tőletek egy nagyon jó háttéranyagot, nagyon nehéz volt, de nagyon fontos volt elolvasni, és ugye, javíts ki, rosszul mondom, de nagyjából ott volt benne az, hogy több mint 10 000 milliárd forint parkol különböző számlákon, 7 000 milliárd pedig készpénzben, hogy szerintetek ez kulturális kérdés, pénzügyi edukációs probléma, vagy egyszerű bizonytalanság, hogy ahogy mondod, abszolút, ez nem pörgetődik bele a gazdaságba, mert ugye ez az alap tézise a mai beszélgetésünknek.
2: Igen, ugye az elmúlt 10 évben a Nemzeti Banknak és a Gazdasági Minisztériumnak volt egy jelentős törekvése arra, hogy állampapírba próbálja terelni jelentős állampapír prémiumokat ígérve és osztva. Nagyon sokan is nyitottak, tehát több 100 000 nyitottak állampapír számlát, illetve az államkincstárnál számlát, és áramlott is be pénzt, tehát ennek köszönhető gyakorlatilag az, hogy a állampapír állomány az a nem tudom én 2015-höz képest, amikor 1700 milliárdos nagyságrendről beszéltünk, most 14 000 milliárd forint már, tehát hogy jelentősen nőtt, viszont az állampapír összetétel és az állampapírok kezelését vizsgálva arra jutottunk, hogy itt is őrületesen eltolódik az arány, nagyon sok a kis számlaösszegű állampapírszámla, és hát az állampapír vagyonnak a nagy részét azt egy nagyon szűk réteg birtokolja.
1: Ez az a bizonyos általatok úgy megfogalmazott pénzügyi rendszer, hogy kétsebességes maga a pénzügyi rendszer? Ez most egy kérdés. Azaz, hogy mennyire veszélyes hosszú távon azt szerintetek, hogy mondjuk a befektetési döntések és a hozamok egy szűk rétegnél koncentrálódnak, ahogy most te is mondtad.
2: Igen, hát az mindenképpen fontos volt és hasznos. Azt gondolom, hogy az a tömeg, aki mostanra például állampapír, ugye azért említjük sokszor az állampapírt, mert a folyószámlán és a készpénzen túl az első öngondoskodási vagy első megtakarítási pénzügyi tudatossági szint az a állampapírba fektetés, kockázatmentes, adómentes és könnyen hozzáférhető. Csak a számok miatt, tehát nagyságrendileg ilyen 800 000-820 000 állampolgár tart állampapírt, de hogy az előbb is mondtam, hogyha a 25 millió forintnál húzunk egy határt, akkor az összes számlának, tehát a 820 ezer számlának a 88%-a az ez alatti összeget birtokol. Viszont mégis az van, hogy hiába ez a 88%, a maradék 12% az birtokolja a majdnem 60%-át a teljes állománynak, tehát a pénzügyi állománynak. És ugye ez azért is fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy milyen őrületes kamatterheket fizetett ki az állam az elmúlt évben, ugye egy jelentős inflációs időszak mögött voltunk, és az azt követő, infláció követő államkötvények kamata az nagyon megterhelte az államháztartást. Igen, ám csak az így kifizetett pénz, az nem elterült a gazdaságban, és nem elterült a lakosság körében, hanem viszonylag egy szűk réteg volt ennek az igazi haszonélvezője, és ez nagyon világosan látszik ezeken a számokon is.
1: Egyébként, hogyha már itt a rétegeket nézzük, szerinted a magyar középosztály pénzügyileg mennyire tekinthető ma stabilnak? Van valódi befektetői réteg Magyarországon?
2: Hát a felső decilisben mindenképp, nem csináltunk egy ilyen közép-kelet-európát átfogó, az egyik nagy bank, nagy kereskedelmi bank csinált közép-kelet-európa országairól egy ilyen megtakarítási összképet, és ennek a magyar lábát azt ránk bízták, és ugye arra jutottunk, hogy a különböző lakossági szegmenseknek a vagyona az nagyon jó kézzelfoghatóan tolódik, ugye egy privát banki, akik mondjuk a 150 millió forint fölötti likvid pénzügyi vagyonnal bírnak, egy affluens, aki a mondjuk az 50 és 100 millió forint között, vagy egy prémium banki, akinek már van megtakarítása, van egy állandó jövedelme, egy jó megbízható jövedelme, viszont az a jövedelem az nem elég ahhoz, hogy igazán nagy befektetéseket eszközöljön, de van egy 5 és 50 millió forint közötti pénzügyi vagyon tartalék, és hát ugye van a retail, akik gyakorlatilag fölélik a teljes keresetüket, és arra kényszerülnek, hogy a keresetüknek a felhasználását, tehát hó végén számolniuk kell igenis, hogy mikor jön a következő fizetésnap. És a négy réteg között igazából hiába tekinthető számosságában ez a retail réteg messze a legnagyobbnak, csak hogy akkor gyorsan egy-két számot csak nem akarunk mutatni a hallgatókat, hogy nagyjából egy ilyen 50 ezer, 48 ezer számla van a privátbanki szerintem 49 ezer, akkor a affluens szegmens is nagyon erős, ott is 3500 milliárd forint nagyságrendű vagyon tartózkodik, egy ilyen 9500 milliárd forint vagyon a prémium szegmensbe, és hát a retail szegmensbe, akik ugye a legnagyobb, de ők vannak számossága tekintve a legtöbben, ott pedig 35 ezer milliárd forintnyi vagyon van, tehát így áll össze ez a teljes magyar, mondjuk így, hogy ilyen 68 ezer, 70 ezer milliárd forint körüli lakossági pénzügyi vagyon.
1: Nézzük meg azt most, hogyha itt a számokat egy kicsit már kiveséztük, és nem feltétlenül gazdasági, lehet, hogy pszichológiai kérdés, de szerinted mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy még több ember kezdjen hosszú távú pénzügyi öngondoskodásba, ami azért nyilvánvalóan most jobb, mint hogyha 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, de azért még mindig nincs a helyén ez az egész az emberek fejében.
2: Hát, ugye itt a két dolog, jövedelem és pénzügyi tudatosság. Tehát, hogy az, ami nekem nagyon nagy szívfájdalma van személyesen, az öngondoskodási rendszernek a szétbombázása. Ugye van egy nagyon érdekes statisztika, hogy a Magyarország az egyik első azok között az országok között, akik a megtakarításaikat a havi jövedelmükhöz képest a megtakarítási rátát vizsgálva, gyakorlatilag azt hiszem, hogy Svédország van előttünk, tehát másodikok vagyunk ezen a listán 14%-kal. Miközben a fejlett nyugati országok azok ilyen 4-5 százalékos nagyságrenddel állnak, és ez nem azért van, mert a magyaroknak annyira jó megy, hogy azt az úri hóbortot is megengedhetik maguknak, hogy amikor megkapják a fizetésüket, akkor azt így félreteszik, hanem azért, mert a nyugati rendszerekben benne van az öngondoskodási pillér, tehát magyarán a munkaadónkval már eleve a nettó fizetés a számos országban eleve elkülönítődik, tehát magyar, amikor megkapja a fizetését az a munkavállaló, akkor ő azt a fogyasztásra, mindennapi életre tudja költeni, és azon kívül önmagától még pluszban öngondoskodhat, és különíthet el megtakarítást. Magyarországon ugye ez kikerült így a rendszerből, tehát magyarán itt maguknak kell ellátni a munkavállalóknak, és hát nagyon soknak meg, ugye ezért mondtam a jövedelem kérdést, nagyon soknak meg módja sincs, vagy esélye sincs arra, és sajnos 9/10 érint az országból, tehát a munkavállalóknak a messze az ömét.
1: Hát figyelj csak is, van azért kérdezem, mert ugye a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról is egyre többet beszélünk, ezzel elkéstünk, már pontosabban az öngondoskodási kultúra erősítésével késésben vagyunk, vagy lehet, hogy még időben?
2: Hát,
1: Bár én most vágtam erre egy képet, hogy vélhetően én azt gondolom, hogy nem, de te ebben jobban szakértő
2: hát
1: vagy.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt sosem késő, másrészt meg, hogy a túróban ellenénk elkésve. Tehát, hogy 1990 után annyi jó nyugati példa van, ez ez nagyon sok mindenre igaz, amikor, tehát bennünk mindig is volt, és ez most a mindenkori gazdaságpolitika, tehát nem egy kurzus felé, hanem mindenkori gazdaságpolitika felé, hogy mi szeretünk ilyen kicsit így kurucoskodni, tehát mindig valami új olyat kitalálni, amiben utána így félig behasalunk, amik nem mindig működnek, és nem véletlenül nem működnek, mert hogyha nem működött egy sereg más nyugati országban, akkor nem biztos, hogy nálunk is az fog működni, vagy miért működne. És ebben hosszú távon egyszerűen én azt gondolom, hogy megspórolhatatlan, pláne egy ilyen demográfiai trendben, amiben a világ van, Magyarország különösen, tehát minden erre utaló trendben az élen járunk sajnos. Öregedésben, születésszámban, a populáció fogyásában, ezt a migrációval való pótlásban, tehát ez egy nagyon-nagyon széles és összetett témakör, de hogy egyre kevesebb embernek kell megtermelnie, ugye ezt a felosztó kirovó rendszerben egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát egyre kevesebb ember fogja megtermelni, egyre több embernek a nyugdíját lehetetlen.
1: Még egy kérdés, engedj meg, csak azért, mert László Csaba kollégánk is egyébként ezzel kapcsolatban küldött nekem egy linket, a vagyonadó témája, amivel szintén vizsgálódtatok, vagy amelynek kapcsán. Szerinted elképzelhető, és tényleg ez az utolsó kérdés, hogy a következő években politikailag újra előkerülhet Magyarországon a vagyonadó témája?
2: Hát mindenképpen elő fog kerülni, és a kormányzatnak ez szilárd elhatározása, de erre tényleg csak ugyanazt tudom mondani, amit az előbb, hogy nem véletlen az, hogy 40 évvel ezelőtt az OECD országok felében volt vagyonadó, már összesen 3 országban van, Európában vagyonadó. OECD csinált erről egy hosszú jelentést, aminek nem tudom én, 100 oldalon vagy több 100 oldalon keresztül elemzik a mindenfajta aspektusát, mindenfajta tapasztalatát, ami az elmúlt 40 évben fölgyűlt. A rövid tanácsa ennek a jelentésnek az, hogy ne. Tehát, hogy nem érdemes megcsinálni, mert egész egyszerűen a hosszú távú kedvezőtlen hatásai sokkal szélesebbek, és most itt nem is csak arról beszélünk, hogy hol húzzuk meg a potméterrel azt a bizonyos limitet, ami szerintem ráadásul Magyarországon nem, hogy tehát egy sokkal drágább a hús, mint a leves, de még ráadásul nagyon alacsonyan is van. Ez egy hosszú beszélgetésnek lenne a témája, szerintem KKV-k ezreire hozna egy nagyon-nagyon nehéz következő évtizedet, hogyha ezt valóban a kormányzat 1 milliárd forintos limittel kívánná bevezetni. Számos szakmai indokot tudunk millió aspektusból megvilágítani arra, hogy ez elsőre jó hangzik. Hát ez a klasszikus, egy akkor ott jó ötletnek tűnt. De hogyha valóban elkezdünk belegondolni, akkor millió egy indok van, hogy ezt ebben a formában biztos nem, és amúgy is egyébként ennek a típusú általános vagyonadónak a szakmai indokoltsága az, ha jól alaposan körüljárjuk, akkor az a végeredmény, hogy nem érdemes. Van millió egy más olyan forma, amivel valóban a legvagyonosabbakat, akár az ingatlanokra, akár az örökösödésre, akár az osztalékra, de a vagyon keletkezésének és a vagyon gyarapodásának a jövedelemtől kezdve. Szóval mindegy, van számos formája, hogy lehet ezt valóban eltolva a vagyonosok irányába ezt a kérdést. A beszedhetősége is könnyebb, sokkal kisebb apparátusa, sokkal jobban, transzparensebben beszedhető módon.
1: Hát István, azt mondtad, hogy hosszú beszélgetés témája lenne, mi állnánk elébe, úgyhogy nagy szeretettel várnánk e témában is, úgyhogy jelezzük a szerkesztőknek. Minden esetre ma másról beszélgetünk Karagics Istvánnal, a Blossom Capital alapító igazgatójával. Egészen pontosan arról, hogy vajon miért nem jut a magyar megtakarítások jelentős része bele a gazdaságba. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 11-én, hétfő reggel, fél hétkor. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És egyébként nagyon nem lesz barátságos a hétkezdet. Senkit ne tévesszem meg, hogy Budapest környéken itt-ott még látható a nap, ugyanis délutánra állítólag az előrejelzések szerint teljesen beborul majd az ég, sőt, komoly záporok is előfordulhatnak. Durva jéggel, azt olvasom, hogy akár 2 cm-es jég is hullhat. Nyilván nem Budapesten, hanem valahol az Alföldön, de ettől függetlenül rendkívül durva idő várható. Aztán holnap már csak 15 fok lesz, szerdán hajnalban pedig 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, úgyhogy jól járnak azok, akik még nem cserétek le a téli gumit nyárira, legalábbis szerdán hajnalban. No, hát nézzük, hogy mi lesz ma 7 óra után. Témánk, hogy ez nagyon menő téma, hogy magyar időjárási applikáció hódítja meg New Yorkot. A részletekről Herman Sebastian, a meteonavigator.com kommunikációs vezetője mesél majd. Aztán 7:30-kor kiderül, hogy hogyan juthatnak be a szervezetünkbe láthatatlan módon olyan vegyi anyagok, amelyek hosszú távon károsíthatják az egészségünket. Dr. Bíró Szabolcsot, kutatófejlesztő szakmérnököt hívjuk telefonon. Aztán 8 után egy bonyolult téma, a végrehajtási szabályokról, az adósvédelem határairól és a követeléskezelés gazdasági szerepéről beszélgetünk Bódis Kornéllal, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökével. 8:30 után a KKV-k termelékenységéről, hatékonyságáról és nemzetközi piacra lépéséről lesz szó. Szarka László, az MBH-ban középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatója érkezik hozzánk. 9 után a nyári repülőszezonról, a menetrendekről és a jegyárakról beszélgetünk Vargagi Gáborral. Aztán 9:30 után egy régi kolléga, pontosabban, hát még most is kolléga, Gundel Takács Gábor lesz a vendégünk, aki a Bátor Tábor nagykövete lett. Nos hát ezekkel várjuk Önöket, és újra mondom, senkit ne tévesszem meg, hogy most még olyan viszonylag napsütéses a reggel vagy a hajnal, mert hogy sajnos 1-2 órán belül meglehetősen borult lesz az ég. No, akkor folytassuk most zenével. A From P60 egy magyar zenei formáció, amely elsősorban a Deep House műfajában alkot. Egyébként rendszeresen szerepelnek az új magyar elektronikus zenéket bemutató válogatásokban és szakmai listákon, és fontos megjegyezni, hogy a P60 egy Amstelveni, egy holland koncert helyszínre is utal, de magyar kontextusban alapvetően a Deep House projektet jelöli, ez tehát a From P60 és a Don't Be Like Me, aztán Gaskó Balázsral folytatjuk.

0: Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és hát alkalmanként, amikor itt egyedül üldögélek a stúdióban, megszokatták, hogy beköszön hozzám Gaskó Balázs, a klasszik műsorvezetője. Nincs ez más, hogy ma sem. Hello Balázs, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is, meg a hallgatóknak is.
1: Hogy vagy, így bulisztál a hétvégén?
2: Próbáltunk, amennyire az én élemedett koromhoz ez illik. Ott voltunk a belvárosban, nézelődtünk, a feleségem táncikált is addig a pillanatig, amíg a bal hátsó sarka a cipőjének végleg föl nem adta, és akkor mi hazamentünk, de nagyon...
1: Ja, Istenem, szegénykém. Nem mondom azt, hogy akkor kezdjünk neki gyűjteni így a hallgatók által, de ettől függetlenül ez azt jelenti, hogy akkor keményen ropta. Jó van, én is keményen roptam, bár nem a Kossuth télen, mert értem itt ám a célzást, hanem egy picit arrébb tőle, Hard Rock Caféban voltam, ahol egy rendkívül erős Depeche Mode Tribute koncerten voltam, ahol egy The Devotees nevű zenekar, tehát hihetetlen, főleg az énekes Szakács Ádám személye, az egészen elképesztő sót nyomtak. Én meg ott voltam, rohadt meleg volt egyébként, mert ugye beállt oda a levegő, nem volt szellőzés, de ettől független óriási buli volt.
2: Ennyiben jó volt a szabadtér, hogy a Dunáról érkező szellő, az mindig mondhatok valamit?
1: Hogyne, persze.
2: Nem leszek hálás, meg nem leszek aranyos, meg kedves, de hát valamennyire a tánchoz kapcsolódik. Mert azt nagyon megtanultuk, nagyon jól tudjuk, hogy mit kell a médiából a saját magunk számára elrakni, meg tényleg beszélgetve egy csomót ott a Kossuth téren mindenkivel, az volt a vélemény, hogy kialakult egyfajta immunrendszer itt az elmúlt 40 év alatt, tehát 90 óta, 89 óta, hogy mi az, amiben igaza van a médiának, mi az, amit el kell fogadnunk. Egyre még nem jöttünk rá, és ezt a Facebook böngészésem szerintem bizonyította a hétvégén, hogy a személyektől nem tudunk elvonatkoztatni. Elnézést kérek minden kedves hallgatótól, de ha valaki még egyszer azt mondja interjú alanként, hogy kedves szerkesztő úr, azt Ipper Pálhoz, Sugár Andráshoz és hasonlókhoz fogom visszakövetni. Ez egy akkora kövület, és te, mint média oktató,

0: Nagyon nagy feladattal bírsz, hogy megtanuljunk újra a médiában tisztán látni, hogy kik ezek a szereplők, hogy mire gondolok. A hozzád kapcsolódó Facebook képek alapján nem biztos, hogy a hallgatók 100%-a, ha meghallja a nevedet, akkor azt mondja, hogy én erre az emberre kíváncsi vagyok. Nagyon kedves volt, hogy Gundel Takács Gábort kollégaként említetted, és ezt így is kellene, de nagyon sokan személyekhez kötnek munkaköröket, hogy mire gondolok. Te is tanítod a gyerekeknek, és szerintem a hallgatók is tudják, hogy amilyen hangot hallanak, vagy amilyen arcot látnak a képernyőn, az, hogy kijöjjön az a hang, vagy az a mosoly, vagy az a felirat, az nagyon sok ember munkája. Az, amit mi csinálunk, most hívjuk magunkat műsorvezetőknek, az nem a mi egyetlen egy személyes dolgunk és munkánk, mögöttünk nagyon sokan vannak, szerkesztő urak, szerkesztő asszonyok, felelős szerkesztők, csatornaigazgatók és hasonlók. Ami kijön a szánkon, az azt jelenti, hogy az adott, a számunkra adott időpontban mi ezt a szeletét szeretnénk a riport alanynak vesézni, vagy látni, vagy láttatni. Ahhoz nagyon nincs közünk, hogy ki az a riportalany, egyrészt fölöttünk levők döntötték el, másrészt pedig aztán az ő ténykedéséhez meg semmi közünk nincsen. Ezzel csak azt akarom mondani, kedves médiafogyasztók és tudatos médiafogyasztók, hogy nagyon jó lenne elmélyülniük egy olyan tanulmányban, vagy egy olyan információ halmazban, ami elmagyarázza önöknek, hogy hogy épül fel a média. Az, hogy mit kell, mit ad a média, és mit szabad abból elfogadni igaznak, azt már úgy pedzegetjük, de ez is egy szakma, és ezt is legyenek szívesek úgy fogyasztani, hogy tudják, hogy a benne szereplőknek mi a feladata, mit, miért mond. Ha ez érthető volt. Látom a boci szemedet, 4 boci szem van itt a stúdióban.
1: De igazából csak azon gondolkodom, hogy valami bántás vagy sértésért ilyen szempontból téged, mert engem egyébként szokott.
0: Téged, és tartalak annyira barátomnak és régóta ismerősömnek, hogy elmagyarázzam mindenkinek, hogy lehet, hogy elő lehet szedni rólunk 20-30 éves képeket. De akkor nézzük meg, hogy a 20-30 éves képek egyébként miről szóltak. Mi volt abban a mi feladatunk? Én is beszélgettem Wittner Máriával. Én is beszélgettem Nagy Feróval, én is fogtam kezet Szijjártó Péterrel, és akkor mi van? Egyébként arról beszéltünk fociról, Nagy Feróval koncertekről, Wittner Mária néni pedig recepteket mesélt nekem, és ott, és akkor az egy tiszta üzenet volt, mindenféle hátsó és rossz szándék nélkül. De tudom, hogy elő lehet szedni olyan fényképeket, amik minimum kompromittálók.
1: Hát de mindenkiről elő lehet szedni nyilvánvalóan, tehát ez nem kérdés.
0: A sztárom a páromban mondta, ugye Julia Roberts, hogy az a fénykép, amit most Hugh Grant-tel kisgatyában lekaptak, az előszedhető később. Csak legyünk annyira felelős és tudatos médiafogyasztók, hogy ezeket kezeljük a helyén.
1: Hát meg akkor ne legyünk annyira naívak sem, mert azt gondolom, hogy azért a legtöbb ember ilyen szempontból ezt nem kezeli a helyén. Én kicsit úgy érzem, hogy sokak számára most kellenek a koncok, és ezeket a koncokat valamilyen formában, akár a média szereplőkön keresztül is megkaphatják az emberek. Kicsit most ezt így látom, hogy valamiféle ilyen szituáció.
0: Az adó és a műsor védelmében mondtam ezt, hogy ne ítéljenek, ne legyenek olyanok, mint azok, akik, ja, én nem szeretem a mákos tésztát, miért nem szereted? És akkor negyed óra gondolkodás, miért nem szeretem én a mákos tésztát? Hogyha nagyon le akarom én ezt egyszerűsíteni. Én szerencsésebb helyzetben vagyok, mint te például, vagy rengeteg kollégád, aki nagyon sok hírrel, belpolitikával foglalkozott, de rendkívül átérzem, hogy ez mit jelent, és milyen felelősséget jelent. És amikor meghallottam Császár Attilát beszélni az első parlamenti ünnepi nap összefoglalójaként az M1-en, akkor állt föl a szőr a hátamon. Pedig nem
1: jó,
0: sokan
1: jó,
0: tudjuk, hogy az
1: ezt a részét, ezt itt most ne, legalábbis nyilvános fórumon ne.
0: Nem csak, hogy kicsoda, neki mi a feladata, neked mi a feladatod.
1: Balázs, jó, hogy elmondtad.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek tegnap a fővárosban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Jó reggelt kívánok! 2026. május 11-e van és hétfő. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le az esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Ösztűz alá került a köztársasági elnök, miután Magyar Péter már miniszterelnökként is megismételte korábban többször hangoztatott véleményét, miszerint Súlyog Tamásnak távoznia kellene a hivatalából. Legutóbb Mellétei Barna Márton, a Tisza párt lemondott igazságügyi miniszter jelöltje szólította fel Súlyog Tamást, valamint több közjogi méltóságot, hogy mondjanak le. Az országgyűlési képviselő szerint lemondani nem gyengeség, hanem erő. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Közben megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. És mindeközben brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan de Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg. A londoni védelmi minisztérium beszámolója szerint a 6 ejtőernyőst és a brit hadsereg 2 katonaorvosát egy katonai szállító repülőgép vitte a brit tengeren túli területnek számító alig 221 lakosú dél-atlanti szigetre. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek tegnap a fővárosban. Délelőtt futóversenyt tartottak, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várták az érdeklődőket. A standoknál európai uniós intézmények, nemzetközi, valamint hazai szakmai és civil szervezetek mutatkoztak be. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Végül az időjárásról. A nap első felében még hosszabb napos időszakok lehetnek, délutára azonban délnyugat felül erőteljes gomoly felhőképződés kezdődik, és egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, amely több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A főváros útjain a forgalom most még nem számottevő, szakaszosan kell csak sűrű forgalmat számítani, de jelentős tolódás most még nem nehezíti a közlekedést. Hétfő reggel a bevezető utakon mindig nagyobb a forgalom, az M1-M7 Budaörsi út, Pakcsomópont Hegyalja útvonalon már most is sok a jármű, az M3-os bevezető szakaszán is telítettek a sávok, az összes bevezető után sűrű forgalommal kell számolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 11-én, hétfő reggel, 7 óra múlt 4 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És ahogy egy fél órával ezelőtt is mondtam, nagyon nem lesz barátságos a hétkezdet. Senkit ne tévesszem meg, hogy itt Budapest környékén valamelyest látható a nap, vagy legalábbis egy órával ezelőtt, amikor érkeztem a rádió stúdiójába, akkor még határozottan látható volt a nap. Ugyanis délutánra az előrejelzések szerint teljesen beborul majd az ég, sőt komoly záporok is előfordulhatnak, akár 2 centiméteres jéggel is. Nyilvánvalóan a jég, vagy hát remélhetőleg a jég egyébként inkább az Alföldön fog esni, vagy hullani, és nem itt Budapest környékén, de hát azért készüljünk fel mindenre. Pláne, hogy már csak 15 fok várható holnap, aztán szerdán hajnalban pedig mindössze 10 fok lesz, vagy még az alá is süllyedhet a hőmérséklet. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem mindenki jól teszi, hogyha előszedi az esőkabátot meg az esernyőt. Na nézzük, a mai névnaposok közül én a Ferencet és a Fábiót emelném ki. Van még jó néhány másik ehhez kapcsolódó, vagy ebből fakadó keresztnév, de nagyon boldog névnapot nekik, tehát a Ferenceknek és a Fábióknak, és természetesen azoknak is, akik ma ünnepelnek. Nézzünk születésnapokat. Egy izgalmas figura születésnapja van, 1720-ban, éppen május 11-én született, Münchhausen báró, aki egyébként hivatalnok volt, és később lett belőle karandor. Hivatalosan egyébként a lexikonok német katonaként és sok irodalmi alkotás nagyot mondó fiktív főhőseként írják le. Tudják, ő az a karakter, aki egy bizonyos Rudolf Erich Raspe nevű irodalmárnak ihlette a Münchhausen báró kalandjai című regényét főszereplőként. Az igazi báró egyébként valójában teljesen valószínűtlen meséiről vált híressé. Ezek között szerepelt például a holdutazás, tehát azt mesélte kocsmai környezetben, hogy ő járt a holdon, aztán azt is mesélte, hogy ágyúgolyón lovagolt, tehát egy kilőtt ágyúgolyón lovagolt, vagy éppen, hogy saját magát úgy húzta ki a mocsárból, egyébként a mocsár aljáról, ahol már ugye nincs oxigén, sértetlenül, hogy a saját haját cibálta fölfelé, és ezáltal valahogy kijutott a mocsárból. Én ezeket tudtam Münchhausen báróról összeszedni, szóval 1720-ban az a figura, akihez Münchhausen báró tulajdonképpen irodalmi és filmes hagyatékát illetik, az a katona, az az irodalmi alkotás megihletője 1720-ban ezen a napon született. Aztán ezen a napon született 1904-ben Salvador Dalí, katalán-spanyol szürrealista festőművész, a modern művészet sajátos személyisége, a szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. És hát ne feledkezzünk meg 1978-ban Kovács Patriciáról sem, zseniális magyar színésznőnkről, aki egyébként jelenleg mondjuk a Dzsungelkönyve, a Kastély, az Üvegcipő, az Ismeretlen táj, a Letargia, a Rémségek kicsinyboltja, az Ember, aki elvesztette az időt című színdarabokban látható a Víg Színházban és a Pesti Színházban. És egy izgalmas dolog, mint hogy képzeljék el, ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon. Jól hallják, a közlekedési kultúra napja Magyarországon. 11 éve ünnepeljük 2015 óta. De igazából gondoltam, hogy megkérdezem önöket, hogy önök mit változtatnának a Kresszen, pontosabban a közlekedési szokásokon. Hogyha van kedvük, írják meg 0630 2010 909. Engem például rendkívül erősen bosszant, hogy amikor háromsávos egy autópálya, mondjuk Siófoktól Budapestig, pontosabban Székesfehérvártól Budapest felé, akkor alapvetően vannak autók, amelyek beköltöznek a középső sávba, mondjuk 110-zel haladva, és akkor, hogyha jobbról előzzük őket, akkor fel vannak háborodva, balról meg igencsak nehéz előzni, vagy legalábbis az én kocsimmal, mert az nem tud úgy gyorsulni, mint bizonyos a legbelső sávban haladó járművek. Szóval engem ez például rendkívüli módon idegesít, hiába jelzik egyébként 4-5 kilométerenként táblák, hogy mindenki tartson jobbra, és ne feltétlenül a középső sávot használja, ettől függetlenül mindenki használja. Szóval ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon, 2015 óta ünnepeljük. Hogyha van kedvük, akkor írják már meg, hogy önök egyébként milyen dolgokat változtatnának a közlekedésen. Nem feltétlenül a Kresszre gondoltam most, de ettől függetlenül azt is megírhatják, hogyha van bármilyen ötletük, hogy a Kresszt azt hogyan lehetne megváltoztatni. 0630 20-10-909, ugye én bedobtam egyet azzal, hogy mondjuk egy háromsávos autópályán a középső sávban 110-zel menni, az szerintem nem túl elegáns dolog, de hát önök jönnek, önök a fontosak. 0630-2010-909, és folytassuk Michael Bublé-val, aki tulajdonképpen, képzeljék el, hogy a tengeri betegségének köszönheti azt, hogy remek zenész lett belőle. Tudják, hogy miért? Azért, mert az apukája abban a kis kanadai halászfaluban, ahol Michael Bublé is fölnőtt, abban a halászfaluban ő minden nap kiment a tengerre, mármint apuka, és egy ideig magával vitte a kis Michaelt is, aki idő után jelezte, hogy neki folyamatos hányingere van, és rosszul van a nyílt vízen. Ezért apuka úgy döntött, hogy oké, kint hagyja a parton, és vesz neki egy zongorát. És képzeljék el, hogy kint hagyta a parton, vett neki egy zongorát, és a kis Michael miközben apukát nézte, hogy hogyan indul halászni minden reggel, aközben a kis gyerek szobájában elkezdett zongorázni, és különböző dallamokat, különböző harmóniákat hozott össze. Hát így lett ő egyébként egy zseniális zeneszerző. Ő következik hamarosan, de előtte még egy kedves hallgatónk egy 938-as számról azt írt, hogy ma született Kármán Tódor. Így van, Kármán Tódor 1881-ben ezen a napon született, egy gépészmérnökről, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakjáról van szó. Nagyon szépen köszönjük, tehát Kármán Tódor is a mai napon ünnepel, gépészmérnök, az aerodinamika és az űrkutatás kiemelkedő alakja. Na szóval 0630-2010-909, hogyha van kedvük, akkor írják meg, hogy önök a magyarországi közlekedésen, tekintettel arra, hogy ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon, szóval, hogy mit változtatnának. Aztán hamarosan egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk, mint hogy magyar időjárási applikáció hódítja meg New Yorkot. A részleteket majd Herman Sebastian, a meteonavigator.com kommunikációs vezetője mondja el, de mindenek előtt még Michael Bublé.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Ne feledjék, esőkabátot vagy valamiféle esernyőt vigyenek magukkal, mert bármennyire is becsapós ez a reggeli napsütés, igaz, most már itt a jazzy környéken is kezd beborulni, azért itt délutánra nagyon komoly záporok, zivatarok is előfordulhatnak, akár itt Budapesten és környékén is, amennyire olvasom, például az Alföldön 2 cm-es jég is hullhat, úgyhogy izgalmas lesz ez a nap időjárási szempontból mindenképpen, és mindjárt időjárási témáról is beszélgetünk. De előtte még tudják, van egy napi kérdésünk, mert hogy ma van a magyar közlekedési kultúra napja, 2015 óta ünnepeljük, magyarul 11 évvel ezelőtt vezettük be ezt, hogy legyen ma május 11-én a magyar közlekedési kultúra napja, és azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint, hát hogy mondjam, milyen olyan érdekes dolgok vannak, milyen olyan kulturális közlekedési berögzött szokások, amelyeken változtatnunk kellene. Én mondtam egyet, hogy például amikor a Balaton felől jövök Budapest felé, akkor azon a részen, ahol háromsávos az autópálya, rendkívüli módon utálom, amikor valaki a középső sávban 110-zel megy, hiába jelzik táblák egyébként 4-5 kilométerenként, hogy tarts jobbra, és hogy mindenki egyébként alapvetően a külső sávban haladjon, és a két belső sávot csak előzésre használja. Én azt nagyon nem szeretem, amikor mondjuk kívülről kell valakit megelőznöm, mert hogy belülről azért nem tudom, mert ott valóban egyébként rendkívül gyorsan, na az is egy érdekes kérdés, de rendkívül gyorsan haladnak az autók. Na szóval 0630-2010-909, ha van kedvük, írják meg, hogy milyen gondolataik vannak a magyar közlekedési kultúrát, illetően, mint hogy ma ünnepeljük 2015 óta a magyar közlekedési kultúra napját. És akkor, hogy ígértem, egy magyar időjárási applikáció hódítja meg New Yorkot. A részleteket Herman Sebastian, a meteonavigator.com kommunikációs vezetője mondja el. Jó reggelt, Sebastian, hello!
2: Jó reggelt kívánok, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát mi üdvözlünk téged, mert azért egy ultramenő dolog, én már reggel a műsor ismertetés közben is mondtam, hogy mennyire jó, hogy ilyen témákról, ilyen nagyszerű dolgokról is beszélhetünk itt a Jazzy Rádióban. Mindjárt rátérünk a részletekre, de előtt árulj már el, hogy honnan indult maga az ötlet, a Meteo Navigator ötlete, mikor éreztétek először azt, hogy ebből egyébként komoly nemzetközi siker is lehet?
2: Hát a Meteonavigátornak egy érdekes története van, mert a banknavigátor.hu cégcsoporton belül jött létre. Ugye alapvetően mi banki termékek összehasonlításával és pénzügyi termékekkel foglalkozunk, viszont az ügyvezetőnknek már régóta hobbija így a meteorológia, meg a meteorológiai modelleknek a különböző vizsgálata, és így jött az ötlete, hogy hát rengeteg adat van, amiket, hogyha megfelelően összemörzsölünk, akkor sokkal pontosabb lokális időjárásokat tudunk nagyvárosokban létrehozni, akár címszinten is.
1: Tulajdonképpen akkor ez lehet a titka a meteonavigátornak, ez az összemörzsölés, ahogy te ezt tulajdonképpen egy nemzetközi szóval mondtad, mert hogy ugye azért nagyon sok időjárási applikáció létezik a piacon, de azt gondolom, hogy nektek van egy olyan speciális képességetek, amit mások nem tudnak, ti viszont tudtok. Ez az a bizonyos összemörzsölés?
2: Igazából itt ugye arra kell gondolni, hogy ha elmegyek egy nagyvárosba, Európába, vagy akár Amerikába, és ugye magas épületek vannak, a mikroklímák az adott utcákban teljesen mások lehetnek. Tehát lehet az, hogy én mondjuk az ötödik sugárúton vagyok New Yorkban, süt a nap, de a hatodikban a különböző mikroklíma miatt esik a hó. És a megfelelő dombozati térképekkel az épületeknek a különböző térképek vizsgálatával, illetve a különböző időjárási adatoknak a megfelelő beolvasásával és egy algoritmusunkkal meg tudjuk mondani, hogy az adott utcában akár háztám szinten milyen idő lesz. Igen. Ez igazából a mi versenyelőnyünk a többiekkel szemben.
1: Igen, mert hogy egyébként épp ezt akartam mondani, hogy ahogy itt olvastam különböző háttéranyagokat rólatok, ugye, hogyha már New Yorkot említettem a felvezetésben, akkor tulajdonképpen az applikációtok mondjuk a Broadway-on vagy a Wall Street-en vagy az azok környékén felelhető szélcsatornákat is előrejelzi. Ehhez ti milyen adatokat használtok, vagy hogy vagytok erre képesek?
2: Igen, hát ugye itt egyrészt ugye a dombozati adatokat használjuk, másrészt az épületeknek a tervrajzét, tehát ugye, hogyha megnézed mondjuk egy nagy térképszolgáltatónak az adatait, akkor ugye ott műholdképeket is lehet beolvasni, ezeket mi appin keresztül leolvassuk, és három nagy időjárás előrejelző platformnak az adatait vetjük össze, és egy saját algoritmus az, ami ezt igazából rendezi, és megadja a legpontosabb lokális időjárást.
1: Egyébként miért éppen New York lett az első amerikai város, ahol, hát hogy mondjam, széket foglaltatok?
2: Igazából ugye jelenleg egy ilyen építkezési fázisban van a platform, az a cél, hogy minél több felhasználója legyen, és hát New Yorkot úgy gondoltuk, hogy hát egyrészt ugye elég sok felhőkarcoló van, ami miatt ugye rengeteg kis mikroklíma alakul ki, másrészt egy nagyon fejlett piac, harmadrészt rengeteg embert érint ugye az ottani időjárás, és hát az volt a célunk, hogy ott indulunk el, hogy akár felkaphatja a kinti média is, aminek hát szerencsére meg is történt, mert több mint 440 helyi média hozta le, és az NBC-nek az egyik kábelcsatornája is beszámolt az applikáció indulásáról.
1: Le a kalappal előttetek, Sebastian. Ugye azt mondta, hogy New Yorkban nagyon sok mikroklíma van. Ez azt jelenti, vagy úgy képzeljük el technikailag, hogy például Budapesten nincs annyi, tekintettel arra, hogy nincs annyi felhőkarcoló, vagy legalábbis ilyen szempontból homogénebb a város, mint amennyire heterogén mondjuk New Yorkban?
2: Hát tapasztalatunk alapján igen. Tehát a méréseink azt mutatják, hogy ez így van, de azért... Egyrészt ugye a területi adottsága is, tehát New York azért jóval nagyobb területen, mint Budapesten, ezt ugye ezek a magas épületek tudják nagyon befolyásolni.
1: Kik egyébként a tipikus felhasználók jelenleg? Van erről bármilyen mérésetek? Turisták, helyiek, üzleti utazók, időjárás rajongók? Én is az vagyok egyébként, legalábbis ilyen felhasználói szinten meglehetősen, hogy mondjam, kezdőcipőben járok, de én is mindig imádom megnézni az időjárást, imádom nézni a műholdképeket, stb. Szóval kik a felhasználóitok szerinted?
2: Hát nem szerintem, tehát ezt pontosan mérjük, ugye ez egy legfontosabb dolog, amiben most vagyunk. Most ugye egy építkezési fázisban van a platform, és a célunk az, hogy minél több felhasználót gyűjtsünk. Most kezdtek el megjelenni az üzleti felhasználók, bár azt hozzá kell tenni, hogy a mostani portálunk még teljesen ingyenes, tehát ugye azt szeretnék, hogy minél többen elkezdjék használni. Hát ugye most jelenleg az első hullámban azok kezdték el használni ezt az oldalt, akik olvasták ezt a hírt, de ami nagyon jó hír, az az, hogy elég sok visszatérő felhasználónk van, tehát akik elkezdték napi szinten is használni ezt a szolgáltatást az adott nagyvárosokban, ahol ezt utcaszinten már képesek vagyunk megmutatni az időjárást.
1: Azon gondolkodom, hogy egy ilyen rendszer mögött vajon mekkora csapat dolgozik itt Magyarországon. Ugye továbbra is New Yorkról beszélünk, mert hogy New Yorkban van ez az app, a Meteonavigátornak ez az ötlete, ugye New Yorkban hódít teret éppen, de Magyarországon emögött mekkora csapat van?
2: Azt azért tudni kell, hogy mi globálisan indultunk el, és New York az egyik város a 20 amerikai nagyvárosból, ahol ez az applikáció elérhető.
1: Jaj, akkor sorolj már még kérlek szépen városokat. Ez olyan, annyira menő, olyan jól hangzik, csak a te szádból halljuk, kérlek.
2: Hát Los Angelesbe, Miami-ba is működünk, de egyébként New York az, ahol a legfontosabban tud ez működni, és egyébként Európa az, ahol még az applikáció működtéken. Ennek az oka, hogy itt van a legtöbb adatforrás, amivel el tudtunk indulni. Viszont egy kis csapat van mögött, ez egy teljesen magyar cég, aki ezt elkezdte csinálni, és azt kell tudni rólunk, hogy saját tőkével dolgozunk, tehát a tulajdonosunknak a forrását forgatjuk vissza új ötletekbe, amiket megpróbálunk felskálázni, és ezért nem kell nagy csapat egy ilyen projekt mögé, mert teljes mértékben itthon a budapesti irodában lehet ezt működtetni. Ugye itt a lényeg az, hogy online módon próbálunk meg minél több felhasználót elérni, ezt pedig a világon bárhonnan lehet csinálni, tehát nem kell hozzá lokálisan megjelenni.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy néhány fővel dolgoztok tulajdonképpen?
2: Abszolút. Egy kis fejlesztői csapattal és egy kétfős üzleti oldallal.
1: És van még esetleg egy harmadik irány, mert azt akarom megkérdezni már mint a résztvevőkben, hogy mennyire építetek ti a mesterséges intelligenciára ezekben az előrejelzésekben? Mennyire vonjátok be a mesterséges intelligencia tudását a ti egyébként, hát nyilvánvaló most már a beszélgetésből is kiderül, meglehetősen magas tudásotok mellett?
2: Hát ugye az, hogy az algoritmusunk hogy épül fel, az arra nem nagyon tudok neked mesélni, de természetesen használunk.
1: Persze nem az üzleti titkokra vagyok kíváncsi, hanem hogy ti is ugye elkerülhetetlenül érzitek, hogy nyilvánvalóan azt is használni kell ezek szerint.
2: Abszolút az algoritmusunknak egy rész ugye erre is épül, tehát hogy egyszerűen enélkül ma már nagyon nehéz pontosan adat előrejelezni, illetve hát ezek a modellek folyamatosan tanítják önmagukat is, ugye minél több adatot elemeznek, így mi is sokkal pontosabbak tudunk lenni az idő előre haladtával.
1: Hogyha már itt a pontosságról beszélsz, ugye az időjárás appoknál azért talán a versenyhelyzetet is az szüli, hogy az egyik legfontosabb kérdés épp a pontosság. Ti hogyan méritek ezt? Mennyire vagytok elégedettek a saját találati arányotokkal, hogyha mondhatok ilyet, hogy találati arány?
2: Hát Ugye itt valószínűségeket tudunk mi is mutatni. Hát azt tudjuk mondani, hogy amennyire vissza tudtuk mérni, a három nagynál pontosabbak vagyunk. Ennek ugye az oka, hogy ugye mi még a dombozatot, meg ugye a lokális klímákat is bevetjük, de itt most nagyon pontos adatot még nem tudok neked mondani, mert ugye 20-25-ben indultunk el, és ugye 26 év eleje az, amikor igazából ki tudtunk kerülni a piacra.
1: És egyébként már New Yorkban és egyéb amerikai nagyvárosokban vagytok, és a sajtó rólatok cikkezik, rólad szólnak a híred, veled van tele a sajtó, óriásiak vagytok, le a kalappal. Figyelj csak, hogyha minden a tervek szerint halad, Sebastian, akkor hol lehet jelen a Meteo Navigator mondjuk 2-3 év múlva, akár egy globális márkává is válhat?
2: Mindenképpen ez a cél. Hát ugye most jelenleg ugye nincs bevételünk az applikáció, ezt nagyon fontos elmondani, viszont szeretném minden hamarabb kiépíteni egy B2B, egy üzleti lábat, aminek ugye a lényege az, hogy a helyi szolgáltatók meg tudják vásárolni ezeket az adatokat, és így látni fogják azt, hogy milyen idő lesz. Ez egy nagyon fontos példa egy építkezésen, ahol tudni kell, hogy a következő egy hétben ez alapján tudjanak tervezni, itt is nagyon jók a lokális adatok, akár rendezvénynél, egy fesztiválnál nagyon fontos, hogy pontosan lássák azt, hogy milyen idő lesz az adott héten, de akár egy kis turista üzletnek is tök jó tudni azt, hogy a következő hetekben esernyőt vegyen, vagy inkább szendvicseket áruljon.
1: Hát Sebastian, nagyon szépen köszönöm, le a kalappal előttetek, azért ez egy óriási dolog, és megtisztelő volt veled beszélgetni. Herman Sebastiannal, a meteonavigator.com kommunikációs vezetőjével beszélgettünk arról, hogy magyar időjárási applikáció hódítja meg New Yorkot, meg más amerikai városokat is. Köszi Sebastian még egyszer!
2: Én is köszönöm szépen, és nagyon szép reggelt kívánok minden hallgatónak, meg neked is.
1: Köszönjük szépen, én is nagyon szépen köszönöm Sebastiannak, és újra mondom, hogyha már szép reggel, amit itt Sebastian nekünk, meg önöknek kívánt, hát egyelőre valóban most újra előbújt a nap itt a felhők mögül, legalábbis a Jazzy Rádió stúdiójának ablakából én ezt látom, de ne feledjék, érdemes ma valamiféle esőkabátot meg esernyőt magukkal cipelni, mert hogy délutára nagyon be fog borulni, és alapvetően az Alföldre ígérnek komoly jégesőket, de ettől függetlenül az Alföld nincs olyan messze Budapesttől, tehát simán lehet, hogy valamilyen formában ez a délről északra haladó viharfelhő begyűrűzik majd Budapest fölé is, szóval vigyázzanak magukra. És akkor ugye ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja, Erik írt már egy üzenetet, nagyon szépen köszönjük neki, mert hogy azt kérdezzük önöktől, hogy milyen formában lehetne még kulturáltabbá tenni a magyar közlekedést itt Magyarországon. 2015 óta 11 éve ünnepeljük ezt a napot, május 11-ét, mint a Magyar Közlekedési Kultúra napját. Ő azt mondja, hogy sajnos a rendőrség szinte csak a gyors hajtásra koncentrál, automata eszközökkel. Jobban jelen kellene lenni a közlekedésben, mondja Erik, és a kisebb kihágásokat, idézőjelben kulturálatlan viselkedést is gyomlálgatni kellene, türelmes pedagógus módjára. Köszönjük szépen Eriknek, ez már egy reakció volt arra, hogy ő mit változtatna. Én ugye azt mondtam, vagy azzal dobtam be ezt a témát, hogy én azt nem szeretem, amikor Balaton felől érkezem Budapestre és Székesfehérvártól, ahol már három sávos a pálya, valaki középen a középső sávban megy 110-zel, és belül nem tudom megelőzni, mert olyan gyorsan jönnek ott a kocsik, kívülről meg ha megelőzöm, akkor ő is fel van háborodva, meg alapvetően nekem sem esik jól. Szóval ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja. Ha van kedvük, írják meg, hogy önök mit változtatnának, vagy mivel tennék jobbá ezt a bizonyos kultúrát. 0630 20 10 909. Most pedig egy New York-i énekesnő, Linda Clifford érkezik, aki alapvetően az R&B, a diszko és a house zene világából, vagy világában alkotott nagyot a 70-es és a 80-as években. Például az If My Friends Could See Me Now, vagy a Bridge Over Troubled Water, ez mind-mind az ő szerzeménye, de most a From Now On jön Linda Clifford-tól.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
1: Hírek a Jazzin.
3: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le az esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. A hétvégén legalább 3 ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren, közölték tegnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök még pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy 3 napos tűzszünetről május 9-től 11-éig, miután a több mint 4 éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefánt csontpart pedig idén kapott vissza egy óriási úgynevezett résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A nap első felében még hosszabb napos időszakok lehetnek, délutára azonban délnyugat felül erőteljes gomoly felhőképződés kezdődik, és egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, amely többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Ma napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták mától a 11. kerületben a Török Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szerviz útja közelében, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Röntgen, ahol megpróbáljuk átvilágítani az egészségügy legfontosabb és legaktuálisabb kérdéseit. Itt a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 11-én, hétfő reggel, 7:30. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok! Nagyon köszönöm, hogy itt vannak velem, és már elmondtam kétszer, egy órával ezelőtt, meg fél órával ezelőtt is, hogyha tehetik, akkor valamiféle esőkabáttal vagy esernyővel induljanak útnak, vagy legalábbis keressenek majd fedett helyet, mert lehetséges, hogy délután komoly esőkre is számíthatunk. Nem feltétlenül egyébként Budapesten, mert Budapestre az időkép még most is csak erős felhősödést ír, vagy jelez, legalábbis néhány perccel ezelőtt, ahogy láttam, akkor még csak azt jelezte, de amennyire itt most olvassuk, az Alföldön például nagyon komoly jégesők várhatók, és alapvetően ez a front, ami dél felől, észak felé tart majd, és nagyjából egy olyan 8-10 óra alatt át dönget az országon, azért az majd Budapestre is valamilyen formában begyűrűzik, úgyhogy vigyázzunk magunkra, vigyázzanak magukra, és tényleg ne tévesszen meg senkit az, hogyha most még kicsit látja a felhők mögül kikandikálni a napot, mert ez délutánra egészen biztosan nem így lesz. Tudják, ma van a Magyar Közlekedési Kultúra Napja, mint hogy ilyen is van egyébként, hogy Magyar Közlekedési Kultúra Napja. 2011 óta ünnepeljük ezen a napon, május 11-én, és ezzel kapcsolatban kérdezzük önöket, hogy önök milyen módon tennék még kulturáltabbá a magyar közlekedést. 0630 2010 909. Én mondtam már egy ötletet, hogy amikor Budapest felé érkezem Székesfehérvár vagy a Balaton felől, akkor amikor háromsávossá válik a pálya, akkor rendkívül sokan a középső sávban maradnak, és nagyjából 110-zel ott úgy döcögnek, vagy úgy jól elvannak és haladnak Budapest felé, és nagyon kellemetlenül érzem magam, hogy jobbról kell őket megelőznöm, miközben balról azért nem tudom, mert ott meg olyan gyorsan haladnak az autók, hogy én okoznék balesetveszélyes helyzetet. Ez volt az én ötletem, de Erik is írt, nagyon szépen köszönjük neki, egy 248-as, nem, egy 938-as végű számról. Sajnos a rendőrség szinte csak a gyorshajtásra koncentrál, automata eszközökkel, jobban jelen kellene lenni a közlekedésben, és a kisebb kihágásokat, a kulturálatlan viselkedést is gyomlálgatni kellene, ezt írja Erik, nagyon szépen köszönjük, ahogy ő javasolja, türelmes pedagógus módjára. Na hát 0630 2010 909, önöké a pálya, ha van kedvük, írják meg, hogy hogyan tennék még kulturáltabbá a közlekedést Magyarországon, mint hogy ma van a közlekedési kultúra napja Magyarországon május 11-én, és nagyon szépen köszönjük, hogy aktívak és részt vesznek az adásban, de most teljesen mással folytatjuk, mert hogy kiderül, hogy hogyan jutnak be a szervezetünkbe láthatatlan módon olyan vegyi anyagok, amelyek hosszú távon károsíthatják az egészségünket. Dr. Bíró Szabolcsot, a vegyészmérnöki tudományok doktorát, kutatófejlesztő szakmérnököt hívjuk telefonon. Hello Szabolcs, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, szervusz!
1: Azért merlek tegezni, mert már korábban is beszélgettünk itt a stúdióban, meg tulajdonképpen szegről végről idézőjelben ismerjük is egymást, és örülök, hogy beszélgethetünk. Figyelj csak, Szabolcs, mi volt az a pont vagy felismerés nálad, amikor úgy döntöttél, hogy azért ezt az egészet egy könyv formájában is megjelenítsd?
2: Már jó pár éve foglalkozok az allergia és hisztamin érzékenység témakörével, és

0: ebben lett hangsúlyos az, hogy azok a vegyi anyagok, ami napjainkban körülbelül 200 millió darabra tehető azoknak a száma, ugye, amit az emberiség eddig előállított, és ezek egy része igen aggályos egészségügyi szempontból, azért, mert vagy gyulladást okoz, vagy pedig élete és vagy a hormonrendszer működését bezavarja. Tehát mondjuk kémiailag nagyon hasonlít az adott hormonra, ezért a szervezet hormonként azonosítja, de nem tudja ellátni a funkcióját.
1: Ugye ezzel az egészen az a legnagyobb probléma, Szabolcs, szerintem, hogyha valami legálisan forgalomban van, akkor arról azt hiszük, hogy biztonságos, és ahogy itt most mesélsz, azért kiderülhet, hogy nem feltétlenül így van, vagy hogy nem feltétlenül ennyire egyszerű ez a helyzet.
0: Igazából ez elég fekete-fehér, mert hogy nincsenek hatásvizsgálatok, mielőtt forgalomba kerülne bármi. Tehát most, hogy nevezzük nevén a gyermeket, mondjuk vegyük a műanyagokat, de ide vehetnénk a különböző illatosított, gyakorlatilag az összes terméket, a parfümöktől, tehát az aromákat, a tartósítószereket. Tehát a műanyagoknál például nem vizsgáljuk azt, az emberiség nem vizsgálja, hogy milyen biológiai hatásai vannak, az majd csak évtizedekkel később fog kiderülni, hogy gyakorlatilag a konyhánkban lévő fekete színű merőkanálból milyen adalékok oldódnak be a levesbe, mert most már egyébként, hála Jóistennek, ezt tudjuk, hogy beoldódik, vagy a vízforralóból, amikor a reggeli kávét valaki csinálja, vagy a teáját, akkor ha van benne műanyag rész, akkor azok az adalékok például, amelyek azért vannak benne, mert hogy az UV ellenállást, a napfény, tehát hogy bírja a fényt az adott műanyag, szépen beoldódik, és utána ez gyulladást okoz, és hormonrendszeri zavarokat is, hogy na, hát ez van, és ez érdemes, azt hiszem, nem félvárról venni, hiszen gyakorlatilag minden krónikus kórképhez negatív előjelű tényezőként hozzájárul, tehát súlyosbító tényező, gyakorlatilag az életmódunk.
1: Sorolj már akkor pár olyan dolgot, Szabolcs, hogy melyek azok mondjuk úgy, hogy vegyi anyagok, vagy hétköznapi termékek, amelyekkel a legtöbb ember napi szinten találkozik, anélkül, hogy egyébként tudna róla, hogy ilyen módon károsíthat, mint amilyen módon most az előző példákat soroltad.
0: Az idegen szavak helyett én inkább azt javasolnám, hogy olyan példákat mondok, ami minden nap találkozunk vele.
1: Igen.
0: Valaki papírpohárba kér elviteles kávét, annak a belső felülete az műanyag, abból oldódnak ki az adalékok. Tehát a műanyagok nincs olyan, hogy nem problémás műanyag, csak különböző mértékben aggályos. Ezért ezeket én például csoportosítottam, hogy mi a leginkább problémás, például a PVC, vagy mondjuk, hogyha valaki olyan irodaházban dolgozik, ahol ilyen kék ballonos víz van, akkor ez polikarbonát műanyagból készül, amiből folyamatosan oldódnak ki. Ez nagyon-nagyon, ez a bisphenol A, ez már elég jó benne van a köztudatban, meg ezek a bisphenol nevű vegyületek. Tehát az ivóvízünk a porban, a nehéz fémektől kezdve, vagy amikor ilyen teljesen ártatlannak tűnő szituációk, hogy otthon kimossuk a szintetikus ruhánkat, és utána a szárítógépbe betesszük, na akkor az borzasztó, mert hogy ezek letöredeznek kicsi apró műanyag részecskék, amelyek statikusan feltöltődnek a szárítógépben, és amikor kinyitjuk az ajtaját, akkor gyakorlatilag ez berobban a lakás légterébe, és talán belélegezzük. Igen, nem csak a tüdőnknél nincsen semmilyen védelem, az egyből bekerül. Tehát, hogyha valamit lenyelünk, megiszunk, megeszünk, akkor a májunk megpróbál vele valamit csinálni. És ugye ez is probléma, mivel idegen anyagok, ezért a szervezet nem ismeri fel őket, nincsen megfelelő méregtelenési útvonal, illetve hát ami van, azt próbálja használni. De hogyha valaki olyan kanapéja van otthon, hogy legyen kávéálló, mert ugye már ilyen is van, meg olajálló, akkor ezekben az úgynevezett örökvegyi anyagok, ezek klórvegyületek, és azért hívják őket örökvegyi anyagoknak, mert gyakorlatilag nincs olyan paraméterhalmaz a Földön, ami lebontaná ezeket, tehát hogy elképesztő sokáig stabilak, a szervezetünk se tud vele mit csinálni, de hogy egyszerre taszítják az olajat és a vizet, ezért nagyon népszerűek. És van ilyenből ing is, meg van ilyenből kanapé, meg mindenféle használati tárgy, ugye az egyik jeles képviselője ennek egyébként a teflon, amit mindenki ismer, remélem, és hogy amikor ez bejut a szervezetbe, ez folyamatosan krónikus gyulladásban tartja az egész szervezetet. És azt tudjuk, hogy az összes krónikus betegség mögött krónikus gyulladás van. Ez a természetgyógyász alapja.
1: Ne is mondd, egyébként éppen most kanapévásárlásban vagyok, és az egyik nagy budaörsi bútoráruházban konkrétan mutatták nekem, mert egy olyan kanapé volt, amit egyébként ilyen kávé meg vörösbor álló anyaggal is befecskendeztek, vagy nem tudom, hogy mi ennek a lényege, hogy valóban rácsöpögtettek piros vörösbor szerű anyagot, és valóban ki lehetett belőle törölni, ami végtelenül komfortossá teszi nyilvánvalóan ezt a helyzetet. Ugyanakkor ugyanarra ülünk rá, tehát tulajdonképpen a csombunkon, a lábunkon, vagy akár ha ráfekszünk a testünkön keresztül, nyilvánvalóan ezek az anyagok folyamatos gyulladást generálnak a szervezetünkben. De menjünk egy picit vissza, mert nagyon érdekes volt, amit mondtál a műanyag pohárról és a kávéról. Akkor teszem a legrosszabbat egyébként, hogyha műanyag pohárban kérem, és utána még a mikróba beteszem, és meg is melegítem, mármint a műanyag pohárban.
0: Ez nagyon durva, így van.
1: Tudod, mert az utóbbi időben az divat lett, hogy mindenki ilyen kis műanyag cuccokba hordja az ebédet be a munkahelyére, és ugyanabban a műanyag kis ételhordóban melegíti meg a mikróban, mert hogy végül is az a legkényelmesebb.
0: Így van. Tehát a könyvemben ezzel foglalkozom is, hogy melyek azok a hétköznapi esetek, amikor legintenzívebb a műanyag adalékoknak a kioldódása. És igen, ilyen a nagy hőmérséklet, vagy az sem mindegy, hogy milyen közeg van benne, tehát zsíros, savas, lúgos, tehát ezek mind befolyásolják. De hát, ha palackozott ásványvizeinket megnézzük, mondjuk a PET palackoknál kb. 30% antimon nehéz fémet használnak katalizátorként a gyártás során, és ez benne marad a palackban, és folyamatosan oldódik bele a vízbe. Tehát ha valaki a napon adja mondjuk az autójában az ásványvizét, akkor még több nehéz fémhez jut a szervezete, ami utána nyilván kihívást fog jelenteni, hogy ezt kipucolja mármint a szervezet magából.
1: Ugye a könyved egyik fontos gondolata, hogy nem az egyszeri nagy dózis, hanem a folyamatos kis terhelés lehet veszélyes. Nyilván az egyszeri nagy dózis is az lehet, de alapvetően az embereket leginkább ezek a kis terhelések érik folyamatosan. Miért ennyire alattomos ez a folyamat?
0: Azért, mert nem a klasszikus toxikológia elveit követik, ezt mindjárt kifejtem egy fél mondatban, ezek az anyagok, tehát nem azt jelenti, hogy kis dózis, kis hatás, nagy dózis, nagy hatás, tehát nem egy lineáris van, hanem ezek U vagy fordított U betű alapján van ez a dózis hatás görbe, tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy U betűt elképzelünk, hogy már az elején nagyon kis dózis nagyon nagy hatást okoz. Ez azért van mondjuk például, mert hogy ösztrogén hormonként azonosítja a szervezet, és egyből mondjuk egy lefoglalja a receptorokat valamilyen környezetben. És hogy akkor egyből telítés, egyből hatása van, ezért nagyon-nagyon kicsi dózisok is már igen jelentősen befolyásolnak. És ugye ez az óriási probléma, hogy ezt nem is nagyon tudjuk. Tehát például ezeknél a diszfenoloknál 1936 óta tudjuk, hogy rendkívül erős ösztrogénes hatása van, de 2030-ban próbálja majd az EU betiltani őket, tehát akkor nem lesz már olyan termék a polcokon. Na jó, de hát ez közel 100 év. Hány élet ment tönkre meg? Tehát amikor én felnőttem, akkor nem volt mindenki miómás, meg endometriózisos, meg pajzsmirigyalú működés. Tehát ezeknek a kórképeknek a kialakulása mögött ez mind-mind az életmódunk, mint egy negatív előjelű szorzó tényező ott van. Úgyhogy nincs más megoldás, mint hogy felelősséget vállunk magunkért, hogy például meg, hogy milyen porszívóval érdemes porszívózni, hogy milyen szűrő legyen benne, különben lélegezzük be a nappaliba ezeket az anyagokat, amelyek a műanyag tárgyainkból folyamatosan, ja igen, ezek kimigrálnak ez a szakszórá, így szépen kimásznak a műanyag tárgyainkból a virágcseréptől kezdve, mármint a műanyag virágcseréptől kezdve, az összes műanyag tárgyunkból, akik jönnek ki.
1: Figyelj csak, Szabolcs, a kerüld a műanyagot felhívás vagy tanács, az tényleg jól hangzik, de a gyakorlatban azért szerintem azt te is tudod, hát te is a földön élsz, vagy itt élsz a közöttünk, hogy szinte lehetetlen, de mégis mi az a reál, mármint hogy a gyakorlatban szinte lehetetlen, hogy teljesen kizárjuk az életünkből, de mi lehet az a reális kompromisszum, amit egy átlagember ilyen szempontból meg tud lépni? Mondjuk én mondok egyet, hogy nyilván akkor nem műanyag palackos vizet vásároljunk, hanem mondjuk üvegeset.
0: Így van, tehát hogy én abszolút tökéletesen pont ezt a példát hozom a könyvemben, hogy ez nem reális, hogy a műanyagokat kiiktassuk, itt csak arról van szó, hogy azokat az élethelyzeteket kell kerülni, ahol sokkal intenzívebb az érintkezés ezekkel az anyagokkal, tehát hogy nem elegítsünk mikróba műanyag edénybe, vagy hogyha valaki elmegy valahova és elviteles ebédet hoz, akkor vigyen egy műanyag tálat, vagy valamit, vagy fémet, én azt hordok, és akkor abba kérje. Tehát, hogy értem, hogy ez kicsit kényelmetlen, de hogy meg lehet csinálni. És nagyon-nagyon sok dolgot tehetünk, tehát hogyha valakinek otthon mondjuk poliuretán matraca van, az azért aggályos, mert folyamatosan olyan légnemű anyagok távoznak belőle, amit alvás közben belélegezés több, és abszolút egészségkárosító. De hogyha természetes latexből készült matracot használ, akkor ez nincs. Szóval nagyon sok mindent lehet csinálni, és sok-sok apró szokás révén, valójában szerintem az se bonyolult, hogy valakinek a merőkanala nem műanyagból van, hanem rozdamentes acélból, vagy a serpenyője. Tehát, hogy vannak alternatív megoldások, és vissza a régi korok működési dolgaihoz. Tehát fém, fa, parafa, textil, nyilván minden természetes, tehát ruhába is mondanom sem kell, 24 órában rajtunk van gyakorlatilag valami szintetikus szúr.
1: Így van, így van. És ami a nagyon fontos, hogy ez a könyv, amiről most beszélünk, ugye ez alapvetően nem riogatni akar, hanem tudatosítani.
0: Nem.
1: Így van.
0: Abszolút.
1: Így van, Szabolcs.
0: Tele van tanácsokkal.
1: Így van, köszönjük szépen, Szabolcs. Nagyon jó, hogy beszélgettünk újra, dr. Bíró Szabolcsot, a vegyészmérnöki tudományok doktorát, kutatófejlesztő szakmérnököt hívtuk most telefonon, és arról beszélgettünk alapvetően, hogy hogyan jutnak be a szervezetünkbe láthatatlan alattomos módon olyan vegyi anyagok, amelyek hosszú távon azért károsíthatják nagyon jelentősen az egészségünket. Szabolcs, még egyszer köszi szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És önöknek is köszönöm szépen, hogy részt vesznek az adásban és írnak, mert hogy jött egy újabb üzenet, ugye ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja, és arról beszélgetünk, hogy önök szerint hogyan lehetne tekintettel arra, hogy 11 éve már ünnepeljük, hogy hogyan lehetne még kulturáltabbá tenni a közlekedést Magyarországon. Egy 890-es végű számról írt az egyik kedves hallgatónk, hogy PAV egy alkalmassági KRESZ, magyarul pályalkalmassági vizsga kellene a KRESZ előtt, hogyha nem felel meg, akkor nincs jogsi, sokkal kevesebb nem odavaló sofőr lenne. El kell ismerni, hogy nem alkalmas mindenki a vezetésre. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is, mint hogy nagyon köszönjük Eriknek, aki arról írt, hogy a rendőrség alapvetően mindenféle eszközökkel csak a gyorshajtásra koncentrál, holott azért ki lehetne gyomlálni egyéb kisebb kihágásokat is. Én pedig ugye azt mondtam, amikor bedobtam a témát, hogy én rendkívüli módon utálom, amikor egy háromsávos autópályán valaki 110-zel a középső sávban tulajdonképpen döcög, és mivel én belülről nem tudom megelőzni, mert ott túl gyorsan jönnek az autók, kívülről vagyok kénytelen, de az egy ilyen egészen furcsa helyzetet hoz. No szóval önöké a pálya 0630 20 10 909. Mit lehetne változtatni a magyar közlekedési kultúrán tekintettel arra, hogy ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja. De most egy picit könnyedebb vizekre evezünk, mert hogy Bibó Bestel folytatjuk, aki alapvetően főleg a bossanova, a lounge és a chill out stílusokban alkot, van egy csomó ismert feldolgozása, és munkássága gyakran jelenik meg válogatás albumokon. Ez most a Back to Bossa és Bibó Best.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Megkezdődik a lendő kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megkezdődik ma a lendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnök alelnökeit és tagjait is. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Ma 13 bizottság tart meghallgatást, derült ki a parlamenti honlapon található meghívókból. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában a kínai elnök meghívására. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Kína új teherűrhajót indított. A Tiangong űrállomás ellátására közölte a kínai űrprogram hivatala. Az űrhajó több mint 6 tonna rakományt szállít, köztük hatóanyagot, a személyzet ellátásához szükséges fogyóeszközöket és tudományos kísérletekhez szükséges berendezéseket. A rakomány része egy új szkafander űrsétákhoz, valamint egy futópad is az űrhajósok edzésére. A Tiangong fedélzetén jelenleg 3 kínai űrhajós tartózkodik, akiknek küldetését nemrég meghosszabbították. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Május 29-én 14 óra 30 perckor búcsúztatják Sebő Ferenc előadó művészt, zeneszerzőt, a Táncház mozgalom egyik elindítóját a farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően a család kérésére szűk körben történik. Sebő Ferenc április 27-én hunyt el, a Kossuth-díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, akik most indulnak el a fővárosban, már megnövekedett forgalommal kell számolniuk. A Rákóczi úton befelé a Keletitől a Blahalúza térig, a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton nagyjából szokásos a forgalom. Az Alkotás úton és a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé nehéz közlekedni, és a Rákóczitól a Ferenc körúton is csak lépésben halad a kocsisor. A főváros környéki utakon mindenhol torlódnak már a gépjárművek, nehéz bejutni a városba. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessen óvatosan, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 11-én, hétfő reggel, 8 óra múlt 4 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és akik most kapcsolódnak be az adásba, azoknak javaslom, hogy valamiféle esernyőt vagy esőkabátot azért vigyenek magukkal, mert hogy hiába kandikált ki a nap a felhők közül, valamikor egy órával ezelőtt is még, azért itt délutánra meglehetősen borús idő várható, sőt az Alföldön, ami ugye nincs olyan messze Budapest, csak mondom, akár még 2 cm-es jég darabok is hullhatnak az égből, szóval nem lesz ma nagyon barátságos az időjárás, bármennyire is jelenleg még mondjuk úgy, hogy úgy tűnik. Tudják, beszéltük, ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja, ennek kapcsán kérdezzük önöktől 0630 2010 909, hogy önök hogyan tennék kulturáltabbá a magyar közlekedést? Ugye én bedobtam egy olyan dolgot, hogy mondjuk, hogyha a Balaton felől érkezem Budapestre, akkor az M7-es autópályán Székesfehérvár után 3 sávossá válik az autópálya, és nem tudom elviselni, vagy nem tudom könnyen viselni azt, amikor valaki a középső sávban mondjuk 100-zal vagy 110-zel gurul fölfelé Budapest felé, miközben egyébként 4-5 kilométerenként ott van a jelzés, hogy tartsunk jobbra. Egyrészt nagyon nehéz megelőzni balról, mert ott túl gyorsan mennek az autók, jobbról pedig, tehát ha kívülről előzöm, akkor én sem érzem magam komfortosan, meg szerintem az sem, akit megelőzünk. Aztán önök írták például egy 890-es végű számról, hogy pályaalkalmassági vizsga kellene Kressz előtt, hogyha nem felel meg, akkor nincs jogsi, sokkal kevesebb nem odavaló sofőr lenne, nem alkalmas mindenki a vezetéshez. Kétségtelenül így van, függetlenül attól, hogy egyébként mi nem törhetünk pálcát senki felett, és nem zárhatunk ki senkit a vezetésből. Aztán Erik írja egy 248-as végű számról, jó reggel, sajnos a rendőrség csak a gyorshajtásra koncentrál, automata eszközökkel jobban jelen kellene lenni a közlekedésben, és a kisebb kihágásokat is ki kellene gyomlálni. Köszönjük szépen Eriknek is, meg mindenkinek, aki írt. Egyelőre írhatnak továbbra is 0630 2010 909, szóval önök milyen formában tennék még kulturáltabbá így a Magyar Közlekedési Kultúra napján magát a közlekedést. 0630 2010 909, de most teljesen mással folytatjuk. A következő percekben a végrehajtási szabályokról, az adósvédelem határairól és a követeléskezelés gazdasági szerepéről beszélgetünk Bodis Kornéllal, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökével. Hello Kornél, jó reggelt, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt Péter, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Tekintettel arra, hogy már beszélgettünk, és jót beszélgettünk korábban is, ezért tegeződünk, ezt csak a hallgatók felé jelzem. Na nézzük, ugye hát a közvéleményben alapvetően az él, hogy a végrehajtó az mindig mindent visz. Tehát, hogy valamiféle ilyen rettegett szituációt gondolunk akkor, amikor a végrehajtó szó úgy belekerül az életünkbe. Valójában milyen törvényi korlátai vannak ma a végrehajtásnak?
2: Én egy kicsit messzebbről indítanék. Az első gondolatom az volna, hogy a bírósági végrehajtás, mert ugye erről beszélünk, nem az első lépése a követeléskezelésnek, tehát nem az első pont akkor, amikor egy lejárt tartozást próbál érvényesíteni a hitelező. Hiszen ugye ezt megelőzi feltehetően egy szerződés lejárat, egy számlakibocsátás, amikor az adósnak, akinek a fizetést teljesítenie kell, lehetősége van rendezni ezt a tartozást. Ha ezt elmulasztja, akkor a hitelező, legyen az akár bank, szolgáltató vagy egy vállalkozó, megpróbálja őt felszólítani, megállapodni. Hogy a végrehajtási eljárás az jogerős bírósági ítélet, vagy pedig egy azzal egyenértékű jogerős fizetési meghagyás alapján tud többek között indulni. Tehát az első pont ott kezdődik, hogy valakit egy bíróság, hatóság fizetési meghagyás fizetésre kötelezett, és ő ennek nem tett eleget. Innen indulunk. És akkor ezt követően, tehát alapvetően megállapíthatjuk, hogy a végrehajtás alapvetően a jogosult igényeinek a kielégítésére szolgáló olyan eljárás, ahol már a hitelező kénytelen az állam segítségét kérni, hiszen az adós önként nem teljesített. Egyébként a mostani végrehajtási szabályokat az 1994-es végrehajtási eljárásról szóló törvény fektette le a jelenlegi formájában. Természetesen milliószor került ez megváltoztatásra, alakításra az aktuális piaci és gazdasági feltételek függvényében, de a fő szabályai nem változtak. Tehát egy közhatalmi kényszer gyakorló személy, ez az önálló bírósági végrehajtó vagy végrehajtó iroda, az, aki a hitelező érdekében a követelés behajtása céljából fellép.
1: Nézzük már meg azt, hogyha itt a törvényt is behoztad, ami egyébként, ahogy jelezted, azért többször változott jelentős vagy jelentéktelenebb értékben, hogy szerinted mi a legnagyobb probléma a jelenlegi szabályozással? Túl szigorú, túl megengedő, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy túl kiszámíthatatlan?
2: Én azt mondanám, hogy ha az európai trendeket nézzük, akkor valahol a középmezőnyben vagyunk. Egy befektető, gazdálkodó társaság hitelező szemével nézve egy gazdaság fokmérője az, hogy a szerződéseket mennyire veszi komolyan az adott társadalom. Egy bíróság ítélete mennyire számít komolynak, mennyire kikényszeríthető. Hogyha egy állami szabályozás nem támasztja alá, hogy a hitelező érdeke is védve legyen, akkor az bizonytalanságot teremt, és adott esetben egy külföldi befektetőt is elriaszthat, vagy például egy vállalkozót, egy magánszemélyt visszafoghat az üzletének a fejlesztésében, és a gazdaságra negatív hatással lehet. Ezt mindig mérlegelni kell. Egyébként a végrehajtási eljárásról szóló törvény eleve tartalmaz, és tartalmazott mindig is számos szociális elemet, ilyen például a fokozatosság elve. Tehát nem ott kezdődik a végrehajtás, hogy valakit kilakoltatnak, hanem legelőször is a bankszámlán tartott pénzeszközre folyik egy végrehajtás, ugye ezt hatósági átutalás formájában tapasztalja meg az adós. Letiltás történik a munkabérből, de ez sem korlátlanul, hanem meghatározott szabályok között, ráadásul ezt is többféle mentesség jellemezhető, hogy a főszabályként a nettó munkabér 33%-a vonható végrehajtás alá, viszont a legfrissebb szabályok szerint a nettó minimálbér 60%-áig ez mentes. Ez most kicsit töményen hangzik így hétfő reggel, de a lényeg, hogy a jogszabályi környezet a számos szociális elemet tartalmaz, aminek az elsődleges feladata az adós emberi méltóságának és a minimális megélhetésének a biztosítása, nyilván nem háttérbe szorítva a hitelező érdekét. Ahogy utaltál rá, sajnos az utóbbi időben némileg ötletszerűen és talán egy kicsit ilyen népszerűségi okokból került bele a szabályozásba számos olyan mentesség, amit nem biztos, hogy megelőzött megfelelő hatástanulmány, és biztos, hogy nem előzött meg a szakmával való konzultáció.
1: Azt nézzük meg, hogyha már itt a jövedelmeket és a mentességet a végrehajtás tekintetében említetted, hogy mondjuk milyen vagyonelemek élveznek ilyen szempontból szintén mentességet. Itt ugye a jövedelemnél mondtad azokat a limiteket, amelyek fölött már nem lehet levonni, pontosabban, hogy nem az a cél, hogy magát az adóst, maga a törvény teljesen tönkre tegye. Vagyontárgyak.
2: A vagyontárgyak azok később kerülnek be az eljárásba, tehát ahogy említettem, a fokozatosság elve mentén először a bankszámla, utána a munkabér, egyéb járandóság, és ezt követi az ingó foglalás, majd a legvégén az ingatlan. Ugye az ingó foglalásnak a mai világban egy kicsit visszaszorult a jelentősége, mert még annak idején a szocializmusban volt jelentősége egy televíziónak, egy hifitorainak, ezeknek ma már azért különösebb értéke nincsen. Ami a végrehajtási eljárásban értéket bír, vagy értékkel rendelkezik, az mondjuk egy gépjármű például. De nyilván, ami olyan, tehát ami a kérdésedet illeti, tehát azok a vagyontárgyak, amik az adós munkavégzését szolgálják, nyilvánvalóan nem a tulajdonát képezi, mert mondjuk rajta van egy céges logó, vagy egy egyenruha, ezek nem foglalhatóak le természetesen. Nem is van a sok értelme.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha már itt a szociális vonalat is behoztad a beszélgetésbe, és nagyon plasztikusan ábrázoltad, hogy hogyan próbál szociálisan komfortos helyzetet teremteni ez az egész intézmény, amiről most mi itt beszélünk, hogy maga a túlzott adósvédelem hogyan hathat vissza a gazdaság egészére, illetve akár magukra az adósokra is?
2: Pont ezt akartam mondani, hogy a végrehajtási eljárásról szóló törvénynek semmi keresnivalója alapvetően a szociális oldalon, hiszen itt egy végső eszközről beszélünk, amikor a hitelező kénytelen az állam segítségét kérni, mert egyszerűen nem tudta rávenni a törvényes feltételek között az adósát arra, hogy fizessen. Tehát itt a szociális elemek azért megkérdőjeleződnek. Mindazonáltal mi olyan morális torzulásokat látunk a hétköznapokban, amik azért már nem egészségesek. Szerintem mindenfajta mentességnél nagyon nagy hiba azt az érzetet kelteni egy adósban, hogy a tartozásokat nem kell visszafizetni. Ez káros. Káros a hitelezésre, a szolgáltatás nyújtásra, és ha belegondolunk, hitelező az nem csak egy bank lehet, természetesen az is fontos, hogy...
1: Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy csak egy bank lehet egyébként.
2: Dehogy. Mi van akkor, hogyha egy főbérlő nem tudja az albérleti díjat behajtani? Az albérlőjén, aki éppen nem fizet se rezsit, se bérleti díjat, se egyebet, ne agyisten megrongálja a bérleményt. Amikor például arról beszélünk, hogy miért nincsen normális bérlakáspiac Magyarországon, akkor tudom, hogy csak az egyik vetülete, de ezt is érdemes megvizsgálni, hogy vajon a bérleti díjak kikényszeríthetőek, a nem fizető albérlő megfelelően kezelhető egy ilyen esetben. Aztán ugye, ahogy említetted az elején a MAKIS-t, számos megkeresést kapunk vállalkozóktól, kisebb cégektől, kisvállalkozóktól arra, hogy elvégezte a munkáját, leszállította az árut, teljesítette a szolgáltatást, de nem fizeti ki az adósa, mit tud tenni. Ezeknek óriási súlya van a gazdaságban.
1: Azon gondolkodom, hogy ha visszalépünk néhány évet, ugye voltak ezek az elhíresült moratóriumok, azért mondom, hogy elhíresültek, mert ugye ennek a beszélgetésnek most pont ilyen típusú témája van, szóval, hogy a moratóriumok idején sokan fellélegeztek, ugyanakkor a pénzügyi szektor gyakran kritikusan beszélt erről az időszakról, és én azt gondolom, hogy jogosan. Mi maradt ennek az egész folyamatnak, annó ennek a moratórium helyzetnek, gondolok itt mondjuk a Covid-ra, én is éltem vele, hozzáteszem, akkor még volt lakáshitelem. Szóval mi maradt ennek a hosszú távú hatása?
2: Hát azért néhány eleme még mindig életben van, tekintve, hogy a veszélyhelyzet még életben van. Ide sorolnám kapásból, ha csak egy
1: még
2: példát kell mondani.
1: Amennyire láttam, életben van, igen.
2: Igen, ilyen például a késedelmi kamatláb maximális mértéke, ami az Ukrajnában folyó fegyveres konfliktusra tekintettel. Sokan gondolkoztunk az összefüggésen, de nem látjuk. Erre tekintettel 25%-ban maximálja a kiköthető késedelmi kamat mértékét. Csak mondok egy példát. Ha mondjuk az nem nevezett kereskedelmi banknál egy hitelkártyát használsz, és lejár a kamatmentes időszak, nagyjából ilyen 33-40% közötti kamatot kell fizetni évente, ha ez a szerződés él. De ha ez felmondásra kerül, akkor a veszélyhelyzet alatt a késedelmi kamat nem lehet több, mint 25%. Tehát az adós, mondhatjuk azt, hogy még jobban is jár. Ezt jeleztük a jogalkotónak néhány alkalommal, és ez csak egy a listán, nem igazán sikerült végig gondolni korábban. Nagyon bízom abban, hogy a mostani környezetben lesz erre lehetőség.
1: Hát legyen is így egyébként, azon gondolkodom, hogy hogyan lehet úgy védeni a valóban rászoruló adósokat, hogy közben maga az üzleti bizalom ne sérüljön. Mennyire ellentmondás önmagában ez a kérdés?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon jogos a kérdés, és itt jön be a követeléskezelő szakmának a jelentősége. Nekünk az a célunk, hogy lehetőleg, ha nem muszáj, akkor ne jussunk el a bírósági végrehajtási vagy a felszámolási eljárásig. Az volna a dolgunk, mint ahogy Európa többi országában is, hogy szabályozott módon meg tudjuk keresni az adóst, az elérhetőségekhez legyenek biztosítva, tudjunk vele tárgyalásokat folytatni, konstrukciókat kidolgozni, ez a szakmánk, ehhez értünk, és lehetőleg az önkéntes teljesítést próbáljuk tető alá hozni, mert az mindenkinek jó. Hiszen, hogyha az adós önként teljesít, akkor ennél jobb garancia nincs arra, hogy ő felmérte, átgondolta a saját teljesítő képességét, és akkor nem kell megvédeni. Általánosságban is azt gondolom közgazdászként, hogy a túlzott beavatkozás egy piac működésében sohasem egészséges. A kereteket jó, ha egy jogszabály összefogja, de bízzuk ezt a felekre.
1: Hát meg gondolom, az sem túl jó, hogyha mondjuk a hitelezők úgy érzik, hogy Magyarországon túl nehéz érvényesíteni a követeléseiket. Azért ezeknek tényleg hosszú távú és nagyon komoly következményei is lehetnek. Ez most természetesen feltételes módban szól.
2: Ezzel maximálisan egyetértek, hiszen ugye az előbbiekben is beszéltünk, illetve hoztunk konkrét példákat arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy vállalkozó, egy szolgáltató nem tudja érvényesíteni a követelését. Tehát ami alapvetés, és ez igaz, mindenfajta korlátozásra, ársapkára, egyébre, egyetlen vállalat sem kényszeríthető tartósan veszteséges működésre. Egyetlen gazdálkodó sem kényszeríthető arra, hogy a veszteséget lenyelje. Hogyha egy szolgáltatónak mondjuk a nem fizető ügyfelek miatt tartósan vesztesége leírási kényszere keletkezik, akkor nyilván nem fogja ezt az eredményet terhére csak úgy eldobni, hanem szétteríti a tisztességesen fizető ügyfelei körébe. Tarifa emelés, díj emelés, különféle rendelkezések és szerződési feltételek formájában, tehát a nap végén a többségi társadalom fogja megfizetni a nem fizetők által okozott veszteséget.
1: Ugye a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke vagy, és én azt gondolom, hogy most, hogy ugye új kormány alakul, nektek is van számos új ötletetek vagy javaslatotok. Elárulnád nekünk már, amit egyébként eddig el lehet, hogy milyen új szakmai javaslatokat tennétek ti a kormány elé?
2: Mi az elmúlt években folyamatosan kerestük a kapcsolatot a jogszabályalkotói oldallal, minisztériumokkal. Voltak találkozók, de különösebben nem sikerült az érdekeket érvényesíteni. Nagyon sokszor a szakmai javaslatokat felülírták az aktuális egyéb szempontok is. Mi továbbra is rendelkezésre állunk, és nagyon-nagyon bizakodóan tekintünk a szakmai egyeztetések elébe. Mi szorgalmaznánk egy átfogó követeléskezelési törvény megalkotását. Ezzel a magyar jogalkotás kb. 10 éve adós szerintem a társadalomnak. Ez mindenkinek érdeke.
1: Én is azt gondolom egyébként, és köszönöm, hogy mondtál egy konkrétumot, hogyha már egyébként tényleg ebben a kialakuló helyzetben most még nehéz, hát hogy mondjam, a kormány irányába is ilyen szempontból javaslatokat tenni, nincs még itt az ideje, úgy tűnik. Figyelj csak így a beszélgetés végén, szerinted mi az a legfontosabb pénzügyi szemlélet vagy tanulság, amit már az iskolában meg kellene tanítani, hogy jóval kevesebben kerüljenek bele ebbe a bizonyos adósság spirálba, és ezáltal idézőjelben ne legyenek érintettek abban a beszélgetésben, amit mi most folytatunk.
2: Én azt gondolom, hogy ha tartósan többet költ valaki, mint amennyi a tervezhető bevétele, az a csőd biztos receptje. Nekem ezt tanították annak idején. Nagyon jó dolog fogyasztani, nagyon jó dolog megvásárolni új termékeket, csak mindig mérjük fel, hogy pontosan meddig ér ez a bizonyos takaró. Ha esetleg elcsúsztunk, semmi probléma nincsen. Azt ne gondoljuk, hogy olyan konstrukció van, hogy semmit nem kell fizetni. A legelső dolog az legyen, ha szabad tanácsot adni, hogy vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval. Mind a kettőnknek az az érdeke, hogy megállapodjunk.
1: Igen, ne dugjuk a fejünket a homokba. Az a legrosszabb. Kornél, nagyon szépen köszönöm. Bódis Kornéllal, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökével beszélgettünk a végrehajtási szabályokról, az adósvédelem határairól és a követeléskezelés gazdasági szerepéről. Még egyszer köszi szépen, Kornél.
2: Köszönöm.
1: És tudják, önöktől pedig azt kérdezzük, 06302010909, hogy tekintettel arra, hogy ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja, így május 11-én, hogy hogyan tennék önök még kulturáltabbá a közlekedést. Volt, aki a pályaalkalmassági vizsgálathoz kötné a KRESZ vizsgát, volt, aki arról írt, hogy ne csak a gyorshajtást mérjük, hanem alapvetően az apróbb dolgokat is gyomláljuk ki, de én például azt mondtam, hogy utálom, amikor a háromsávos autópályán Budapest felé jövet, mondjuk a Balatonról, valaki a középső sávban 100-zal megy, és nagyon örülök, Kornél még itt van a stúdióban, hogy ő is bologat, valószínűleg ő sem szereti ezt feltétlenül. No, de hát önöké a terep, 0630 20 10 909.

0: a Business Class fedélzetén. Minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Minden alakít rajtam, de semmi sem változtat meg. Ez Salvador Dali mondta, a zseniális festő és képzőművész, aki 1904-ben ezen a napon született, és mennyire igaza volt, gondolkodjunk csak el, hogy mennyi minden alakít bennünket, de alapvetően mégiscsak visszatérünk az énhez, mint egy régi házba, önmagunkhoz mindig, és ahhoz viszonyítunk, amely belülről belőlünk fakad, és aztán az, hogy ez hogyan alakul át bennünk, az természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen megváltoztott. Köszönjük szépen ezt a Salvador Dali idézetet, nagyon szép volt, és tudják, 0630 20 10 909. Ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja. Ha van kedvük, írják meg, hogy önök hogyan tennék még kulturáltabbá a magyarországi közlekedést, tekintettel arra, hogy már 11 éve ünnepeljük, de én azt gondolom, hogy nem nagyon állunk még ilyen szempontból jól. No, ezek lesznek most, nem sokára pedig beszélgetünk majd teljesen másról, mert hogy arról lesz szó, hogy a KKV-knak milyen a termelékenysége, hatékonysága, és hogy hogyan tudnak nemzetközi piacra lépni Szarka Lászlóval, az MBH Bank középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatójával beszélgetünk majd mindenről, de csak a reklám után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Megkezdődik ma a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Ma 13 bizottság tart meghallgatást, derült ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában a kínai elnök meghívására. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdései. Is. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kánfor utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Széll Kálmán tér közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Petőfi hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapír számlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazz, így van ez itt a Business Class. Május 11-én hétfő reggel, 8:30 múlt 5 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Tudják, ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja. Érkeztek újabb üzenetek. Ugye egy 938-as végű számról írt Zoltán, hogy a kölcsönösen udvar

0: Budapestre autózom, és Székesfehérvártól Budapestig háromsávos a pálya, és valaki középen, a középső sávban 100-110-zel döcög, miközben nekem, mert balról nem tudom megelőzni, ott nagyon gyorsan mennek a kocsik, jobbról kell megelőznem, és a komfortérzetem az meglehetősen hát rossz ilyen helyzetben. No, de most nem erről beszélgetünk. A KKV-k termelékenységéről, hatékonyságáról és nemzetközi piacra lépéséről lesz szó. Szarka László, az MBH Bank középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy beszélgethetünk.
1: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlök minden hallgatót.
0: Milyen jó hangja most, ahogy így hallom az éteren keresztül, a fülesen ott van, igazi rádióbemondónak is állmehetne, csak mondom.
1: Szombaton egy zöldséges megdicsért a feleségemnek. Azt mondta, hogy robusztus hangom.
0: De tényleg,
1: van.
0: Nagyon kellemes a hangja. Na jó, de hát most nem erről lesz szó, hanem ugye alapvetően a KKV-król, mert hogy azért nézzük már meg mindjárt a beszélgetés elején, hogy vajon mennyire versenyképesek valójában ma Magyarországon a KKV-k, valóban olyan nagy-e az EU-hoz képest a lemaradás, mint amennyire bizonyos helyeken lehet olvasni, mert máshol meg azt lehet olvasni, hogy egyébként nem állunk rosszul.
1: Egyébként ez is olyan, mint minden érve, hogy bármelyik oldalát nézzük, másképp fogjuk látni. Én azért úgy gondolom, hogy a lehetőségek hazája vagyunk ebből a szempontból, tehát van bőven lehetőségünk még fejlődni. Ha csak megnézzük azt, hogy milyen a termelékenységi indexünk, hogyha összehasonlítjuk, persze mindenki a németekkel hasonlítja magát össze, amivel nem biztos, hogy kellene. Itt megmaradhatnánk itt a visegrádi négyek körében mi is csak nyugodtan, de mégis, hogy nagy kontrasztot lehessen látni, hogyha mondjuk a német gazdaságban egy KKV mondjuk 90 dollár termel egy óra alatt, ez Magyarországon ez valahol az 50 és a 60 között van, azért látjuk, hogy ez egy jelentős különbség.
0: Egyébként alapvetően miért ennyire fontos gazdasági kérdés maga a termelékenység? Ugye én is így vezettem föl, és én nyilvánvalóan érzem ennek a lényegét, de szakemberként jó lenne, hogyha hallgatók felé ezt azért elmondanám.
1: Nagyon egyszerű. Tehát tényleg az, hogy mennyi értéket tudunk termelni egy bizonyos rendszerben egy adott időegység alatt, ez egyértelmű, hogy fogja magával hozni, hogy termelékenység, hatékonyság, a végén a kijön a jövedelmezőség, és miután minden gazdasági társaságnak, a végén a jövedelem lenne a legfontosabb.
0: Az meghatározható, hogy hol van ma a legnagyobb tartalék a magyar vállalkozásokban?
1: Igen, hogyha szétbontanák a vállalkozásokat, hogy a tényleges, az én szememben azért elég jelentősen megkülönböztethető az, hogy mely vállalkozásokat jelentük, vagy cégeket vállalkozásoknak, vagy vállalkozóknak, az egyéni vállalkozók, őstermelők, vagy azért mikrovállalatok, ahol mondjuk 10 főnél is kevesebbet foglalkoztatnak, most nem rájuk koncentrálok, én azt gondolom, az ő termelékenységük teljesen egyértelmű, hogy nem tud versenyezni, mert ők lejjebb vannak ezen a skálán. Egy 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cég esetében egyébként ez a termelékenységi index, amit azt mondtam, hogy 50-60%, azért ez magasabb, ez már jóval közelebb van az EU-s átlaghoz.
0: Azon gondolkodom, hogy egyébként ugye sok szakértő azt mondja, hogy ma már nem feltétlenül a létszámbővítés lehet a fejlődés, és ezáltal mondjuk a termelékenység hatékonyabbá tételének a kulcsa. Miért nem működik, vagy miért más most már az, amit régen úgy neveztünk, hogy na, vegyünk föl még egy embert, és megvan oldva a probléma modell. Ehhez képest ma már ez nem így megy.
1: Lehetne ez akár vicc is, de abszolút nem az sajnos, hogy két út van egy vállalkozó előtt most, vagy egy KKV előtt, vagy felvesz 10 embert, vagy plusz 10 embert, és velük fog elvégeztetni a munkát, de most szólok előre, nem fog találni egyébként az ország bármely pontján, ez problémával fog ütközni, vagy okosabban kell működni. Ezt az okosabban való működést, ezt egyébként szerintem a víz veri a KKV tulajdonosokat, vagy vezetőket, amikor ezt így kimondja egy szakember, hogy pontosan mit jelent, mert ők szeretik a kézzel fogható tanácsokat, de az okosabb működés az azt jelenti, hogy igenis már egy bizonyos méret fölött be kell vezetni egy vállalatirányítási rendszert, igenis már nem elegendő Excel táblán keresztül a cash flow-t elemezgetni, nagyon jó digitális vagy mesterséges intelligencia által támogatott megoldások vannak erre, akár készen kaphatóan is, csak egyszerűen ezeket el kell kezdeni megszokni és bevezetni a mindennapi termelésbe.
0: Hogyha már itt a cégvezetőket érintjük, akkor ők hogyan tudnak egyébként alapvetően így hirtelen egyik pillanatról a másikra ebbe a bizonyos termelékenységi csapdába belesni, mik azok a legnagyobb béklyók, amelyek a kezüket fogják ilyen szempontból?
1: Hát, én hál' Istennek, és itt a közlekedési kultúra napján nekem is eszembe jutott, hogy járom az országot bőven, van olyan nap, például múlt héten is, hogy 7 órát vezettem. Azért sokat találkozok tulajdonosokkal és vezetőkkel. Döntően egyébként most a legnagyobb problémájuk a piac visszaesése, ez jellemzően egyébként a külföldi piac visszaesése, és hogyha mégis lenne piac, akkor alapvetően a munkaerő. Ezen belül már most a képzett munkaerő, ha így kimondom, az már egy ilyen wishful thinking, alapvetően mint munkaerő, aki dolgozni akar és tud. Ez most a legnagyobb probléma, és ez okozza egyébként a termelékenységben is az egyik legnagyobb gapet. Magas munkaerőbér és alacsony.

0: hozzáadott érték.
1: Ez érdekes, amit most hallottunk, mert azon gondolkodom, hogy akkor vajon a KKV-k mennyire tudnak mondjuk külföldön is versenyképesek lenni, vagy maradni, hogyha ilyen szempontból ilyen gondok is fölmerülhetnek. Magyarul a magyar KKV-k mennyire tudnak sikeresen exportálni, vagy exportképesek lenni?
0: Ahhoz, hogy külföldre tudjon valaki lépni, ahhoz nem elegendő egy jó termék. Az a belépő, igen, legyen egy jó ötlet, egy jó termékem, különböző kutatásokkal meg lehet nézni, hogy van rá igény külföldön, mely része a világnak, ahol azt érdemlegesen be lehet vezetni. Nagyon fontos, és ezzel elég, hát hogy is fogalmazzak, kevésbé foglalkoznak, hogy mennyire skálázható az ő termelésük. És pont ezek miatt, hogy automatizálható, és most kifejezetten termelésről beszélek, azért egy szolgáltatás, lényegesen egyszerűbb, hiszen nincs akkora nagy eszközigénye is. Azért a magyar KKV döntően inkább azt gondolom, hogy a termelésből próbál valamilyen piacra lépést megoldani. Szóval a termék és a skálázhatóság, azon belül ténylegesen a digitalizáció és a különböző mesterséges intelligenciának a használata, az szinte elengedhetetlen, hiszen belépő ahhoz, hogy a külföldi vevők, a külföldi partnerek be tudják minősíteni ezt a magyar céget, és alapvetően, hogy egy nyelvet beszéljenek, a rendszereiket egymáshoz tudják illeszteni.
1: A digitalizációra meg az automatizációra mindjárt rátérünk, de még maradjunk egy pillanatra az exportnál, mert akkor jól értem azt, hogy alapvetően nem is termék kérdés maga, hogy ez sikeres tud lenni, vagy nem tud sikeres lenni, hanem inkább szervezettségi kérdés.
0: Én azt gondolom, hogy most már idén, 2026-ban ez inkább döntően erről szól. Tehát terméket ezt egészen jól tudnak belőni, hogy most mire van szükség a különböző piacokon. Így van, egy vállalatirányítás, vagy annak a szervezés és a munkafolyamatok adják meg azt, hogy mennyire lesznek ők sikeresek. Ezen kívül még van valószínűleg 1000, de én azt látom, hogy ez a magja, ez a kérdés.
1: Az megfogalmazható, hogy hol lehet ma a legnagyobb tartaléka a hazai KKV-k működésében? Erőtartalékra gondolok.
0: Én azt gondolom, hogyha így gazdaságilag nézzük tényleg az ország gazdaságát illetően, akkor hogyha le tudjuk magunkról dobni akár csak 10-20%-kal a termelékenységet meg tudjuk emelni, akár, ez nem az én számom, ezt én is olvastam, akár 5%-os GDP növekedést is el lehet érni. Azért ezt az elmúlt éveket tekintve, vagy bármikor, még a boldog békeiveket tekintve is azt gondolom, hogy egy 5%-os gazdasági növekedés az egy óriási lehetőséget biztosít a fejlődésben.
1: No, akkor nézzük azt, amit már ön is említett, meg én is mondtam, hogy visszatérünk rá a digitalizáció és az automatizáció kérdése. Ugye sok cég számára még mindig szerintem ijesztően hangzik valahogy, amennyire látom egyébként a környezetemben is, pedig aztán viszonylag, hogy mondjam, tanult emberek vesznek körül, de mégis úgy érzem, hogy picit félnek ezektől a szavaktól. Szóval, hogy valóban milyen egyszerű lépésekkel lehetne rövid távon is javítani ezt a fajta hatékonyságot, amit úgy hívunk, hogy digitalizáció, meg automatizáció?
0: Én azt gondolom, hogy a legjobb eszköz a minta. Tehát, hogy nem fogja tudni senki magától ezt megoldani, aki mondjuk egy galvanizáló üzemet vezet mondjuk 20 éve, vagy pedig egy közvéleménykutató céget vezet 30 éve, azok nem tudnak mindenre ugyanolyan nyitottak lenni, és ugyanúgy hozzáérteni a saját szakmájukhoz. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, és javaslom mindenkinek, hogy beszéljenek egymással a cégvezetői. Ezelőtt nem is tudom, egy hónapja lehettem egy elég jó konferencián, vagy kerekasztalba. Olyan emberekkel ültem, az egyik talán egyébként tehát élelmiszerrel foglalkoztatott, de vendéglátással, a másik a már egyébként említett fémmegmunkálás, galvanizálás, és a harmadik talán meg orvosi műszereket szállított be valahová külföldre. És mind a hármunknak az volt egyébként a véleménye, hogy a legjobb az, hogyha egymástól vesznek példát. És vannak olyan üzleti klubok, olyan üzleti közösségek, vagy egyébként most csak, hogy magam felé hajoljon a kezem, akár a saját bankját megkérdezi egyébként az adott vállalkozó. Hát biztos, hogy ha már nem is kész szolgáltatással, de vannak olyan termékek, vagy olyan irányok, amiben tudjuk őket segíteni. De alapvetően nagyon egyszerűen rendelkezésre állnak azok a dolgok, digitalizációban nem kell űrtechnológiára gondolni, alapvetően nagyon sokan még mindig ténylegesen az adataikat nem tudják bit szinten elemezgetni. Amíg nem tudja az adatát ilyen szinten elemezni, az egész működési folyamatát, akár a költségelemzéseket beleértve, vagy a folyamatait, addig nem fogja tudni pontosan, hogy hogyan árazzon. Ha nem tudja pontosan, hogyan árazzon, akkor nem tudja azt, hogy meddig tud engedni belőle, és hogy hogyan skálázza egyébként az egész gazdasági elképzeléseit.
1: Ugye itt említette, és meg is fogott engem ez a fél információ, ami egyébként nem a beszélgetés, ez csak kapcsolódik, hogy van, hogy napi 7 órát vezet és járja az országot. Mit lát, hogy a régiós országokhoz képest hogyan áll Magyarország például a digitalizációban, meg az automatizációban, és eleve a vállalati hatékonyságban?
0: Én azt gondolom, hogy ha mindig a visegrádi négyekhez szeretem saját magunkat hasonlítani, hogyha a V4-et nézem, hogy az EU-s átlaghoz képest, digitális készségek szempontjából egyébként nem vagyunk elmaradva. Egyébként nem teljesen friss szám, de szerintem mindig csak az arányokat nézve, tehát lehet ez alapján relativizálni. Azt mondjuk a digitális készségek, és most itt a fogalomban nem mennék bele, mert elég sok mindent értenek ez alatt, 31%-os mondjuk EU-s átlag szintjén, a V4-eknél 21 és 27 között mozog. Itt, hogy most ezen belül hol helyezkedünk el, az most gyakorlatilag annyira nem fontos. Ez azt jelenti, hogy van benne lemaradás, de egyébként nem egy észreszejtő. Hogyha pedig azt nézzük, hogy mivel lehet ezeket felzárkóztatni, ugye a másik az, meg beszéltünk részben termelékenységi csapdáról, illetve magára az exportpiacra lépésről, alapvetően K+F innováció, ezek szerintem azok a kulcsszavak, amikor ténylegesen magasabb hozzáadott értékkel tudunk valamit előállítani, ezáltal értékesíteni. Itt ez átlagosan az EU-ban ez 2,3% a teljes GDP-nek, ez a V4-ek közül minden esetében ez alatt van. Úgyhogy erre biztos, hogy fókuszálhatunk.
1: Azért ez nagyon jó volt hallani a legelején, hogy az EU tekintetében és a KKV-kat nézve nem állunk azért olyan nagyon rosszul, de mégis, hogyha meg kellene fogalmazni, mi fogja leginkább a magyar KKV-k kezét, a tőkehiány, a munkaerőhiány, vagy esetleg egy olyan, amit így félve mondok ki, hogy menedzserkultúra?
0: Egyébként én úgy gondolom, hogy most pont fordítva tenném a prioritást, mint ahogy mondtad, alapvetően a menedzser kultúrában van egy elég jelentős lemaradásunk, ez biztos, akár a V4-eken belül is. Vannak nagyon jó példák rá, hogy hogyan is. Alapvetően picit visszaugranék, elég erős összefüggés van a menedzsment kultúra, akár egy vállalatnak a valós működtetése egy vállalat irányításban, hogy hol történt meg a generációváltás és hol nem. Vagy a cégnek az értékesítése nem generációváltása, hanem akár egy pénzügyi vagy szakmai befektetőnek az átadása. Pont abban az állapotban van a magyar vállalkozói réteg, hogy akik a 90-es évek elején elkezdtek vállalkozni, akik ilyen autodidakta módon belenőttek és elkezdték a saját cégüket irányítani, ők már nem biztos, nem a képességük, hanem az akaratuk megvan-e arra, hogy ilyen szinten megújuljanak, mert azért ez elég jelentős frissességet igényel, hogy most ezt az egész cégüket átvezessék egy ilyen digitális, vagy akár egy AI által támogatott világba. Úgyhogy látszik, hogy ez a menedzsment kultúrának a változása, mondom, szoros összefüggésben a generációváltással, vagy pedig egy cég értékesítésével. A másik, hogy éppen milyen az adott cégnek a tőkeellátása, mondjuk ezt tenném a harmadik helyre, azért látszanak a számok, ez mondjuk a teljes magyar KKV piacot mutatja, ha jól emlékszem, most kerekítésre, de hogy 16 ezer milliárd környéke a teljes betétállománya a piacnak, a vállalati piacnak, és 13 ezer milliárd környéke volt, és ez most nem hónapról friss adat, ne kérje nekem jött engem számon, de az látszik, hogy bőven több forrás fölött rendelkezik az adott vállalkozó, és most nem egyenikről beszélünk, hanem egy átlagban, mint amennyi hitellel bír. Azaz lenne hova befektetni, azaz nem mondom azt, hogy tőkeszegények. És a harmadik pedig a humán erőforrás, igen, ez egy nagyon komoly probléma most már Magyarországon belül, azokon a régiókon belül is, ahol azt gondoltuk, hogy esetleg feneketlen kút és könnyen hozzáférhető akár a betanított vagy a szakmunkás réteg.
1: Nagyjából egy percünk maradt, az megfogalmazható, hogy kik lehetnek a következő évek nyertesei a vállalkozói szektorban?
0: Mindenképpen az első helyre tenni ma már emlegetett innovációt. A magyar piac nagyon véges fogyasztói oldalról, és nagyon kevesen exportálunk, azért ezt hozzá kell tenni, és akkor a végén majd kunkorral visszamegyek itt a kérdésre a válaszként, vagy válaszol. Nagyon kevesen exportálunk, és azok is, akik exportálnak, döntően inkább a KKV-nak a második K-tól, a középvállalattól felfelé történik meg, és nekik is egy jelentős részük vagy teljes, vagy részben külföldi tulajdonban van. Azaz a magyar és a magyar tulajdonban levő valós KKV-knak alacsony része, aki exportképes, de az export az elengedhetetlen innováció is valamilyen egyediség nélkül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki innovál és nyitott szemmel jár, és bevezeti a digitális eszközöket, meg megtámogatja a folyamatát, az egész termelési folyamatot, és nem csak az, hogy akkor most különböző értekezeteket majd akkor a Copilottal, vagy pedig a Teams-szel összefoglalunk, hanem azért ettől mélyebben magát a termelési folyamatba bevezeti, akkor ott rengeteget lehet ezzel termelékenységet javítani, úgyhogy szerintem ők lesznek majd a győztesek.
1: László, akkor fordítsuk meg, de tényleg akkor nagyon röviden, hogy ha ma egy magyar KKV vállalkozó mondjuk most hallgat bennünket, már pedig sokan szoktak, hál' Istennek, akkor mi az az egyetlen változtatás, amit már holnap érdemes lenne meglépnie, hogy hatékonyabban tudjon működni? Egy dolgot mondjam. Nehéz.
0: Nagyon nehéz, de hogyha, hát most nem tudok elrugaszkodni, hogy most 28 éve, most már ebben a székből ők így a bank oldaláról, minél inkább legyen tisztában az adataival, mert ha megvannak az adatok, abból tud elemezni, azt már lehet digitalizálni, azt már meg lehet támogatni AI-jal, és akkor lehet olyan következtetéseket levonni, hogy milyen irányba haladjon.
1: Azért ez abszolút megfogható, úgy értem, hogy teljesen érthető dolog. Nagyon szépen köszönöm. Szarka László áll az MBH Bank középvállalati üzleti hálózat irányítási igazgatójával beszélgettünk a KKV-k termelékenységéről, hatékonyságáról, és arról, hogy a nemzetközi piacra hogyan tudnak kilépni. László, még egyszer köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
3: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Ma és holnap tartják a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Zivatarokkal szakadt félbe a nyárias idő, majd lehűlés érkezik a hét közepére. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma és holnap tartják a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Most reggel 6 bizottság kezdi meg munkáját, és ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány, az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, idézem, a nem politikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Ütlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést Budai Gyula Magyar Péter ellen a Diákhitelközpontnál kötött, szerinte túlárazott szerződések miatt. A fideszes képviselő állítja, Magyar Péter a pénzintézet vezetőjeként több mint 1 milliárd forint értékben írt alá megállapodásokat Balási Gyula cégeivel. Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Zsobró ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egy lengyel televíziónak este adott interjúban, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élőadásban sugárzott interjúban elmondta, szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba. Zsobró aláhúzta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási előterjesztésre. A pakisztáni kormány előzőleg közölte, hogy a teheráni vezetés hozzájuttatta el a választ. Közben Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter vasárnap egy televízió interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abba, hogy egy közös megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a hormuzi szoros újranyitásának érdekében. Végül az időjárásról, felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervíz útja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 11-én, hétfőn reggel, 9 óra múlt 5 perccel. SMS és Viber számunk 0630-2010-909. Köszönjük szépen, hogy használják. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És hát beköszöntött az, amiről már nagyjából 2 órája beszéltem, amikor még egyébként gyönyörű napsütés volt itt hajnalban, meg korán reggel, hogy megérkeznek majd a felhők. Ugye dél felől, észak felé egy nagyon komoly front, egy nagyon komoly zivatarfront vonul át az ország felett, és hát alapvetően az Alföldre még ilyen 2 cm nagyságú jeges vagy jégdarabokat is jósoltak a szakemberek, és most néztem, hogy bizony Budapesten is sokkal több eső lesz, mint mondjuk 2 órával ezelőtt, amikor én az időképen néztem. Úgyhogy vigyázzanak magukra, esernyő, esőkabát előkészítve, úgyhogy nyomás bele ebbe a napba is. És tudják, ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja. Hát ez egy izgalmas világnap, pontosabban egy izgalmas ünnep, így május 11-ére, mert hogy 11 évvel ezelőtt vezették be a Magyar Közlekedési Kultúra napját, és ezzel kapcsolatban én bedobtam egy ötletet, hogy beszéljünk arról, hogy önök számára hogyan lehetne, vagy önök mit tartanának még komfortosabbnak, hogyan lehetne még kulturáltabbá tenni magát a magyar közlekedést. Én bedobtam azt, hogy utálom, amikor Székesfehérvár felől Budapest felé jövök az autópályán, az M7-esen, és valaki a középső sávban, tudják, ott 3-sávos az autópálya, a középső sávban mondjuk 100-zal vagy 105-tel döcög, miközben én balról nem tudom megelőzni, mert ott jönnek a kemény vonalas járművek viszonylag magas sebességgel, jobbról kielőzni meg ezeket a járműveket olyan fura vagy olyan nehézkes, és érkezett pár üzenet, valaki azt írja egy 938-as végű számról, hogy a kölcsönösen udvarias viselkedés hiányzik, az anyázás és a mutogatás mellőzése lenne jó, valaki PÁV alkalmassági vizsgához kötné a kreszt, azaz, hogyha nem felel meg, akkor nincs jogosítvány sem, sokkal kevesebb nem odavaló sofőr lenne, ugyanis szerinte nem alkalmas mindenki a vezetésre. Más pedig azt írta egy 248-as végű számról, hogy sajnos a rendőrség szinte csak a gyorshajtásra koncentrál automata eszközökkel. Jobban jelen kellene lenni a közlekedésben, és a kisebb kihágásokat is tulajdonképpen gyomlálgatni kellene. Nagyon szépen köszönjük, 0630-2010-909, ha van kedvük, írják meg, hogy egyébként önök szerint hogyan lehetne még kulturáltabbá tenni a közlekedést, mármint a magyar közlekedési kultúrát. De most teljesen másról beszélünk, bár az is bizonyos szempontból közlekedés, mint hogy a nyári repülőszezonról, a menetrendekről és a jegyárakról beszélgetünk Vargagi Gáborral, az Egekura blog alapítójával. Hello Gábor, köszi, hogy itt vagy megint.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Szóval, hogy nézzük meg, hogy egyébként szerinted, minden évben azt mondjuk, de szerinted idén vagy mondjuk Budapesten a nyári repülőszezon az rekord nyarat hoz majd, arra számíthatunk?
2: Utána néztem, 160 úti cél elérhető összesen Budapestről nyári menetrendben, ami azért szerintem egy nagyon-nagyon komoly választék egy régióban. És ami kifejezetten jó, hogy ismét repülhetünk a tengeren túlra közvetlen járattal, tehát nem kell elbumliznünk egyetlen egy európai repülőtérre sem, hogy aztán ott átszálljunk új utasbiztonsági ellenőrzés és mindenféle tortúrák árán, és ráadásul Torontóba, meg az Egyesült Államokba, Philadelphiába is tudunk repülni, ami egyébként már a New Yorkba tartó nyári turistáknak egy reális alternatíva. Szóval azt gondolom, hogy ez több szempontból is rekord, és van egy-két ilyen új jelenség, például, hogy a balti városok, amik ugye azért nagyon népszerűek egy bizonyos kultúrkörben, most azt elkezdtek népszerűbbek lenni tömegesen, sőt nagyon sok északi város is jön föl a forgalom listán, van igény. Ez azt jelenti, hogy nyáron a nyári városlátogatások helyett sokan választják ezeket az északi úti célokat. Nyilván komfortokból kellemesebb az idő. Ha valamikor érdemes északra menni, az pont a nyári hónapokat jelenti. Egészen jó járatválaszték van a Görög-szigetekre is. Szerintem az, hogyha mondjuk 10 évvel ezelőtti kínálathoz összehasonlítjuk, amikor tényleg még egy krétai charterjárat is viszonylag kuriózum volt, most gyakorlatilag pici szigetekre el lehet menni, ez nagyon klassz dolog, és hát ugye arról meg ne is beszéljünk, hogy mondjuk Spanyolországba hány helyre lehet elmenni, bár mondjuk én tényleg azt hiszem, hogy kerülöm a nyári spanyol utazást, mint ördög a tömjén füstöt, de Szóval mindenképpen ez egy nagyon jó nyári választék lesz, egy dinamikus menetrend. Úgy tűnik, hogy az üzemszeri működéshez is Budapestnek, vagy Budapesten minden feltétel adott, tehát ez azt jelenti, hogy a járatok kiszolgálásához van elég kapacitás a repülőtéren, tehát ha késések lesznek, akkor arról feltételezem, hogy nem Budapest fog tenni, vagy nem a budapesti körülmények tehetnek majd, de például most pont ez az időszak, amiben ma reggel is belementünk, utaltál rá, itt van fölöttünk egy jó nagy felhőzet, és amikor néhány hét múlva majd jönnek az igazán heves zivatarok a hideg-meleg frontok találkozásánál, amikor a fél országot lefeszíti egy zivatar cella, szóval akkor például lehet egy kis borulás a menetrendben.
1: Azon gondolkodom, hogy itt szépen soroltad, és tulajdonképpen ebből össze is jön az a 160 desztináció, ami Budapestről, a Liszt-Ferenc repülőtérről elérhető, de mégis egy picit beszéljünk még magáról a transatlanti járatoknak a visszatéréséről, hogy azért az egy nagyon menő dolog azon túl, hogy egyébként kényelmes is, hogy Philadelphia meg Toronto most már közvetlenül elérhető Budapestről, de van ennek olyan szempontból is jelentősége, hogy mondjuk a magyar, pontosabban hát a budapesti repülőtér valamilyen formában följebb helyeződik egy polccal?
2: Így hivatalosan szakmailag nincs, de valójában, hogyha egy repülőtérről minél több hosszú távú járat elérhető, és egyébként nagy forgalmat bonyolít mondjuk az Európán belüli járatoknál, akkor az automatikusan ezt a feljebb helyeződést hozza. Ráadásul azért úgy apránként, de folyamatosan javul a minőség meg a kiszolgálás a budapesti repülőtéren. Tehát mondjuk a Budapest Airportnak jelen pillanatban egész európai szinten az egyik leginkább kuriózumnak mondott sajátossága az az, hogy például nagyon sok kínai járat érhető el. Tehát ha jól tudom, akkor most éppen ilyen 10 körül van a közvetlen járatokkal elérhető kínai városok száma, és ezt lehet érezni erről a légitársaság, szinte minden légitársaság emberei, akikkel beszélgetek, mondják, hogy nagyon sok olyan foglalás van, amik ezekre a kínai járatokra jönnek, tehát az emberek okosan megoldják, külön megveszik a jegyüket Budapestről, és akkor szépen ide jönnek Budapestről, még lehet, hogy eltöltenek egy éjszakát is, vagy város néznek egy kicsit, és úgy mennek tovább, szóval ez mindenképp egy nagyon klassz dolog. Nyilván az is igaz, hogy ugyanakkor az irány az ki van jelölve, hogy merre kell fejlődni, mert ugye gyakorlatilag most már nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, amikor azt ki lehet mondani, hogy a kapacitás a vége felé jár a Budapest Airport. Ugye nem véletlen, hogy bejelentették pár hónappal ezelőtt, hogy Terminál Plus projekt keretében elég komoly fejlesztések indulnak, ami azért fog egy icipici kis kényelmetlenséget is okozni a jövő menő utasoknak, de ez minden reptérfejlesztésnél így van. Szóval összességében azért ez egy nagyon-nagyon klassz járatkínálat, és hogyha mondjuk csak a versenytársakkal, regionális versenytársakkal próbáljuk összehasonlítani, mindig hasonlítjuk a budapesti repteret a bécsihez, pedig szerintem ez alma és körte. De mondjuk Bécsről például az egyik nagy diszkont légitársaság most átmozdult Pozsonyba. Tehát azért most itt nálunk ennél most sokkal egységesebb a kínálat.
1: Figyelj csak, és turkáljunk egy picit a zsebekben, szóval hogyan alakulnak idén a repülőjegyárak? Drágább lett jóval a nyári utazás, mint korábban?
2: Na pont azt néztem a hétvégén, hogy nem lett igazából drágább a nyári utazás, de van egy nagyon egyértelmű tendencia fölfelé, aminek az az oka, ugye, hogy majdnem kétszeresére bedrágult a kerozin ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt ebben a stúdióban találkoztunk.
1: Mindjárt megnézzük, hogy van-e kerozin egyébként, de most egyelőre az emberek zsebében turkálunk.
2: És ugye akik most nyáron utaznak, már megvan a repülőjegyük, azok lehet, hogy még a kerozin drágulás előtt vásároltak repülőjegyet. Tehát a légitársaságoknak most az elsődleges feladatuk az, hogy bevételi oldalon ezt az óriási költségtöbletet, ezt valahogy próbálják meg kompenzálni, és ezért szépen csúsznak föl a jegyárak, elsősorban a frekventált útvonalakon, meg a frekventált események idején. Ide vonatkozó kis fűszer, hogy a Bajnokok Ligája döntő környékén elképesztő sok londoni, extra londoni járatot tettek be például a légitársaságok, és tényleg 800 meg 1000 eurós jegyárakkal, tehát aranyáron adják a jegyeket, jól megkérik az árát. Szóval, hogy mindenki próbálja a költségoldalt kompenzálni, miközben most én azt látom azért, hogy a rövid távú járatfeltöltés érdekében viszont bármilyen áron odaadják a repülőjegyeket. Tehát én most nézek, pont valakinek, egy ismerősömnek néztem, 2 hét múlvára milánói jegyet, 7000 forint, meg 17000. Tehát azért erre nem mondhatnám azt, hogy itt egy szignifikáns áremelkedés látunk. És nyilván egy útvonalból semmire nem lehet következtetni.
1: És Gábor, el is fog menni az a gép? Most ugye itt a kerozinra gondolok, vagy mennyire hype-olja a média most ezt a kerozin hiányt?
2: Hát, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor ez most már egy elég túl hype-olt dolog. Nyilván az egy probléma, hogy nagyon drága, tehát olyan komoly nehézségeket okoz ez a kerozin árszint a légitársaságoknak, hogy azok a légitársaságok, amelyek mondjuk kicsit instabilabb pénzügyi helyzetben vannak, azok ki tudnak hullani, hogyha ez a piacról, hogyha ez hosszú távon is fennmarad, de önmagában az, hogy lesz kerozin, vagy nem lesz kerozin a nyári szezonban Európában, azt gondolom, hogy nem merül föl kérdésként, hiszen ez az egész hormuzi szoros, ami kiváltó oka ennek a sztorinak, a nagyjából az európai fogyasztásnak a 20%-a jön onnan, és már most felépültek azok az alternatív útvonalak, amelyek Nigériából, az Amerikai Egyesült Államokból és Brazíliából biztosítják az üzemanyag utánpótlást. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy mondjuk egy-egy kisebb, nem annyira frekventált repülőtéren átmeneti ellátási zavarok ne lépnének, vagy ne léphetnének föl, szóval ezt nem lehet teljes mértékben kizárni, de mondjuk így, ami Budapestről elérhető célállomások, meg Budapest az kifejezetten egyébként stabil helyzetben van, mert ugye itt van közvetlen csővezetékes összeköttetése a budapesti repülőtérnek a Százhalombattai finomítóval, azért az egy nagyon komoly dolog, és ezen felül pedig gyakorlatilag 2 naponta érkeznek a vasúti szerelvények a Budapest Airportra. Szóval azért attól nem kell tartani, hogy az üzemanyag hiánya miatt nem közlekednek légijáratok, de attól viszont kell tartani, hogy azok az útvonalak, amelyek mondjuk profitabilitás szintjén billegtek, tehát egyébként is a légitársaságok nézegették, hogy mit csináljunk ezzel az adott útvonallal, azok most ilyen magas üzemanyagárnál valószínűleg a légitársaságok könnyebben fogják meghozni azt a döntést, hogy ezt bezárjuk. Tehát törlésekre egyébként lehet számítani.
1: Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy akkor tulajdonképpen nem a kerozin hiány, hanem a késések meg a járattörlések azok, amelyek jellemezhetik, de ezt most feltételesen mondom, a nyári repülési szezont.
2: Igen, illetve az, hogy nem a kerozin hiány a legnagyobb probléma, hanem a kerozin ára.
1: A légtérkorlátozások, a geopolitikai konfliktusok mennyire játszhatnak közre? Az üzemanyagot most már nem hozzuk be, mert arról beszéltünk, vagy tulajdonképpen itt az elmúlt évek alatt hozzászokott a világ repülés irányítása, hogy ezeket valamilyen formában meg kell oldani, és meg is tudja oldani?
2: Nem szoktuk ezt így per definíció kijelenteni, de a légi közlekedés az a világ egyik legadaptívabb iparága, mert szinte mindig történik benne valami, amire reagálni kell. Most ugye az elmúlt napokban olvashattuk azt, hogy a slot korlátozásokat, slot előírásokat átmenetileg felfüggeszti több ország, például az Egyesült Királyság is, aminek például az az oka, hogy bizonyos belföldi útvonalakon egyszerűen lehetővé akarják tenni a légitársaságoknak azt, hogy nem annyira töltött járataikat összevonják, és hogy kevesebb üzemanyagot használjanak ezen a árszinten. Nagyon sokszor egy légitársaság, még hogyha mondjuk csak félig van a gép, azért repüli azt az útvonalat, vagy pont konkrétan azt az óra-perckor induló járatot, mert hogyha mondjuk átmenetileg kiveszi a menetrendjéből, amire nincs akkora igény, akkor elbukja azt a repülőtéri résidőt, és igazából stratégiai okból inkább bevállalják ennek a költségét. Most a szabályozó azt mondja, hogy oké, rendben van, akkor legyen az üzemeltetésnek az elsődleges szempontja a racionalitás, aztán majd csinálunk valamit a slot helyzet. Ez egy csomó ilyen dolog van, de azt gondolom, hogy a geopolitikai környezethez ahhoz most hozzászoktak. Hát nyilvánvalóan azért egy dolgot azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez pedig az, hogy az öbből menti országokban, ahol azért ugye ez a konfliktus nem oldódott meg, és Irán bármikor akcióba lendül, ott az a közlekedés csomópont a globális hosszú távú légiforgalomnak egy igen nagy részét biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az európai légitársaságok például most azon vannak, hogy Ázsia felé tudjanak kapacitást növelni, mert hogyha ott megint egyik pillanatról a másikra egy légtérzár miatt kiesik a működés, az operáció, akkor az nagyon kellemetlen az utasoknak.
1: Gábor, még egy kérdés, így a végére említetted, hogy az egyik ismerősödnek néztél éppen most tájékoztató jelleggel milánói repülőjegyet 2 hét múlva, és az nagyjából 7000 forintról indul, hát nyilván megpakolhatják ezeket bizonyos egyéb szolgáltatások költségként, de alapvetően a kérdés lényege, nagyon el van késve az, aki most akar nyári utazáshoz foglalni?
2: Nem.
1: Ár tekintetében természetesen.
2: Abszolút nincs elkésve, az van elkésve, aki valamilyen ok miatt frekventált dátumok körül szeretne utazni. Tehát ha valaki most gondolkodik közeli városlátogatásba, lehetőség szerint ne a BL döntő környékén próbáljon utazni. Egyébként nincs elkésve, kellő rugalmasságnak azért kell, hogy legyen az emberben, és hát azt tudom most mondani, hogy most már ne a haszon maximalizálásra játszon senki, hanem ha lát egy számára elfogadható áru jegyet, akkor arra csapjon le, nyomja meg az entert, és utána készüljön az utazásra.
1: Hát Gábor, most is nagyon izgalmas volt, és nagyon jó volt veled beszélgetni. Varga G. Gáborral, az Egekura blog alapítójával beszélgettünk a nyári repülőszezonról, a menetrendekről és a jegyárakról. Köszi Gábor még egyszer!
2: Köszönöm!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. A hétvégén legalább 3 ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren, közölték tegnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök még pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy 3 napos tűzszünetről, május 9-től 11-éig, miután a több mint 4 éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott 2 drón ügyével összefüggésben. Mint arról korábban beszámoltunk tehát, csütörtökön 2 drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxus hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3-an haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúron és a Tiszántúron erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton, a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervíz útja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazz, így van ez itt a Business Class május 11-én, hétfő reggel, 3:50. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem vannak, mint hogy a stúdió magányában üldögélek itt, és nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg üzenetet, amit küldtek, mert hogy ugye ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja, érdekes, hogy ezt is ünnepeljük így május 11-én, így már 11 éve, 2015 óta ünnepeljük ezt a Magyar Közlekedési Kultúra napját, és azt kérdeztem önöktől, hogy egyébként önök szerint miben lehetne javítani még a magyar közlekedési kultúrán. Ugye én bedobtam azt önöknek, hogyha mondjuk az M7-esen jövök Siófok felől Budapest felé, akkor Székesfehérvár után háromsávossá válik az autópálya, és el nem tudom viselni, vagy legalábbis nagyon nehezen viselem, hogy a középső sávban döcög egy autó 110-zel, balról nem tudom megelőzni, mert túl gyorsan jönnek, jobbról meg ha megelőzöm, akkor olyan furán érzem magam. Aztán önök írtak jó néhány üzenetet, valaki azt írta, hogy sajnos a rendőrség szinte csak a gyorshajtásra koncentrál automata eszközökkel, és jó lenne az apróbb kihágásokat is kiszűrni, más pályaalkalmassági vizsgához kötni a KRESZ vizsgát, és hogyha nem felel meg az illető, akkor nincs jogsi, sokkal kevesebb nem odavaló sofőr lenne, azt írja, nem alkalmas mindenki a vezetésre. Aztán valaki azt írta, hogy kölcsönösen kellene udvariasnak lennünk az anyázás és a mutogatás mellőzése nélkül. Hát bizony, no, még egy fél óráig írhatnak 06302010909, és nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is írtak. És akkor, ahogy már reggel óta többször is mondtam, végre itt van velünk Gundi, Gundel Takács Gábor, a vendégünk most. Nyugodtan mondhatom, hogy műsorvezető kolléga, bár nem tudom, hogy most ilyen szempontból hogy állunk veled, de lényeg az, hogy te a Bátortábor nagykövete lettél, úgyhogy most inkább ezügyben beszélgessünk. Szia Gábor, hello,
2: szia, jó
1: reggelt vagy
2: mindenkinek.
1: Figyelj csak, amikor ugye megkeres téged egy ilyen kezdeményezés, csodálatos, én is jártam már közöttük, bár én nem vagyok semmi formában nagykövet, de engem is lenyűgözött ez az egész, akkor mi volt az a pillanat, ami téged megérintett ebben?
2: Én ebben olyan viszonylag lassan, vagy lépésről lépésre vonódtam be. Ugye a Bátortábornak vannak különféle akciói, és egyszer, tulajdonképpen először csak egy műsorvezetésre kértek föl. És olyan szinten beszippantja az embert ennek az egésznek a hangulata, meg az ereje. Itt ugye nem csak gyerekekről van szó, hanem egy közösségről van szó, aminek nagyon sok ember a tagja, azok is, akik támogatást adnak, a családok, a gyerekek. Rengeteg önkéntes van, rengeteg ember végez önkéntes munkát, tehát teszi bele az energiáját, és valahogy ez az energia, ez hihetetlenül összeadódik. És aztán az embert ugye ez elkapja. Ugye nagyon-nagyon sok alapítvány van. Engem is sokszor hívogatnak mindenféle alapítványok, aminek a jelentős része valószínűleg kamandusz. És egy idő után az embernek el kell döntenie, hogy akkor az ilyen típusú energiáit, meg támogatását, nem csak a pénzét, hanem a munkáját, azt dedikáltan hova

0: is érintett, vagy azért már hálát ad a jó Istennek, hogy ő nem érintett. Nekem van három gyerekem, akik egészségben nőttek föl, most már van egy unokám is egészséges, tehát az ember hálát ad érte. De pont ezért igyekszem ezt beletenni, és például amikor én lent voltam 60-ban a táborban, hogy megnézem személyesen is, hát olyan energiákkal jöttem el, és olyan telítettséggel, hogy egész egyszerűen lenyűgöző és fantasztikus volt, és hát aztán persze gondolom, mert ezt a bátortábor vezetői látják rajtam, és aztán szépen lassan egyre beljebb húznak ebbe az egészbe, de tulajdonképpen jövök. Tehát így lettem először műsorvezetőből, most már nagykövet is, meg ezért vagyok most már itt is.
1: Igen, de azért Gudi, valljuk be, hogy nem olyan egyszerű az ottani szülőkkel, pontosabban az ottani gyerekekkel elsőre találkozni, mert azért ők mégiscsak valamilyen formában tényleg segítségre, gyógyulásra, gyógyításra szorulnak, és ugye nem csak mentálisan, lelkileg sem könnyű ezt feldolgozni, én azt gondolom. Nekem legalábbis nagyon nehéz volt. Mm. Nekünk egyszer volt ott egy ilyen úgymond csapatépítő, de egyébként az ottani gyógyuló gyerekekkel együtt végzett egésznapos játék. De nem volt ám könnyű.
0: Hát persze, hogy nem könnyű, mert és ráadásul ugye ezek a gyerekek hogy mondjam, vagy inkább közelítsük meg onnan, hogy alapvetően van egy probléma, hogy azok, akik egészségesek meg épek, azok sokszor nem tudják, hogy már fizikailag, azok sokszor nem tudják, hogy hogyan viselkedjenek azokkal, akik mondjuk betegek, vagy valamilyen fogyatékkal élnek. Tehát én még a 90-es években televíziósként kezdtem el fogyatékos sportolókkal, fogyatékosokkal kapcsolatos munkákat végezni, és azért egy folyamat, mire rájön az ember arra, hogy igazából semmit nem kell másképp csinálni. De van egy állapot, amivel ők élnek, amivel megküzdenek, nem kell sajnálni, ha segítséget kérnek, vagy segítségre, akkor segítsen az ember, de egyébként ne a betegségre fókuszáljunk, hanem a pozitív dolgokra, ami megvan. És tulajdonképpen a bátortáborban is van ez a lényeg, hogy ott miközben természetesen van egy hihetetlen orvosi háttér a táborban, van egy mini kórház, ott mindenki föl van készítve, csak bizonyos betegségtípussal lehet oda elmenni, olyan betegségtípussal, amire felkészült maga a tábor, de egyébként valójában itt az élmény a fontos. Tehát ugye ezek a gyerekek egy normál gyerektáborban nem tudnak elmenni a betegségük miatt, viszont a hétköznapjaik tele vannak ebben a betegséggel kapcsolatos problémákkal, körülményekkel, stb. És amikor ott vannak ebben a táborban, akkor erről meg tudnak feledkezni, tudod? És annyi szeretetet, meg mosolyt, meg mindenfélét tudnak magukkal vinni, ami erőt ad a hétköznapokhoz is. Ráadásul ez a tábor nem csak a gyerekeknek segít, hanem segít a szülőknek is. Ugye pont ez az 1%-os kampánynak a szlogénje, hogy nem kell mindig 100%-ot adni, adjál 1%-ot. Mert ezek a szülők, és akik ezek körül, a gyerekek körül vannak, ők minden nap 100%-ot kell, hogy adjanak. De hát ők is emberek. Ráadásul sok olyan van közöttük, akiknek egyik napról a másikra változott meg az élete, vagy egyik napról a másikra derült ki, hogy mondjuk a gyerekkel valami probléma van. És amikor kiderül, hogy egy ilyen súlyos betegség, ugye itt vagy nagyon súlyos, vagy élethosszig tartó betegségekkel küzdő gyerekekről van szó, és amikor egy ilyesmi kiderül, akkor egy család élete egyik napról a másikra megváltozik. Megváltoznak a körülmények, az életritmus, sokszor az egyik szülőnek ott kell hagyni a munkáját, és nekik minden nap 100%-ot kell adni. És amikor ezek a gyerekek ott vannak, jó helyen, biztos körülmények között, megfelelő orvosi körülmények között, és tudja, hogy a gyereke jól érzi magát, akkor egy picit ő is tud lazítani, mert a szülőnek is szüksége van rá, hogy egy picit lazítson, és legalább abban az egy hétben ne kelljen 100%-ot adnia. És ezért fontos ez az 1%. Tehát én megdöbbentem, de az embereknek, az adózó embereknek több mint 50%-a nem rendelkezik az 1%-áról. Ez több mint 10 milliárd forint, ami benne marad a rendszerben, hát ami az államnál marad. De erről a pénzről lehetne rendelkezni is. És ez azért nagyon fontos, mert a bátortábornak például a költségvetésének az körülbelül az egy negyede az 1%-ból jön össze. Tehát most még van 2 hét, és én bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Ha máshogy nem tud segíteni, avval nagyon sokat tud segíteni, hogyha rendelkezik az 1%-áról, és nyilván a bátortábornak is, amelyik egyébként csak adományokból működik, csak egyéni és vállalati adományokból működik. Tehát ezek nagyon fontosak, és az egy nagyon érdekes pszichológiai tény, hogy aki ad, az tulajdonképpen lelkileg, és lehetne mindenféle hormonokról beszélni, az jobban feltöltődik, mint aki kap. Tehát adni az egy olyan energia, ami egy olyan jó érzés, ami saját magunkat is gyógyít. Úgyhogy bátorítok minden

0: senkit, mint bátorító nagykövet egyébként. Ugye azokat hívjuk bátorítónak a bátortábornál, akik rendszeres adományt adnak. Tehát én például 6 évvel ezelőtt egyszer adtam egy havi állandó átutalási megbízást, és azóta ezzel nem kellett törődnöm. Az minden hónapban elmegy. Tehát igazából azt a pár percet kéne rászánni, amíg valaki ugye ad egy állandó megbízást. De az is egy pár perc, amikor valaki rendelkezik az adójáról, és pluszban még ugye, most már ugye az emberek zöme elektromosan tölti ki. Tehát ott van, hogy rendelkez az 1%-odról.
1: Csak ki kell pipálni.
0: Három perc. Tehát annyi, hogy meg kell keresni a nem tudom milyen számot, de még abban is segít a rendszer. Tehát ez egy 3 perces meló rendelkezni az 1%-ról, és viszont óriási segítség egy csomó gyereknek, és nagyon sok családnak, tehát a szülőknek is, meg egészséges testvéreknek. És ugye például a bátortáborban olyan táborok is vannak, ahol az egészséges testvérrel együtt táboroznak. Vagy például a 7 évnél kisebb gyerekek a családdal együtt tudnak táborozni. Ugye többféle tábortípus van tavasztól őszig. Szóval nagyon-nagyon sok embert érint ez. De egyébként tök jól működik, pont most 25 éves már a bátortábor. Hát annak idején indult 30-35 gyerekkel, most évente körülbelül 5000 gyerek, és a hozzájuk kapcsolódó családokkal kapcsolatos feladatokat lát el a bátortábor. A suli program van, meg kórházi program van, meg táboroztatás van. Szóval ez egy számomra nagyon hiteles, és egy nagyon erős közösség.
1: Tényleg itt egyébként elképesztő, amit mondtál, hogy az emberek 50%-a nem rendelkezik arról az egyébként nagyjából 10 milliárd forintról, ami aztán bennmarad a kasszában. Figyelj csak, ugye itt mondtad, hogy nagyon komoly orvosi csapat, meg egy mini kórház is rendelkezésre áll, de csináljunk már kedvet azoknak, akik esetleg most döntenek arról, hogy hova tennék azt az 1%-ot, hogy mit jelent az plasztikusan, vagy példákra lebontva, hogy élményekkel gyógyít ez a tábor, mert ugye az orvosi tím meg a kórház mellett nyilván az élmények is határozottan gyógyító képességgel bírnak ezen gyerekek esetében.
0: Igen, szóval az orvosi tím és a kórház azért van ott, hogyha bárkinek erre szüksége van a gyerekek közül,
1: akkor az ott
0: legyen. Van. Mert egyébként ez a tábor, ez 60-tól pár kilométerre van, de egyébként igen. Egy ilyen erdős körülmények között.
1: Van,
0: igen. Tehát ott nem nincs az, hogy úristen hívjuk mentőt, és akkor futás, hanem ott kell lenni a segítségnek. De alapvetően az optimális, hogyha erre nincs szükség. És egyébként ez a tábor gyakorlatilag hasonló, mint egy gyerektábor, csak ott mondjuk ott minden rendben van. Tehát van íjászpálya, van ilyen kötélpálya, ami le lehet csúszni, van egy kis lovarda, van egy tó, szóval és ezek a gyerekeknek minden nap van egy csomó ilyen programjuk, és akkor mennek állomásról állomásra. Ráadásul önkéntesek, jellemzően fiatalok vannak körülöttük. Ugye hajlamosak az öregek színű, hogy bezzeg a mai fiatalok pontosan ugyanolyan jó fejek, mint amilyen jó fejek voltunk mi annak idején. Tehát rengeteg fiatal megy oda önkéntesen segíteni, stb. És azt gondolom, ahogy szokták mondani, hogy nem csak a szülő neveli a gyereket, hanem a gyerek is a szülőt. Tehát ezek a gyerekek is hihetetlenül nevelik azokat a felnőtteket, meg fiatal felnőtteket, akik ott vannak körülöttük. Tehát rengeteget lehet tanulni egyébként ezektől a gyerekektől, hogy mi az igazán fontos az életben, és amikor azt látod, hogy egy kisgyerek fülig ér a szája, mert végre lemer csúszni, mit tudom én, a kötélpályán, vagy a nyillal eltalálta a célt, vagy fölmert ülni a lóra, és ment vele egy kört. Szóval ezek olyan pozitívumok és olyan energiák, amiről tényleg csak szuperlatívusokban tudok beszélni, és igazából a terápiás okokból jó volna, hogyha minél több ember ezt láthatná. Nyilván ez a tábor, ez nem, tehát például a táborban is megvannak, hogy melyik egy vagy két napon lehet egyáltalán bárkinek oda menni megnézni ezt az egészet, de nyilván nem lehet ebből kiállítást csinálni, de jó volna, ha minél több ember, ha nem is láthatja ennek a tábornak a hétköznapi életét, mert nem lenne normális, a gyerekeket de ha legalább valamilyen szinten részt venne benne, hozzáadna a maga kis energiáját, meg a maga kis támogatását, akkor ez a közösség ez még nagyobb tudna lenni, és még több embernek tudna jó pillanatokat, meg jó napokat szerezni.
1: Hát Gábor, lassan lejár az időnk, még egy kérdés, azért jobban állunk mi adományozásban, bár ez nem feltétlenül az egyszerűen itt csak a pénzed egy részét felajánlhatod, ugye a
0: itt tulajdonképpen azt a pénzt ajánlod föl az 1%-kal, amit amúgy befizetnél az államnak.
1: Így van. Szóval, hogy jobban állunk mi most szerinted társadalmi gondolkodásban ilyen szinten, hogy ezekre jobban odafigyeljünk? Tehát azokra az elesettekre, akiknek tényleg szükségük lehet ezekre a pénzekre? Jobban áll, mint 5 vagy 10 évvel ezelőtt?
0: Hát ezt most nem tudom neked megmondani. Ezt nem tudom neked megmondani, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt mennyi volt, de azt tudom, hogy igazából ugye látjuk, politikai rendszerek jönnek-mennek, de a társadalom, a közösség, azok mi vagyunk.
1: Mi magunk
0: és
1: vagyunk.
0: És mi itt maradunk. És egy csomó ügyben mi magunk tudunk közösségeket formálni, és ezek a közösségek tudnak hihetetlen erőt adni, és ezek a közösségek, tehát látod, a Bátortábor 25 éves. Hát az alatt mennyi minden történt ebben az országban. De ez a közösség itt van, és ez a közösség egyre erősebb. Tehát igen, az életünkben, a nehézségeinkben, az örömeinkben a közösségek a megoldás. Hogy egymásnak tudjunk, egymáson segítsünk, hogy figyeljünk oda egymásra. És van, aki munkával tud odafigyelni a másikra, van, aki támogatással, és akinek nincs semmije, az legalább azzal, hogy az, amit amúgy is befizetne, az nem jobbra megy, hanem balra a gyerekek részére. Ezek a közösségek, ezek mindig élni fognak, és amíg a világ a világ, amíg közösségeink vannak, addig túl tudjuk élni a nehézségeket is.
1: Hát Gundi, nagyon szépen köszönöm. Gundel Takács Gábor kollégánkkal beszélgettünk, aki a Bátortábor nagykövetelet, és újra és kifejezetten kéri, hogyha még nem döntöttek, akkor döntsenek az 1% miatt a Bátortábor mellett. Köszi, Gundi.
0: Én is köszönöm.

0: fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: No hát a Bux Index 0,7%-os csökkenésben van, és 133.516 ponton vagy forintonál. A blue chipek közül mind a Magyar Telekom, mind a MOL, mind az OTP, mind a Richter egyébként most éppen zuhanó pályán van. Nem olyan határozottan, de mégis 0,5, 1,7%-kal. Viszont ami az árfolyamokat illeti, sosem gondoltam volna, legalábbis az elmúlt időszakban nem, hogy azt kell bemondanom, hogy 1 euró 355 forint, és a dollár az nagyon érdekes, mert majdnem kettessel kezdődik, már 200-zal, mert hogy jelenleg 301,8 forint, a bitcoin pedig 80.713 ponton áll. Hát így állunk ma, nagyon szépen köszönöm, ez volt már a Business Class, holnap is találkozunk, és nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, amit küldtek, ugye ma a Magyar Közlekedési Kultúra napját tartjuk, azt nem mondom, hogy ünnepeljük, mert ünnepelni szép dolgokat szoktunk, hát a Magyar Közlekedési Kultúra nyilván hagy még kívánivalót maga után, de nagyon köszönöm azokat az üzeneteket, amelyeket azzal kapcsolatban írtak, hogy hogyan lehetne még kulturáltabbá tenni magát a magyar közlekedést. 15 éve, pontosabban 2015-ben kezdtük először ünnepelni, azóta minden évben május 11-én tartjuk. Szóval szép napot önöknek, vigyázzanak magukra, holnap is találkozunk, minden jót!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több mint bútor. Életérzés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ösztűz alá került a köztársasági elnök, miután Magyar Péter már miniszterelnökként is megismételte korábban többször hangoztatott véleményét, miszerint Súlyog Tamásnak távoznia kellene a hivatalából. Ezúttal a Tisza párt jogi vezetője, mint fogalmaz, a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, Melétei Barna Márton. Azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. A hétvégén legalább 3 ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren, közölték tegnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök még pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy 3 napos tűzszünetről, május 9-től 11-ig, miután a több mint 4 éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Mint arról korábban beszámoltunk tehát, csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drón elhárító rendszereket nem aktiválták időben. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán, a francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3 haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúron és a Tiszántúron erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A Shades zenél majd. Stílusa és az általa képviselt Quiet Storm hangzás ma népszerűbb, mint valaha. Világsztárok hivatkoznak rá fő inspirációként. Az 1984-es debütáló albumukról, a Diamond Life-ról hoztunk egy dalt. Most pedig az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa, az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere következnek. Ez a Dating Line.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Sheryl Lynn zenész családból származik, templomi kórusokban kezdett énekelni, majd a The Wiz című musical turné csapatában kapott szerepet, mint a gonosz nyugati boszorkány. Got to be Real című dalát játsszuk. Előtte jön Mel Tormé, becenevén a Velvet Fog, az amerikai Great American Songbook egyik legnagyobb jazz vokalistája volt. Ez a Summoned Mixer.

0: Jazzy Lexikon.
1: Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt, jelenleg négyen vigyáznak a hét központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedő házában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helységének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcscsomót és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helységét az illetékes hatóságok előtt.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont a Leisure zenél. 2015-ben alakult barátokból, akik mindannyian tapasztalt zenészek, producerek, dalszerzők voltak már korábban is. Dalaikban van egyfajta elegáns lustaság és nyári életérzés, pedig 4 nagy lemezük jelent meg. Sundown című dalukat hallgatjuk. Latin Swing Chanson énekel zongorával, ütőhangszerekkel és szaxofonnal. A Lazy Electric zenél majd Bobby McFerrin legendás dala szól tőlük. A bukovinai származású német Chantelnek óriási szerepe van abban, hogy a balkáni zene meghódította a klubokat. Ez a Dunarea.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Pávöldi Cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépföldi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét. Azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére oda sietett a barlang felügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A második világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
2: Társadalmi célú reklám következik.
3: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
4: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
6: Kimondta az Európai Bizottság, hogy már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Védelmi ipari együttműködésről tárgyal Kijevben a német védelmi miniszter. A folytatásban is zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé idézi Magyarországot a kiskereskedelmi különadó miatt. A testület ugyanis diszkriminatívnak ítéli a szabályozást a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben, idézi a Portfólió. A bizottság álláspontja szerint a magyar kiskereskedelmi adórendszer ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével. Már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Márta Kos bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy megkezdődhet az első kifizetések folyósítása a nemrégiben elfogadott ukrajnai hitelkeretből. Az uniós tagállamok a magyar kormány korábbi ellenállása után legutóbb már meg tudtak állapodni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósításáról, írja szintén a Portfólió. Előre be nem jelentett látogatásra érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevbe, ahol az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus közölte, az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is. Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder, egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Arra reagálva, hogy Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette, Kallas a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőz újságíróknak válaszolva hangsúlyozta, Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, hozzátette, ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog. Itthon közösség tagja elleni erőszak kísérlete miatt az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az áprilisi országgyűlési választást megelőző kampány során közvetlenül pultozó pártaktivistákra támadt Budapesten, tájékoztatott a fővárosi főügyészség. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve annak egy modern kíméletes ága. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Guy Walton egy Kaliforniában született énekesnő, dalszerző, zongorista, zeneszerző, olyan bátor volt, hogy közvetlenül Ariana Grande producerének írt egy bemutatkozó e-mailt, és küldte el neki demo anyagát, aki valóban meghallgatta ezt, és a szárnyai alá vette az énekesnőt, a Pay for the Pain Soul Might. Most pedig jön a Flip the Script, egy holland csapat, ami a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Hosszabb szünet után az elmúlt években tértek vissza a zenei vérkeringésbe. Ez a Love the Player.

0: Jazzy Lexikon.
1: A görög gyökerű kereskedelemmel foglalkozó Haris család az 1700-as években érkezett Magyarországra, azóta több generáció is vendéglátással, szállodaiparral, illetve Budapest városát építő-szépítő beruházásokkal foglalkozott. Feszti Adolf építész legelső fővárosi alkotása az 1877-ben átadott Haris bazár volt. Haris Gergely számára vasvázas tetőszerkezetű üvegezett átjáróházat tervezett, melynek udvarán az üzletek a keleti bazárok hangulatát idézték fel. A Koronaherceg utcát a Váci utcával összekötő átjáróház volt a Haris bazár. Az 5. kerületi épületet 1910-ben lebontották, de a neve ma is Haris köz. A Haris család leszármazottai jelenleg is Budapesten élnek. Felújították az egykori budai lövölde műemléki épületét, és megalkották Buda új találkozóhelyét, a Haris parkot.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Ibrahim Malouf napjaink egyik legizgalmasabb és legelismertebb trombita művésze, aki 2026-ban is a világzene és a jazz abszolút élvonalában van. A libanoni születésű, de Franciaországban nevelkedett zenész védjegye az a különleges negyedhangos trombita, amellyel képes áthidalni a nyugati zene és a keleti dallamvilág közötti szakadékot. Happy Face című dalát játsszuk. Egy turnéval ünnepelte 40. születésnapját a Simple Red. Mick Hucknell nemrég egy interjúban utalt rá, hogy a 40. évforduló nem a lezárást, hanem egy új fejezet kezdetét jelenti a zenekar számára, így a turné után valószínűleg újabb dalokra is számíthatunk. Ez a

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Olá, Onna Bulé következik, tudatosan független művész, saját kiadóját menedzseli, mert nem akart behódolni a nagy kiadók sablonjainak. Ez lehetővé teszi számára, hogy ne kössön kompromisszumot a hangszerelésben. Nála a dalok gyakran hosszúak, hagynak teret a jazzes improvizációnak, és a nagy zenekari megszólalásnak You'd Better Believe című dalát játsszuk. Előtte az amerikai zenész-énekes dalszerző Don West jön, leginkább a blues, soul és R&B műfajokban alkot, a Never Love So Might. Most pedig Anastasia énekel, aki a 2000-es évek elején uralta a slágerlistákat, nem csak hazájában, Amerikában, hanem Európában is nagyon sikeres volt. Ez a Not That Kind, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk DJ Jovan Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet kisfaludi Strobl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékmű nevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli Hírmagazin a Jazzin.
2: Megkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. 13 testület tart meghallgatást. Kimondta az Európai Bizottság, már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 11-én hétfőn 11 óra 53 perckor a mikrofon Szabó Kati. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépíteni Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, idézem, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot a kiskereskedelmi különadó miatt. A testület ugyanis diszkriminatívnak ítéli a szabályozást a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben, idézi a portfólió. A bizottság álláspontja szerint a magyar kiskereskedelmi adórendszer ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével. Ütlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést Budai Gyula Magyar Péter ellen a Diákhitelközpontnál kötött, szerinte túlárazott szerződések miatt. A fideszes képviselő állítja, Magyar Péter a pénzintézet vezetőjeként több mint 1 milliárd forint értékben írt alá megállapodásokat Balási Gyula cégeivel. Május 29-én 14 óra 30 perckor búcsúztatják Sebő Ferenc előadó művészt, zeneszerzőt, a Táncház mozgalom egyik elindítóját a Farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően a család kérésére szűk körben történik. Sebő Ferenc április 27-én hunyt el, a Kossuth-díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
3: Külföld.
2: Már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Márta Kos bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy megkezdődhet az első kifizetések folyósítása a nemrégiben elfogadott ukrajnai hitelkeretből. Az uniós tagállamok a magyar kormány korábbi ellenállása után legutóbb már meg tudtak állapodni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósításáról, írja a portfólió. Előre be nem jelentett látogatásra érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijev Kijevbe, ahol az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus közölte, az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is. Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder, egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Arra reagálva, hogy Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette, Kallas a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak válaszolva hangsúlyozta, Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, hozzátette, ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Mint arról korábban beszámoltunk, tehát csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drón elhárító rendszereket nem aktiválták időben. Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egy lengyel televíziónak este adott interjúban, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élőadásban sugárzott interjúban elmondta, szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba. Ziobro aláhúzta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában a kínai elnök meghívására. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdései. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll.
1: Kulturális hírek.
2: Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteonavigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál. Az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül. Előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
1: Budapest legfrissebb időjárása.
2: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál.
3: volt a Jazzy Daily hírmagazinja. A szerkesztő Szabó Kati volt.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

Young.

0: tette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jótékonysági gála estet rendez a Víg Színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció. Erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos a jövőben csak annyi feladatot végezni, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósfai Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok az elmúlt években nem voltak pártpolitikailag semlegesek, ami rongálta a közbizalmat és biztonsági kockázatnak tette ki az országot. Hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. A nemzeti választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tar Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. Tar Zoltán azt is hangsúlyozta, támogatják a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, és visszaadnák az intézmények autonómiáját. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok és viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Jazz, soul, bossa nova, ezeket a stílusokat szerette már gyerekként is hallgatni az olasz Adrián Déno. Tavaly októberben megjelent lemezéről hoztunk egy dalt. Előtte a budapesti Boom Pulse zenél, a zenekar alapítója és motorja Szabó Dániel Ferenc dobos. A projekt köré a hazai jazz és könnyű zene élet kiválóságait gyűjtötte össze. A felállás célja egy olyan groove-orientált zene létrehozása, amely egyszerre improvizatív és táncolható. Ez a Drop the Stone.

0: Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Sunny Colon 2024-ben több új kislemezzel is jelentkezett, amelyek a rajongók szerint egy közelgő negyedik nagylemezt vetítenek előre. A zenei sajtóban továbbra is úgy hivatkoznak rá, mint akinek sikerült megőriznie függetlenségét és egyedi étteri hangzását. Juju című dalát játsszuk mindjárt. Most pedig a Hello Dolly szól, bár a dalt eredetileg a színházi előadás népszerűsítésére szentek. Louis Armstrong 1964-es feldolgozása világméretű szenzáció lett. Most Bobby Darin-tól halljuk.
1: Hello.

0: Jazzy Lexikon.
1: Buda rejtett kincse a Villányi és Ménesi út mellett elterülő csodálatos budai arborétum. A 7,5 hektárnyi elképesztően gazdag flórával és faunával rendelkező terület jelenleg a Gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kampuszának részét képezi. Elődjét a kertész iskolát dr. Enz Ferenc, az 1848-as szabadságharc orvosa alapította. Az arborétum telepítését 1893-94 telén kezdték meg, Ráde Károly vezetésével. A kert gazdag és különleges növényvilága több ezer fajt és fajtát mutat be. Van itt dísz, cseresznye, orgona és narcisz gyűjtemény, sziklakertek, fenyvesek, trópusi növények. A felső kert idős és ritka fáiról nevezetes. Itt található az ország legöregebb perzsafája és libanoni tölgye.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Winta következik. Zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi, modern, tiszta produkciós minőségben. The Game She Played című dalát játsszuk. Diana Krall képes volt arra, amit csak a legnagyobbak tudnak, egy mindenki által ismert rádióslágert úgy lecsupaszítani, hogy az teljesen új értelmet nyerjen. A Crowded House 1986-os dalát halljuk tőle mindjárt. Most pedig Lara Fabian énekel, az énekesnő nemrég jelentette be hatalmas nemzetközi turnéját, amelynek keretében a legnagyobb slágereit és az új dalait is színpadra viszi. Ez a Growing Wings.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 16. kerület Rákosszentmihályi városrészében Sashalmon új közpark és körpanorámás kilátó nyílt 2017. októberében. A terület a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Reformátorok tere elnevezést kapta. A tengerszint fölötti 145 méteres magasságot 17 méterrel tolja meg a kilátó, melynek 22 méter magasan lévő tetejébe 100 lépcsőfokon lehet feljutni. A kellemes hangulat zöld felületet padokkal ellátott sétány és egy fehér kőből készült szökőkút díszíti. A díszkút körül híres reformátorok Calvin János, Luther Márton és Bocskai István egész alakos bronzszobrait találjuk. Luther az általa megfogalmazott 95 pontból álló vitairatot, Calvin a Bibliát, míg a dísz magyarba öltözött Bocskai István egy papírt tart a kezében, mely a protestánsok számára vallásszabadságot biztosító bécsi békére utal.
0: Jazzy Lexikon.

0: kedvenc keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Megújul a kormányzati kommunikáció. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. A nemzetiségi választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tarz Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Egy hazai formáció, a Warpix folytatja, akik sajnos már nincsenek együtt, 1993-ban alapították a bandát, a Monte Carlo szól tőlük. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újjáélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét, az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világet idézik. Ez a Rice and Rips. We'll be right back.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Naphegy lejtőjén álló fekete eperfa is Budapest nevezetes fái közé tartozik, ugyanis egészen biztosan elmúlt már 200 éves. A régi Tabán emlékét őrzi ez a fa is, mely az egykori Kőműves utca egyik kertjében állt. Úgy tartják, Mária Terézia korában a nagy selyemhernyó tenyésztési láz idején ültethették, ugyanis a selyemhernyók kedvelt eledele az eperfa levele. A fa Matuzsálem ágai már a földre hajolnak. A Tabánban létrehoztak egy tanösvényt is, melynek kis táblái a sétányok közelében álló fákat és cserjéket mutatják be.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Mo Horizon zenéje. A duo a 90-es évek elején kezdte el zenei pályafutását, és gyorsan elismerést szereztek a helyi DJ körökben. Az áttörést a Butabár válogatás albumokon való szereplésük hozta meg, ami nemzetközi ismertséget hozott számukra. 2017-es dalukat játsszuk. A Craig Unit egy filmzenékkel foglalkozó formáció, amelynek zenéje gyakran merít a jazzes funkos alapokból. Ez a Call My Name.

Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Bobby Blue Bland hangja egészen különleges volt, pályafutása elején még B.B. Kinghez hasonlóan énekelt, de később kialakította saját bársonyos bariton stílusát. 1992-ben bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, 1997-ben pedig megkapta a Grammy életműdíjat. Előtte a Say She She zenél, ami három énekesből áll. A nevük egy szójáték és tisztelgés a diszkó legenda Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt. A Disco Life szól majd. A Commodores az 1970-es évek egyik legsikeresebb funk és soul zenekara volt. 1974-es Machine Gun című lemezükről hoztuk a címadódat.

0: Jazzy Lexikon.
1: A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónaj kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni, nem ritkán lopott portéjukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyavetés közben halt meg.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Alper Lászlóék Jimi Hendrix előtt tisztelegnek. Jön a Margit szigeten a Vasovszki Szimfonik, és csütörtöktől indul a Hello Margit Fesztivál. Jó napot kívánok! Jövő szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Alper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben, világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Alper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs, furuja művész is, így a koncert színes műfaji találkozásokat ígér. Nagyszabású zenei vállalkozás érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra. A Vasovszki Szimfonik című produkció első alkalommal mutatkozik be ezen a helyszínen. Az est középpontjában Mr. Vasovszki áll, aki az elmúlt években a hazai elektronikus zenei szcéna egyik legelismertebb szereplőjévé vált. A koncert során DJ szettje ezúttal nem hagyományos klub környezetben szólal meg, hanem vonós és fúvós szekcióval, valamint élő zenészekkel és énekesekkel kiegészülve. A koncert sztár vendégei Lengyel Johanna és Bakos Bettina énekesnők, valamint Jaou gitáros lesznek, de a többi hangszeres zenész is csupa ismert név. Ferenc Péter Pete hegedűn, míg Herold Peti szaxofonon működik közre. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál. Lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, design programok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják egymást. A Megvárt Ligetben például a Duna Szimfonikusok koncertje várja a közönséget, de fellép a Sipos Ábel Live Band vagy a Bajdázó is. A fesztivál kiemelt része a közösségi élmény. Lesz közös városrész, takarítás, nyitott udvarprogram, kreatív foglalkozások és számos részvételi workshop. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. Egykori jövőnk és jelenkori kérdéseink találkozása. Megnyílt a Jövő század regénye című kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban, amely Jókai Mór azonos című művének világán keresztül a 19. századi jövőkép és a 20. század valósága közötti párbeszédet állítja a középpontba. Erről Sulics Fruzsina, az OSK térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: A kiállítás első egysége, ez a regényt ezek között az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye a míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpára, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
3: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látvány tervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus.
1: A Sulics Fruzsinával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Megújul a kormányzati kommunikáció. A közlekedés biztonság javítását ígérte a leendő közlekedési miniszter. Szeles elsős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszter jelölt. Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonsági javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Az Ohio-i The Black Keys zenél. A duó eleinte függetlenként kezdte karrierjét, dalaikat egy pincében rögzítették, és producerük sem volt. A Grammy-díjas bandától a Beautiful People Soul Might. Hayai egy rendkívül izgalmas szaudarábiai származású Londonban élő énekes dalszerző producer. Ez a Maybe It's You című dala.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Malka Family, egy nagyméretű francia funk zenekar, amely az amerikai P-funk és a kortárs európai groove hangzás fúzióját hozta el a 80-as évek végén. Energikus többtagos felállásuk a funk, a rap és a soul elemeit vegyíti. Most pedig a Gianni és Enzo Logreco által alkotta a Soul Stance következik, szeretnek visszanyúlni a múlt nagy zenéihez. Az improvizáció mozgatja őket, ez a Guess What?

0: Jazzy Lexikon.
1: A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án Joseph Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületében. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben, a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése, a Schöpfkung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Dave Lee következik. Brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight Sonight. Marlene Shaw a jazz, a soul és a funk egyik legkarizmatikusabb és legsokoldalúbb énekesnője volt, aki több mint 5 évtizeden átívelő karrierje során mély nyomot hagyott a zenei világban. Koncertjein híres volt arról, hogy a dalok közé hosszú improvizatív monológokat illesztett be, amikben hol viccesen, hol drámaian beszélt a férfi-női kapcsolatokról. Olyan volt a színpadon, mint egy éneklő színésznő. 1967-es sikerét játsszuk. Most pedig a Jazz Amor zenél egy német New Jazz duó, akik a bossa nova, a downtempo és az elektronikus zene elemeit ötvözik rendkívül laza, atmoszférikus hangzással. Here and Now című dalukkal búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hour Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wenckheim család egykori palotájában nyitotta meg kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építésztervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wenckheim Frigyes és családja pedig alkalmanként budapesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért-hegy északi oldalában a víztározó tetején található a kilátókőszobor, más néven Buda királyfi és Pest királykisasszony szobra, amelyet 1982-ben avattak fel. A talpazaton a két városrész látható stilizált, terepasztalszerű ábrázolásban. A Buda királyfi és Pest királykisasszony szobrát elválasztó hasadék a Dunát jelképezi. A két alak egymás felé nyújtott keze pedig a két városrész egyesítését szimbolizálja. A kilátókő szobornál nevéhez méltóan gyönyörű a panoráma. Talán innen nézve a legszebb a Várhegy déli oldala és a királyi palota.
0: Jazzy Lexikon.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Nem változtak az albérleti díjak áprilisban. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Hozzátette, hogy átvilágítják az információs hivatal utóbbi években végzett működését. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Posvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, akik a városban közlekednek, erős forgalomra számítsanak, különösen a belső kerületek zsúfoltak és a körutakon is nehéz közlekedni. A kivezető utakon most még jó tempóban lehet elhagyni a várost. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, valóban itt vagyok, örülök, hogy Önök is itt vannak, és remélem jó sokáig tudnak maradni. Mondjuk például hétig, és még aztán is, mert hét után Dr. Jazzy ismétlés. De hogy addig, mivel várom Önöket, hamarosan egy Get Funky Partis dalról beszélnék, és játszanám le, mert aranyos sztoria van. Aztán hívom majd telefonon Vasobszky Norbertet, akivel megbeszéljük, hogy hogyan tud összekapcsolódni egymással egy DJ set, valamint a szimfonikus zene. Van egy jeles születésnaposunk, Irving Berlin, a legendás jazz szerző. Hol máshol, ha nem a jazziben beszélnénk róla, részletesebben is majd a második órában. A harmadik órában ajánlunk programokat, és jön természetesen a Mesélő Budapest is. Most a Jafunk, utána pedig a Latte Maffiato és Rédei Reni. Először a Do It For Love, aztán pedig a Jötem.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Nem sokára 4:45 lesz, egy dal erejéig emlékezzünk meg a pénteki Get Funky Partyről, egészen pontosan a 64-ről, ami ugye gombócból sem kevés, buliból meg sosem elég. Szuper volt a közönség, és mindig büszkék vagyunk a közönségünkre, mert egy-két megtévedt vendégen kívül azért nagyjából tudják, mit illik, mit lehet kérni, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Illetve én is, meg Imre is nagy türelemmel szoktuk elmagyarázni azoknak, akik valahogy nem érzik a feelinget elsőre, hogy mégis miről van szó. Egy olyan dalt szeretnék most lejátszani, aminek nagyon örültem, amikor kérték, mert nem mindig kérik, bár ismerjük és szeretjük, de valahogy az emberek fejében nem mindig van ott, de majd most. Egy kanadai énekesnőről van szó, akinek ezen a slágerin kívül van még egy másik muzsikája, az úgynevezett high energy stílusú So Many Men, So Little Time, de az a féle ilyen uptempo euro diszkó, viszont a Close to Perfection, mert arról van szó. Az viszont pont kellemes soul funk, az előadója ugyebár Michael Brown, aki egyébként persze annál, hogy egy slágere volt, sokkal többet tett, mert például úgy fedezték fel, hogy az iskolát is félbehagyta azért, hogy a Hair utazó stábjában énekeljen, és ezzel az utazó világ körüli stábbal még Ausztráliába is eljutott. Egyébként felettébb fiatalon vállalt gyermeket, nem tudjuk, hogy vállalt-e, vagy vállaltatták, vagy úgy maradt, de 14 éves korában születtek meg azok az ikrei, akik közül az egyiket egyébként szintén ismerhetjük a pop bizniszből, a 80-as évek Euro Dance sztárja volt Sinita, aki egyébként Michael Brown, tehát egyik gyermeke. A Close to Perfection még 85-ben jelent meg, és minden szempontból illik a Get Funky világába, és jó érzés, ahogy mondtam, hogy a pénteki buriban tulajdonképpen csak egyetlen egy megtévedt vendég szerette volna a Splash-től a Tedd fel a kezedet című retródalt hallani, végül is sikerült vele megbeszélni, hogy az nem illik bele a Get Funky-ba. Viszont aki kérte a Miguel Brown féle Close to Perfection-t, az meg is kapta, meg mindenki más is, aki ott volt, és aki esetleg nem tudott ott lenni, az meg megkapja most, mert meghallgatjuk ezt a dalt, hamarosan Vasovszky Norbertet hívom telefonon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hál Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hál Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
1: A BKK Info munkatársainak tájékoztatása szerint erős a forgalom a Közraktár utcában befelé, a pesti alsó rakparton a Szabadsághíd és a Szent István park között mindkét irányban szakaszonként, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton az Andrássyn, a Bajcsi Zsilinszkin az Erzsébet tér előtt, illetve az Üllői úton befelé a József körút előtt. Zsúfolt a Váci út befelé a Hungária körúttól kezdve a Tököli út és a Kerepesi út szakaszonként, illetve a Fiumei út az Orci tér felé, és talán nem meglepő, hogy lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Hegyalja úton a Budai alsó rakparton a Szilágyi Erzsébet fasorban a Városközpont felé, és természetesen a Szél-Kálmán tér környékén.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Ha felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon megfér-e egymás mellett egy DJ-set, mondjuk az elektronikus zene és a nagy zenekari hangzás, akkor lehet, hogy elsőre még azt mondanák, hogy á nem, de mi majd most bebizonyítjuk, hogy nagyon is, ugyanis érkezik a Wasowski Symphonic nem akárhová, hanem a Margit-szigeti színház díszletei közé. Gondoltam, hívjuk fel Wasowski Norbert zeneszerző, producer, DJ-t, hogy egy kicsit elmagyarázzuk önöknek, hogy mit láthatnak majd ebben a nagyszabású produkcióban. A művész úr pedig itt van a vonalban. Szia!
1: Rádióbb napot kívánok mindenkinek!
0: Szóval, ami elsőre nem látszik összeköthetőnek, azt is sikeresen kötöttétek össze, nem először és nem utoljára. Hogyan kell ezt elképzelni, hogyha most a saját magad promótere vagy marketingese vagy, és egy pár mondatban ezt össze kell foglalni azok számára, akik még nem értik?
1: Nagyon röviden, DJ-szet hangszerekkel és énekkel, mindez ugye élőben. Picit bővebben pedig talán azt tudom mondani, hogy az elektronikus zenét szerintem egy fúvós és egy vonós zenekar nagyon-nagyon jól ki tudja egészíteni, és ezt szeretném megmutatni a Margit szigeten az embereknek, mindezt egy igen komoly köntösben, ugyanis hogy a színpadi effektektől kezdve vizuálig rengeteg lámpáig egy olyan látványt szeretnénk tényleg átadni a zene mellett, hogy egy nagyon kerek show legyen, és tényleg egy olyan élménnyel tudjanak hazamenni az emberek, hogy azt mondják, vagy erre még emlékezzenek akár fél év vagy egy év múlva is visszaemlegessék a koncertet.
0: No, továbbra, ugye, igen, folytasd.
1: Bocsánat, csak egy mondat, ami ugye nagyon fontos, hogy világslágereket játszunk, szóval ez egy közismert, közérthető koncert lesz.
0: Látod, majdnem ellőtted a következő kérdésemet, ugyanis ha azt a hallgatót képviselem a beszélgetésben, aki még nem járt ilyenen, akkor felmerülhet benne a kérdés, hogyha itt elektronikus zene van és szimfonikus, akkor vajon klasszikus zenét játszotok-e elektronikus módon, vagy elektronikus zenét játszotok szimfonikus zenekarral, de kiderült ezek szerint, hogy utóbbi a helyzet. Azért mondjuk el, nyilván nem a szimfonikus zenekar tagok szerint, de hogy ki mindenkiből áll a Wasowski Symphonic, akik körülötted állnak és körülötted zenélnek, szerintem lesz a hallgatók számára egy-két ismerős név is.
1: Ebben én is biztos vagyok, ugye az alapcsapat, a Wasowski Live alapcsapatban Bakos Betty énekel, Jao szintén énekel és gitározik, Harold Péter szaxofonezik, és a Pete Projectből jól ismert Pete, az a Pete, Ferenc Péter pedig hegedül, és a Cool Strings csapata az, aki kiegészíti így az ötfős alap brigádot egy ilyen szimfonikus csapattá.
0: Akkor tulajdonképpen hányan is lesztek nagyjából a színpadon?
1: 24-en, mert hogy Lengyel Juhanna is a sztár vendégünk lesz, aki ugye 4 évig volt a zenekar tagja, és ez lesz egy olyan búcsú koncert is tőle.
0: Tehát ő más irányba megy. Azért egy-két dalcímmel talán még jobban képbe helyezhetjük azt, akinek még mindig lenne kérdése. Szóval milyen pop vagy populáris zenékre számíthattunk szombat este, mondjuk el, hogy szombat este 8-kor lesztek a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, vagy pedig másnap, hogyha eső nap lenne, de nem lesz, mert jól állunk a dologhoz. Milyen dalokra lehet számítani?
1: Avicii Wake Me Up például, ugye azt hiszem 2013-ban volt óriási sláger, és napjainkig minden buliban nagyon jól működik, de visszanyúlunk egészen a Backstreet Boysig, az Everybody-ig, Swedish House Mafia is lesz, Classic House vonalon mozogva, Show Me Love, Sissy Peniston Finally, Gypsy Woman is, illetve Café Del Mar is szerepel a repertoárban. Mit is mondhatnék még, nem akarom lelőni a teljes
0: műsor,
1: de például Szia Titánium is benne van a műsorunkban.
0: Szóval tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy aki nagyjából az elmúlt 30 évben járt klubokba és táncos helyekre, az biztos, hogy valami familiáris darabbal találkozni fog. Mondj még el egyet nekem így kiegészítésképpen, hogy mikor jött neked az ötlet, hogy ezt meg kéne csinálni, mert még mindig bizarrnak tűnhet az, hogy Avicit, vagy esetleg David Guettát, vagy a jó ég tudja kit, szimfonikus zenekarral hallgassunk. Volt valami pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy hoppá, ezt kéne, vagy hogy volt?
1: Alapvetően gyerekkoromtól kezdve mindig kerestem ezt a nagy zenekari hangzás, csak hát egy ilyen, hát én egy szegényebb falusi gyerek voltam, vagyok, és hát nem igazán tudtam ebben gondolkozni, hogy most ezt hogy valósítsa meg. Nyilván a modern világ hozta magával a DST-ket, és akkor próbáltam számítógépen ezt valahogy összehozni, ezt a hangzást. Aztán ahogy teltek az évek,

0: Peti, valamint természetesen maga a mester, Vasovszky Norbert zeneszerző, producer, DJ, akivel reméljük meghoztuk a kedvüket ehhez a különlegesnek ígérkező szombati programhoz. Művész úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, további szép napot
1: nagyon neked,
0: szia!
1: Nagyon köszönöm én is! Szép napot!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. Most köszöntem csak be, aztán már is vége ennek az órának. Ha jó zenék szólnak, akkor hamar telik az idő. Így lesz ez a következő órában is. Itt lesz velünk többek között a Barabás Lőrinc, Eclectic, Eric Benny, Mesa, a Basement Fix, Gregory Porter és még mások is, és egy témánk lesz csak a következő órában. Pontosabban egy szeméről szeretnék beszélni, Irving Berlinről, a 20. század egyik nagy komponistájáról, aki a Gershwin fivérek és Cole Porter mellett megírta, amit meg lehetett írni. Életét két részre bontom, először a szakmai részről, aztán egy picit majd a magánéletről is csacsogunk a Happy Hours második órájában, amelyet majd Cory Wong Jam, vagyis Just a Minute című dalával kezdünk a most következő információk után.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: A rezsicsökkentés megtartását ígéri a leendő gazdasági miniszter. Szerdán kezdődik a Szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztivál. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormányminiszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délutáni parlamenti ülésen már esküt tehet. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mostrán régi filmeket is levetítenek, a többi közt az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Marad a többnyire felhős idő, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
7: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, az ilyenkor szokásosan megfelelő a forgalom. A Hungária körúton, a Könyves Kálmán körúton, a Robert Károly körúton már tolódnak a járművek, és a Nagy körúton is körülbelül ez a helyzet. A Rákóczi úton mindkét irányban nehéz közlekedni, Budán a Margit körúton mindkét irányban lelassult a forgalom, az Alkotás úton a Bakcsomópont felé tolódnak a járművek, a Hegyalja úton és a Budaörsi úton és a szokásos délutáni tolódásban autózhatnak. A kivezető utakon mindenhol jelentős forgalommal kell számolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, bármerre felé is járnak. Ha lesz aktuális közlekedési információ, valami friss, valami remélhetőleg jó hír, bár a rosszakat is el szoktuk mondani, akkor természetesen ebben az órában is tájékoztatjuk majd Önöket. Ebben a pillanatban frissítettem rá az Útinform híreire, és azt írják, az M0-ás déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon az 5-ös főúti csomópontnál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 26-os kilométernél a sérült jármű a lassító sávon vesztegel, ez óhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé lassuljon a forgalom. Tehát csak türelem. Ebben az órában egyetlen egy zseniális muzsikussal szeretnék foglalkozni, Irving Berlinnel, aki ugye nem csak zenét írt, hanem szöveget is, tehát egyedül komponálta azt a több száz dalt, amelyek közül nagyon sok ott van a jazz standardek között. Két részre bontva egy kicsit részletesebben taglalom majd az életét, és persze előtte, közben és utána jönnek a jazzi zenék, meg természetesen Irving Berlin szerzemények. De először a Kaleo és a Hey Gringo, utána kis hazánkból a Barmás Lőrinc Eclectric és egy klasszikus, a Lomha.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben most mai egyetlen születésnaposunkról szeretnék beszélni két részletben, bővebben végtére is megérdemli Irving Berlin, a zseniális jazz szerző, aki egyébként, és kezdjük mindjárt ezzel, 1988-ban éppen betöltötte a 100. évét, és a szülinapi koncertjén olyanok léptek fel a Carnegie Hallban, mint Tony Bennett, Ray Charles, vagy éppen Rosemary Clooney, egyébként Irving Berlin 101 éves koráig ért. A Gershwin féverek és Cole Porter mellett bizony ő is hozzátette a magáét a 20. század zenéjéhez, bár még a cári Oroszországban született, de 5 évesen már megérkezett az Egyesült Államokba. 1907-ben adta ki az első dalát, amelyből állítólag 33 centnyi jogdíjbevétele keletkezett, viszont legelső nemzetközi sikere az Alexander's Ragtime Band lett 1911-ben. Akkor sem volt még annyira öreg. Kottát Irving Berlin nemigen tudott olvasni, és zongorázni is csak valami oknál fogva Fizdúrban tudott, úgyhogy a zongorája egy transponáló mechanikával volt felszerelve, hogy más hangnemekhez is hozzáférjen így módon. Ehhez képest viszont ontotta a slágereket, 30 éves korára már több száz dalt komponált, nagyon sok lett először sláger, aztán pedig standard. A Putin on the Ritz, a Cheek to Cheek, a Blue Skies, vagy éppen a White Christmas. Utolsó, egyébként nem túl sikeres Broadway musicalja a Mr. President volt, melyet még Kennedy elnök is megnézett, a darab 8 hónapig ment, Irving Berlin ezek után 74 évesen jelentette be a visszavonulását. Általában sem nagyon járt sehová, még a tiszteletére rendezett koncertekre sem ment el, még arra a százasra sem, amit az előbb említettem. Irving Berlin kiadójának vezetője szerint a művész minden nap írt egy dalt, zenét is, meg szöveget is tegyük hozzá. Irving Berlin nem hitt az inspirációban, legnagyobb sikereiről is azt mondta, nem tagadva, hogy azért van némi tehetsége, hogy azok bizony kemény munka eredményei, mert a művész úr mindig vacsora után kezdett komponálni, egészen reggel 4-5 óráig is dolgozott. 9-to-5 munka, ugye? Szokták volt mondani. Ettől függetlenül, aki zseni, az zseni, még éjjel is, nem csak nappal. Nem sokára még néhány érdekességet szeretnék elmondani Irving Berlinről, de most hallgassuk meg első legnagyobb nemzetközi sikerét, az Alexander's Ragtime Bandet, amelyet ezúttal Illényi Katica tolmácsolásában játszunk önöknek.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Egybefügg a sor a Fiumei úton az Orci tér irányában, és a nagyobb csomópontok közelében a Tököli út, illetve a Kerepesi út is csak lassan járható. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt. A Hegyalja úton kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A második óra közepén járunk, témánk, pontosabban célszemélyünk még mindig, a születésnapos Irving Berlin, aki 1888. május 11-én született, és 1989-ben, tehát 101 éves korában hagyott itt minket. Én meg ott hagytam abba az előző blogban, hogy rengeteg dalát sikerét ő személy szerint nem elsősorban a tehetségének, hanem a kemény munkának tulajdonította. Vacsora után kezdett dolgozni, és reggel 4-5-ig komponált. A zsenialitásnak egyébként meg mindegy, hogy 9-től 5-ig dolgozik az ember, vagy 5-től 9-ig. A magánéletéről kevesebb szó esik, rengeteg szerzeménye közepette, pedig vannak itt érdekes történetek. Például Irving Berlin 1912-ben házasodott először, de ifjú nejét egy kubai útutáni tífuszfertőzés vitte el. Ebből az alkalomból komponálta Irving Berlin a When I Lost You című dalt. A következő szerelmével, ez már egy hosszabb és érdekesebb sztori, 1924-ben ismerkedett meg. Mivel Irving Berlin zsidó volt, a lány pedig ír katolikus, név szerint Ellen McKay, ezért a sajtó élénk figyelemmel követte a kapcsolatukat, ne felejtsék el, a 20. század elején járunk. A lány apja például a kezdetektől fogva ellenezte a kapcsolatot olyannyira, hogy lányát inkább visszaküldte Európába, hogy ott találjon neki férjet, Irving Berlin pedig felejtse el. A művész azonban naponta leveleket és dalokat is küldött a lánynak Európába. Amikor az visszatért az USA-ba, az apa még mindig a frígy közé állt, mondván, ezt csak idézem, a testemen át. Hát, megtörtént a dolog, de nem a testén át. A pár ugyanis a nyilvánosság kizárásával házasodott össze, viszont a hír megjelent a New York Times címlapján. A lány apja is onnan tudta meg, és a hírek szerint kitagadta a saját lányát cserébe, mutatom az idézőjelet, Irving Berlin az Always című slágerének jogait adományozta asszonyának, hogy biztosítsa jövőjét. Ezt a dalt egyébként ma is sok amerikai esküvőn játsszák pontosan emiatt. A művész úr házassága békés volt, és felesége 1988-as haláláig tartott, vagyis majdnem holtomiglan, holtodiglan lett a szerelemből, akárhogy is ellenezte annak idején az apa, és 4 gyermekük is született. Irving Berlin bármilyen gazdag is lett, sosem felejtette el, hogy honnan jött. Gyakran gyalog sétált vissza gyermekkora színhelyére, és segítette a fiatalokat. A seregben őrmesteri rendfokozatig vitte, emellett vállaltan szabadkőműves volt, valamint a polgárjogok elkötelezett harcosa, ezért 1944-ben már magasrangú kitüntetést kapott. Utóbbi tevékenysége, mármint a polgárjogi, még az FBI akkori vezetőjének, a későbbi elnöknek J. Edgar Hoovernek is felkeltette a figyelmét, aki évekig megfigyeltette, és az aktákból tudjuk, nyomozott Irving Berlin után. Hát akkor most zenéljünk, és emlékezzünk meg erről a zseniális művészről, akinek több száz jazz standardet köszönhet a világ. Jöjjön most az 1950-es Call Me Madame című musicalből, az It's a Lovely Day Jalabolin előadásában.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Híreink után visszatérünk egy nagyszerű duóval. Ilja Serov és Dave Kaz igaz nem állandóan játszanak együtt, hanem alkalomszerűen, és így készülhetett el a Heat című daluk. Azzal indul tehát majd a harmadik óra, amelyben jönnek a programajánlatok, a Mesélő Budapest, melyben, és addig van idejük gondolkodni, de googlizni nem ér, Titel Kinga és Szerimi Nóra Pest legrégebbi fájáról is beszél majd. A Jazzy zenék közepette vendégül látjuk a Hunky Crewt, Prince-t, Mindy Ebert és Bruno Marsot is a következő órában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Posvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jönjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! Ma is torlódásra számítsanak a fővárosban a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és ezért a 105-ös, illetve a 210-es autóbusz ezúttal is a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Szabadsághíd és a Szent István park között mindkét irányban, illetve a Kiskörúton is szintén mindkét irányban az Astoria előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton, telített az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út az Erzsébet tér előtt, az Üllői út befelé, a József körút előtt, kifelé az Ecseri út környékén. Továbbá nehezen járható az Alkotás utca a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton is akadozik a haladás kifelé szakaszonként, csak úgy, mint a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassulásra számítsanak a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, továbbá a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet az imént hallott Ilja Serov-Dave Kaz duettel kezdtünk. Ez volt a Heat. Most a Funka Radio következik, és a Hopeless Romantic című daluk, utána pedig kis hazánkból a Hunky Crew, akik a Jungle Jig című dalt adják elő. Aztán ajánlok Önöknek három programot, majd van még egy-két naptári eseményem, utána pedig érkezik Tittel Kinga és Szerémi Nóra, valamint a Mesélő Budapest rovatunk, amelyben ezúttal Pest legrégebbi fájáról is beszélgetnek, ha nem tudják melyik az, hát majd a Mesélő Budapest rovatból az is kiderül. De most, ahogy említettem, Funka Radio és Hopeless Romantic itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jövő szerdán a Budapest Jazz Club ad otthont a Halper Hendrix World koncertnek, amely különleges zenei találkozásnak ígérkezik. Az est középpontjában Jimi Hendrix öröksége áll, de a produkció nem hagyományos emlékkoncertként közelít a legendás zenész világához. A cél inkább az, hogy Hendrix zenei szellemisége új hangszerelésben világzenei és jazzes elemekkel gazdagítva szólaljon meg. Halper László gitáros mellett színpadra lép a virtuóz hegedűs Robi Lakatos, valamint Lisztes Jenő is, aki a cimbalom modern megszólaltatásának egyik legizgalmasabb képviselője. A produkcióban közreműködik továbbá Szokolai Dongó Balázs furulyaművész is, így a koncert színes műfaji találkozásokat ígér. Tehát jövő szerdán a Budapest Jazz Clubban Halper Hendrix World. Szombaton ismét megrendezik az Art Mozik éjszakáját a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán mozi részvételével. A nézőket premier előtti vetítések, kultikus klasszikusok és különleges filmes csemegék várják késő estétől egészen hajnalig. A programban szerepel többek között Mario Martone, Cannes-ban díjazott filmje az Odakint, a Chopin Párizsi Szonáta című lengyel életrajzi alkotás, valamint a Rupert Grint főszereplésével készült horrorfilm Az éjszaka szülötte is. A Toldi moziban a 40 éves Állj mellém jubileumi vetítése idézi meg a 80-as évek hangulatát, míg a Tabán moziban animációs klasszikusokkal köztük a Macska fogóval is várják a közönséget az Art Mozik éjszakáján szombaton. Szintén szombat este a Marciványi Téri Művelődési Központban Nathan Ellis Túl éles című darabját láthatják. Egy sürgősségi orvos élete határhelyzetek sorozata. Anna mindent megtesz, hogy tartsa magát, de mi történik, amikor a munka, a család és a saját teste egyszerre követelnek lehetetlent? Feszültséggel, humorral és megrendítő őszinteséggel szól a darab a túlélésről, a kiégésről és a kapcsolatok törékenységéről. Játsszák Starenki Dóra, Földes Eszter, Grillusz Dorka, Takács Katalin, Brazovszki Dániel és Szatmári Aliza rendező, Horváth János Antal.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Ma is torlódásra számítsanak a fővárosban a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és ezért a 105-ös, illetve a 210-es autóbusz ezúttal is a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Szabadság híd és a Szent István park között mindkét irányban, illetve a Kiskörúton is szintén mindkét irányban az Asztória előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton. Telített az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út az Erzsébet tér előtt, az Üllői út befelé, a József körút előtt, kifelé az Ecseri út környékén. Továbbá nehezen járható az Alkotás utca a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton is akadozik a haladás kifelé szakaszonként, csak úgy, mint a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassulásra számítsanak a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, továbbá a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 11-én. Képzeljék el, 1964. május 11-én a Rolling Stones tagjai nem kaptak reggelit a Bristoli Grand Hotelben, ugyanis sem nyakkendőt, sem zakót nem viseltek. Az eset kapcsán akkor a Daily Express című lap, idézem, Nagy-Britannia legundorítóbb zenekarának titulálta a bandát, majd hozzátették, ilyen öltözékben ebédet sem fognak kapni. Volt ez 64-ben, tehát Bristolban. És egy szomorú évforduló, 2004-ben hagyott itt minket John Whitehead, a McFadden and Whitehead duó egyik fele. És túlzás azt mondani, hogy hagyott itt minket, sajnos eltávolították őt e rendszerből, a Matrixból, ugyanis miközben autóját takarította, valaki lelőtte, és sosem derült ki, hogy ki volt a tettes, csak annyit lehetett nagyjából tudni, hogy valószínűleg összetévesztették valakivel. Emlékezzünk meg most egy úriemberről, a McFadden-es Whitehead duónak azzal a dalával, amit nagy sikerrel játszottunk pénteken is a Get Funky Partyban. Ain't No Stopping Us Now.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Hotel vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sokáig tartotta a közvélekedés, hogy ez Pest legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jóvoltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben a kiegyezés évében bármi furcsa és meglepő is, de ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872-es Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk.
2: Igen.
1: A madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagyhatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt

0: Mezer Fekete Rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a Dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvező életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
0: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei füles baglyot, ezt főleg a Gellért hegyen is környékén találjuk. Szintén jelen van a kerecsensólyom Budapesten, ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barnaréti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
0: Így van, én is.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a hétfői Happy Hours vége. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Jazz Kovács László, és már is átadja a helyet, igaz csak virtuálisan, műsorvezető társának, Hávarga Marjannak. Tudják, mindig hétfőn este ismételjük meg az előző heti Dr. Jazzy adást, ha valaki esetleg lemaradt volna, most még pótolhatja például hazafelé menet. Tényleg ez fog történni a következő órában, de előtte hírek, információk, időjárás, közlekedés. Én megköszönöm kitüntető figyelmüket, melyre nagy tisztelettel appellálnék holnap délután is. Viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasók, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Korszerű tanulási rendszert alakítana ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercenaszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12.000 medve él az optimális 4.000 helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Jó estét kívánok! A fővárosban továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton szintén mindkét irányban az Üllői úton, befelé a Nagykörút előtt és kifelé az Ecseri útnál, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Csatornajavítás miatt lezárták a buszsávot a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Csak a félútpálya járható változatlanul a belvárosban az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert tart a vízvezeték javítása. Felújítás miatt lezárták a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton viszont útszűkületen kell áthajtani. Tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, ami a Bartók Béla útnál továbbra sem járható, de a Bartók Béla úton már megszűnt a forgalmi akadály. A Bemtábornok utcát egyirányúsították a Dózsa-György út felé, a 213-as és a 287-es autóbusz pedig a korlátozások miatt terelve közlekedik, több megállót is kihagyva. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Juhász Attila.
1: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
2: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője és a Nincs olyan, hogy rossz szevő című könyv szerzője. Szia, szeretettel köszöntelek!
3: Köszöntelek téged és a hallgatókat is.
2: Nagyon sokféle témáról beszélgethetnénk ebben a mostani műsorban is, amikor megbeszéltük a mai találkozónkat. Jöttek az ötletek, még erről is lehetne, még arról is lehetne, hiszen egyrészt nagyon régóta foglalkozol már a táplálkozással, meg a gyerekeknek a táplálkozásával. Másrészt meg szezonalitásról is beszélhetünk, hiszen most friss tavaszi gyümölcsök, zöldségek érhetők el, de egyúttal a tavasz magával hozza gyakran az allergiát is. Ha most egy picit mindenből csipegetünk, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni az allergiás megbetegedésekkel.
3: Rendben, kezdjük azzal.
2: Szóval, amikor a gyerekeknél, de akár felnőtteknél is bármilyen allergiát tapasztal, akár a gyerek, akár a szülő, hogyan érdemes elkezdeni az első lépéseket? Persze ez attól is függ, hogy milyen allergiáról van szó, de te mivel találkozol?
3: Az allergia az mindig egy nehezen nyomon követhető folyamat, hogy miből indult el, honnan indult el. Tehát most a légúti allergiákról beszélünk, ugye? Tehát az,
2: akár arról
3: az
2: is.
3: Lehet, hogy egy kicsit könnyebb annak az eredetét. Az első lépés az, hogy figyeljük meg, hogy mik azok az allergének, amik ezt kiváltják.
2: És ha nem tudjuk?
3: Erre vannak tesztek, tehát van vérteszt is, van prikteszt is, amit ki tudja mutatni, hogy mik azok az allergének, amik problémát okoznak. Ez nem jelenti feltétlenül az, hogy mindenképpen problémát fognak okozni, de nagy valószínűséggel akkor azok. És hogyha azt el tudjuk kerülni, vagy tudunk rajta segíteni komplementár módon, akkor az nagyon jó. Ezt nagyon szeretem kreatív módon is megoldani. Nem csak a hagyományos módon antihisztaminnal, hanem gyógynövényekkel, természetgyógyász kezelési módokkal tudunk még segíteni azon, hogy minél kevésbé legyen kínos egy ilyen allergia szezon. Vannak esetek, amikor nem elég az, hogyha saját készítésű ilyen gyógynövényes készítményekkel kísérletezünk, hanem kell az, hogy az allergológus is segítsen, de ezeket ki lehet egészíteni, illetve hát nagyon sokat tudunk például segíteni olyanokkal, hogy légzőgyakorlatok, olyanok, hogy orrtisztítás, különböző gyógynövényeket is tudunk használni. Nekem már volt olyan esetem, amikor azt kértem a kliensemtől, hogy apró Bojtor János orröblítést használjon, mert olyan erős tünetei voltak, és az apró Bojtor János egy nagyon fontos antiszeptikus gyógynövény, és az tud segíteni. De van olyan is, amikor egy gyerkőcnek a mandulái nagyon megduzzadnak, és olyankor is tud segíteni például szegfűszeg, fahéj, az eugenol nevű fertőtlenítő hatóanyag, az nagyon, nagyon jól tudja ezt segíteni. A kakukkfű is pont egy ilyen, ami nagyon jó antiszeptikus hatású. Olyan érdekes, a természet úgy alakult, hogy amikor ezek a pollenek megjelennek, igazából ott van a segítség is a természetben, mert akkor ott van a csalán, ott van a kakukkfű, ott van a cickafark, van egy csomó olyan gyógynövényünk, ami akkor pont elérhető, amikor maga a pollen is szennyez. Az illóolajakat, azokat külsőleg használjuk, vannak nagyon jó keverékek, amiket már gyerekek is használhatnak. Néhány van, amit nem, tehát 3 éves kor alatt, illetve 6 éves kor alatt néhány van, amit nem használhatnak. De szerencsére olyan keverékeket készítenek a gyerekeknek, amiben ezt figyelembe veszik, úgyhogy
2: de ezekben
3: biztonságos.
2: Mi van?
3: Például elő szokott fordulni az eukaliptusz, az elég gyakori, a menta, fürtös menta, egyébként azt tea formájában is lehet fogyasztani, teafaolaj, citrom és citromfű, ezek
2: a felnőtteknek is, ugye?
3: Igen, uh-huh. azok igen, ezek előfordulnak benne.
2: Ha allergiáról beszélünk, akkor megnézhetjük a test nagyon különböző részeit is, hiszen például a bőrön is nagyon hamar jelentkezhet, hogyha valamire allergiásak vagyunk. Nyilván itt egy orvosi konzultáció is szükségessé válhat, de ha ezek még enyhe tünetek, akkor te például mivel találkozol?
3: nekem inkább ilyen kevert eseteim vannak, amikor egy úttal van egy légúti allergiás tünetcsoport, és vannak bőrtünetek is. És nekem az a tapasztalatom, hogy egy komplex megközelítés kell. Az egyik kulcs a bőr problémáknál a bélflóra állapotának a rendezése. Tehát az minden esetben nagyon-nagyon sokat szokott javítani. Amúgy, ha úgy gondolkozunk az allergiáról, nem csak erre fókuszálunk, hanem úgy holisztikusan nézzük, akkor egy általános értelemben vett egészséges táplálkozás az mindenképpen tud segíteni, mert egy olyan jó közérzetet és vitalitást tud adni, amivel ezek a tünetek is, amik tényleg meg tudnak kínozni ilyenkor, nem tudnak annyira erősen lelombozni.
2: Említetted a beszélgetés elején, hogy egy ennél komplexebb probléma például az ételallergia.
3: Igen.
2: De egy-két példát említsünk azért, pláne abban az esetben, hogyha a friss zöldségek, gyümölcsök mondjuk például kifejezetten problémát okoznak valakinél.
3: Igen, akkor tudnak problémát okozni egyébként, ha keresztreakció van, tehát ha van mondjuk valamilyen pollenre allergia, akkor szoktak általában a zöldségek, gyümölcsök közül néhány allergiát okozni, vagy ilyen reakciót okozni, de a leggyakoribb allergének azok nem zöldséggyümölcsökben vannak, hanem inkább a fehérje tartalmú ételekben vannak.
2: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza Önöket.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek vendége Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rossz evő című kötet írója. Ahogyan mondtam is, nagyon sokféle témából válogathatnánk, és egy kicsit most szeretnék is a te specialitásodra kapcsolódni, hiszen az Édespofa gyerekgasztroblog is hihetetlen tárház egy szülőnek, egy nagyszülőnek, ha azt akarja megérteni, hogy mondjuk a gyereke miért válogatós, vagy szelektív evő, vagy miért okoz neki problémát bizonyos ételeknek az elfogyasztása, vagy miért nem akar egészséges ételeket tenni. Szóval nézzük meg egy kicsit, miért indult el ez a blog, és hogyan kezdett el építkezni. Egyébként most arra már gyönyörű, tehát én imádom olvasni ott a cikkeket.
2: Olyan jól esik, már ezért megérte ide bejönni, köszönöm.
1: De tényleg nagyon szép fényképek is vannak rajta, meg azért elérhető egy csomó információ összeszedve, és nekem ez is nagyon tetszik, hogy egy helyen vannak.
2: Jaj, köszönöm. Abszolút személyes indítatásból indult az oldalam. Hát most már több mint 13 évvel ezelőtt termékenységi problémák miatt. Igazából az anyaságra vágyás az egy nagyon erős vágy tud lenni a nőkben. Azért nagyon sok mindent megtesznek. Én is sok mindent megtettem. Én egy nagyon stresszes munkahely, össze-vissza rendszertelen életmódban voltam. Tehát abszolút nem voltam. Én azt gondoltam, hogy alkalmas vagyok rá, hogy babám legyen, de valójában nem álltam még részen rá, mentálisan sem. És nagyon sok mindent megváltoztattam. Volt, amit egyik pillanatról a másikra, például a táplálkozásomat nagyon gyorsan, nagyon hamar megváltoztattam, aminek az volt a könnyebbsége, hogy akkor még nem volt család, tehát most már
1: nehezebb ennyi felépőzni, igen.
2: Igen, és most már azokkal foglalkozom, akik családban élnek, és úgy akarják megváltoztatni. Tehát megvan az a tapasztalatom, amikor még nem kellett mindenkire figyelni, és megvan az is, amikor már igen. És én megváltoztattam a táplálkozásomat, és...
1: Milyen irányba egyébként? Honnan, hova?
2: Igazából én nagyon sok ultrafeldolgozott élelmiszert tettem.
1: Ez az életmód, minden, gondolom.
2: Igen,
1: a munka.
2: Uh-huh. És nem is volt egyáltalán nekem fontos az evés, tehát hogy ez egy ilyen mellékes dolog uh-huh. volt a létfenntartásnak egy formája, de úgy különösebben nem foglalkoztam vele, nem is tudtam igazából főzni. És elkezdtem elengedni az összes feldolgozott élelmiszert. Ennek volt egy olyan érdekes hatása is, hogy a cukrot is, amikor elengedtem, akkor néhány hétig én nagyon... enervált voltam. Volt, hogy mikor remegtem, fájt a fejem, minden bajom volt. Tehát,
1: ahogy kiürül a testből?
2: Nagyon durva. És akkor utána elkezdtem érezni azt, hogy a valódi természetes alapanyagoknak, akár a sárgarépának, akár a zöldborsónak mennyire komplex íze van, és elkezdte az agyam újra kalibrálni az ízeket és az ízekkel való kapcsolódásomat. És ez volt az egyik nagyon érdekes változás, a másik pedig, hogy policisztás ovárium szindrómám volt, és az néhány hónap alatt megszűnt.
1: Az étkezés
2: hatására, igen. És akkor elkezdtem nagyon hálás lenni a testemnek, hogy milyen sokáig kompenzált, és milyen sokáig kibírta azt a terhelést, amit én adtam, és mennyire hálás azért a néhány dologért, amit én adtam neki.
1: Egyébként még itt maradva egy picit policisztás ovárium szindrómánál, akár sor kerül orvosi beavatkozásra, akár nem, egy életmódváltás mindenképpen hasznos lesz. Nyilván egyén függő is, de vannak olyan általános attribútumok, amiket bátran lehet javasolni, hogyha egy nő nőgyógyászati problémával küzd?
2: Nagyon jó a kérdés. A legjobb a személyre szabott étrend, de az nagyon fontos mindenki esetében, hogy a vércukorszintet kiigazítsuk, az inzulin szint ne menjen magasra, tehát hogy a szénhidrátokra úgy figyeljünk, és nem csak a szénhidrátokra, az egy nagyon fontos szabály, hogy egy kiegyensúlyozott vércukorszintet érjünk el, és a szénhidrátokra figyelünk, és kordában tartjuk, hanem itt minden makrotápanyagra és mikrotápanyagra érdemes figyelni. Ez nem egy bonyolult rendszer amúgy. Közgazdaságban fogant egy Pareto elv nevű elv, amit 80-20% elvnek is szoktak mondani, és azt jelenti, hogy az erőfeszítéseink 20%-a adja az eredményeink 80%-át. Ezt az életmódváltásra is rá lehet húzni, ez nagyon érdekes, hogyha a legfontosabb triggereket, úgymond taposóaknákat elkerüljük, akkor nagyon nagy javulást el lehet érni. A anélkül, hogy mindent rá kellene áldoznunk.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért nem mernek ebbe belevágni, vagy nem keresnek fel szakembert, mert megrettennek ettől, hogy makrotápanyag, mikrotápanyag, úristen, akkor nekem most biopiacokon kell majd minden hétvégén áldogálni, és akkor ott mit kell venni, biztos nagyon drága lesz, hogy főzök így a családnak, meg hát gondolom ezekbe te mind belefutsz.
2: Igen, igen, ez tényleg így van, nagyon, nagyon bonyolultnak látják az egészet. Amikor a természetgyógyász képzéseimet végeztem, és főleg a fitoterápiát, tanultam a szinergia törvényét, az engem nagyon-nagyon megfogott, ez a nevezett Bürki törvény. Azt mondja ki, hogy ami a kis közösségeknek, a barátságoknak, a családoknak is az alapja, hogy együtt erősebbek, hatékonyabbak, ügyesebbek vagyunk, mint egyenként. Ezt a gyógynövényekre úgy lehet átfordítani, hogy bizonyos hatóanyagok, hogyha egy irányba mennek, akkor támogatni fogják egymást. De ugyanez az étkezésre is így van, hogy létrehozunk szinergiákat az ételeinkkel, akkor azok támogatni fogják egymást és minket is. Például ott van a Cézár saláta, egy teljesen közismert és nagyon jó étel. Sőt, az a lényege, hogy ott van a paradicsom, ami már önmagában legalább 50 vegyületet tartalmaz, és biztos olyanok is vannak, amiket még fel se fedeztek, tehát hogy rengeteg olyan hatóanyag van, amiről még nem is tudunk, és hozzáadja a színanyagait, a rost tartalmát, a szemet erősíti, szóval egy csomó jó hatása van. Hozzáadunk salátát, ami magas víztartalma, zöld színével a májat is támogatja, az keserű anyagai is támogatják a májat, uborka is, magas struktúrált folyadéktartalom, tehát rost tartalom, tehát ott van az elem, a rost színanyagok, antioxidánsok. Akkor hozzáadunk húst, pirított húst, ami pedig a fehérjéket adja hozzá, és ezzel mindenféle aminósavat.
1: Na és az öntet.
2: Mindjárt jövök az öntettel is. Ha egy pici citromot is teszünk rá, akkor a benne található vas is könnyebben felszívódik, már az is egy ilyen szinergikus hatás. Az öntetet mondjuk valódi tojásból készítjük, és mondjuk nem valami rizsrossz napraforgóolajat használunk, hanem olívaolajat, akkor a B-vitaminok, a kolin, a lecitin, ami mind az idegrendszernek nagyon jó, plusz a olívaolajnak a zsírsavai is szintén az idegrendszert támogatják, az már megint egy komplexebb jó, és akkor még hozzáadjuk a kenyérkockákat, pirított kenyérkockákat, mint jóféle szénhidrát forrást.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazziben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével, a Nincs olyan, hogy rossz evő című kötet írójával. Az imént egy nagyon incsiklandó képet hívtál be ide a beszélgetés terébe, egy csodálatos cézár salátát jelenítettél meg, mint egészséges ételt.
2: És hogyha ezt az egészet mondjuk kiterítjük, vagy szétválogatjuk, és az okos tányéron megpróbáljuk ábrázolni, akkor tökéletes lesz. Tehát amit a dietetikusok mondanak, hogy úgy nézzen ki a tálunk, vagy tányérunk, hogy a fele része a zöldség, gyümölcs legyen, tehát a rost tartalmú, színanyag tartalmú finomság, ropogós, harsogó, a negyed része az legyen a fehérje forrás, és a negyed része pedig a szénhidrát forrás, keményítő szénhidrát forrás, akkor ez egy tökéletes kompozíció. És ilyeneket, hogyha néhányat össze tudunk állítani a nap folyamán, és ez nem olyan nehéz, akkor már megvan az a szinergikus hatás, ami az egészségünket támogatja.
1: Nekem nagyon tetszik ez a kép, és rögtön eszembe jut, hogy mire gondolnak sokan. Jó, értem, oké, fehérje forrást kell oda tenni, meg keményítő forrást, mibe van keményítő, esetleg a krumplival van, tehát hogy így rögtön elveszünk. És akkor elkezd az ember keresgélni az interneten, hogy lehet ezeket a forrásokat megtalálni. De például a te oldaladon találhatunk-e arról információt, hogyha én kevesebb keményítőt vagy többet akarok bevinni, akkor milyen ételt érdemes készítenem, és így tovább. Túl szétszórtak az információk, és az embereknek nincs idejük és energiájuk ezt megkeresni.
2: Igen, nekem elsődlegesen a táplálkozási tanácsadásomon hangzanak el ezek az információk. Én nagyon sok anyagot szoktam adni a klienseimnek, ezt azért tartom fontosnak, hogy így megértsék az alapokat. Igen. Van, amikor ezzel is küzdenek, hogy egy nagy anyagot nem tudnak befogadni, úgyhogy én a konzultációimon is mindig elismételem, és megbeszélem velük, illetve a receptjeimet azokat úgy szoktam összeállítani, hogy ilyen variábilisek, és mindenféle igényt, vagy hát a legfontosabb igényeket kielégítsék. Ha például valaki inzulinrezisztens, és figyelnie kell arra, hogy mennyi szénhidrátot, keményítőt, vagy most így fordítsuk le, rizst, krumplit, tésztát kell ennie, akkor megtalálja azt az arányt. Én inkább arányokat szoktam, mert én úgy érzem, hogy nem életszerű a számolás, tehát az, amikor szénhidrátot kell számolni teljesen.
1: Az első két hétben számol mindenki szerintem, és utána egy ilyen kínszenvedés lesz belőle.
2: Valóban, úgyhogy én is marok mértéket szoktam használni, meg a tányér mértéket szoktam használni, amikor a klienseimmel konzultálok.
1: Egyszer nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, 15 éve is volt, hogy Tóth Líviával beszélgettem, aki az Aviva tornát behozta Magyarországról. Kérdezte tőlem, hogy én miket szoktam enni. És mondom, hogy hát jókat főzök, nagyon szeretek főzni. Kedvencem a rakott krumpli. Teljesen elájult. Micsoda? Rakott krumpli tesz, hát azt nem szabad enni, mert hogy ez a női szerveknek nem jó. Pláne, hogyha valakinek esetleg termékenységi problémája van, nőgyógyászati gyulladás, akkor az szörnyű lesz, vagy rám nézett, és azt mondta, ugye nem iszol jeges kávét. Mondom, de. Ezen is kiborult, szóval, hogy ő azt képviselte ilyen nagyon szigorú módon, hogyha valakinek gyulladás van a szervezetében, akkor nem szabad olyan ételeket együtt tenni, és itt most visszacsatlakozom arra, amit pár perccel ezelőtt mondtál, amik nem támogatják egymást. Most nyilván ez egy olyan állapotra is vonatkozik, amikor valaki mondjuk babát szeretne, vagy valamilyen belső, komoly belső gyulladása van. De szabad-e ennyire szigorúan tekinteni az ételekre, hogyha valakinek olyan nagyon nagy problémája nincs?
2: Ha nagyon nagy problémája nincs, akkor nem. Igazából vannak nagyon-nagyon jó hagyományos irányzatok is, az ajurvéda is meghatározza, hogy milyen komponenseket, milyen sorrendben, hogy együnk. Tehát, hogy ezekben nagy bölcsesség van, és valóban, amikor egy terhelt szervezetről van szó, akkor én sem javasolnám a rakott krumplit. Én nem szeretek eltiltani senkit semmitől, azért nem.
1: Ez mentálisan nem, is nagyon rossz.
2: Mentálisan, igen, főleg egy gyereknél az nagyon nehéz. Hanem inkább azt szoktam javasolni, hogy mivel egészítse ki, ha mindenképpen szeretne rakott krumplit enni, akkor legyen a rakott krumpli kevesebb arányaiban, és tegyen hozzá olyan zöldségköretet még, ami még ki tudja egészíteni.
1: Vannak-e nálad tiltólistás ételek? Tehát amire tényleg azt mondod, hogy ezt igazából inkább senki ne egye, gondolom a mélyfagyasztott mind, de azon kívül?
2: Képzeld még azt sem, tehát vannak helyzetek, amikor ez mentálisan is, lelkileg is nagyon
1: könnyebbség,
2: fontos. Igen, könnyebbség. Vagy Vagy az, amikor egy anya nem ér rá főzni, és a fagyasztóban van a panírozott halrudacska, akkor azt is meg lehet tenni, tehát nincs ilyen nálam, hogy tiltó lista, de ez egy nagyon hosszú út volt, mire ide eljutottam, és nagyon sokat lazultam, mert eleinte volt, tehát amikor én a saját életmódváltásomon végigmentem, az egy hosszú kaminó volt, akkor én nagyon sokáig démonizáltam bizonyos alapanyagokat, én sem sütöttem semmit sem fritőzben, azóta már szerencsére van a forró levegős, úgyhogy ez így meg is oldotta ezt a dolgot, hogy sokan mások sem, tehát hogy nem kell mindenkit lebeszélni erről, meg csomó minden, tehát én akkor a glutént is, a tejet is kivontam a rendszerből, és nekem használt, de aztán hosszú út volt, mire rájöttem, hogy ami nekem jó, az nem biztos, hogy másnak is ugyanúgy jó, és minél több kliens tapasztalatom lett, annál inkább látom, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és nem lehet senkire semmit sem úgy ráhúzni. És az ízlés is. Ugye ez is egy külön téma, hogy a válogatosság, az ízlés hogyan alakul, és ennek van mindig egy idegrendszeri háttere is, tehát hogy azt is úgy figyelembe kell venni, és azt is, hogy ki mit tud megemészteni. Tehát olyankor, amikor azt mondja egy kliens, hogy ő nagyon szeretne lecsót tenni, de nem tudja megemészteni, akkor nem kell ráerőltetni. Tehát igazából ezt el kell fogadni, hogy vannak helyzetek, vannak típusok, akiknek bizonyos élelmiszerek nem jók, és nem esnek jól. Azt nem szeretem, amikor úgy tipizálnak, hogy neked ezt kéne enned mindenképpen, vagy vércsoport szerint, vagy bármi más szerint meghatározva, mert annyira egyedien vagyunk összeállítva.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. A témánk a táplálkozás átalakítása, és ezzel együtt a test energetizálása, a gyulladások enyhítése.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet szerzője, az Édes Pofa gasztroblog írója. Nálam anyai ágon mindenki rosszul van a tojástól, tehát az anyukám is persze eszik tojást, csinál egy jó kis rántottát, de utána tudjuk, hogy rosszul lesz. Ugyanígy volt a nagyanyám, a dédnagyanyám, az az igazság, hogy én is szeretem a rántottát, de mindig várom, hogy rosszul legyek, és rosszul is leszek. És tényleg azon gondolkodtam, hogy vajon itt most egy komoly, átörökített érzékenység van a tojásra, vagy igazából én arra szocializálódtam, bármilyen furcsán hangzik, hogy hát de hát nálam anyai ágon mindenki rosszul van az epéjével a tojástól, akkor nyilván én is az olyan vagyok rosszul, mert a többiek is.
2: Igen, van egy ilyen nocebo hatás valóban, és ezt vizsgálták egyébként muszlim vallású embereknél is, hogy amikor nem tudtak arról, hogy sertéshúst esznek, akkor utána mit éreztek, és hogy nagyon rossz reakciókat adtak, amikor megtudták, tehát hogy fizikai tüneteik is voltak, nem csak bűntudat. Tehát, hogy ez létező kategória valóban.
1: Ez tehát az agyunk ezt tulajdonképpen lereagálja az információt.
2: Lereagálja, igen. Igen. Ugyanakkor lehet, hogy tényleg a valóság is megtörténik, tehát nem kizárt, hogy te is érzékeny vagy valamilyen szinten a tojásra. Szoktak egyébként olyat is mondani, hogy ilyen nehéz gyomorérzés, fejfájás, tehát vagy van, aki itt érzi a torkában azt a ilyen gombóc érzést tojás evés után, tehát sokféle reakció van a tojásra. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az immunrendszer mondjuk reagál rá, és allergia van, de mégis valami nem tetszik.
1: Valami információt van, ami nem igen. Kéne, hogy ott legyen. A másik dolog, ami most eszembe jutott, mert közben a hallgatók nem látják, de sokszor mutatod ugye a saját testedem is az egyes testrészeket, hogy láttam például egy olyan animációt, ami a nőknél, férfiaknál is, főleg 40 pluszosokra vonatkozott szerintem, a megnövekedett has formáját mutatta, hogy melyik milyen típusú emésztési problémára utal, hogyha a gyomor résznél van kitüremkedés, ha inkább az alhasi részen, hogyha lóg a has, ami már inkább egy hormonális, vagy túl magas kortizol szintre, és ezzel együtt egy hormonális zavarra utal. Szóval nyilván te is látsz ilyen típusú, hát eldeformálódott hasat és gyomrot. Szerintem egyébként elég sokan küzdünk ezzel. Igen. És aki meg a menopauzával, vagy andropauzával igen. Küzd, az meg aztán pláne beszámol róla, és ilyenkor az emberek azt csinálják, hogy akkor nem esznek.
2: Igen.
1: Nem esznek, és mégsem megy le a hasuk, legfeljebb átmenetileg. Ez egy kicsit járjuk már körbe ezt témát.
2: Megvan ez a has, igen, hasdiagnosztika nekem is. A helyzet az, hogy itt, amikor van egy bármilyen, tehát ez általánosságban is igaz, hogy ott a zsigeri zsírok megnövekedett aránya az biztos, hogy jellemző, meg egy olyan testösszetétel eltolódás, ami veszélyes lehet a szív- és érrendszerre. Tehát az mindenképpen ott az fontos, hogy arra figyeljünk.
1: De te vizsgálod egyébként a kliensnek a teljes testét? Megnézed például a hasát, a gyomrát?
2: Nem, én vizsgálatot nem végzek, tehát hogy hozzám laborleletekkel érkeznek, és én úgy szoktam összeállítani az én kezelési tervemet, hogy az ő leleteikből és elmondásaikból. Tehát,
1: de ez egy külön képzettség, ugye? Hogy igen. Tudni kell laborleletet olvasni, igen.
2: Igen, ez nem egy, az egy nehéz dolog
1: igen. Valójában. Igen, és egyébként nem is rendelkezik vele egy csomó természetgyógyász szakember, tehát hogy ezt külön tanulni kell, megvizsgázni kell belőle, hogy tudja leletet olvasni.
2: Igen. Gyakorlattal egyébként megjön ez is, meg sok mindent most már ugye az AI is tud segíteni, tehát hogy egy teljesen laikus ember is meg tudja érteni.
1: Csak ne diagnosztizálja magát ez alapján.
2: Ez nagyon fontos, hogy ne diagnosztizálja magát, és hogy igazából egyes markereket tud megérteni, de az összefüggést azt nem fogja látni belőle, mert nagyon érdekes, és ez is olyan, mint a természetgyógyászat, hogy minden mindenre hat, ezt is holisztikusan érdemes nézni, úgyhogy ez,

0: mit. De férfiakról például kevésbé szoktunk beszélni. Most akár az andropauza is egy nagyon érdekes dolog lehet, amikor ugye elkezdenek mondjuk 50 pluszosan egy kicsit szétesni, és akkor ők is esetleg kevesebbet esznek, vagy össze-vissza esznek, vagy nem tudom, ilyenekkel találkozol-e, hogy ők is megpróbálják átalakítani az étkezésüket, csak nagyon rosszul.
1: Kevés a férfi tapasztalatom, mert hogy én inkább családokkal foglalkozom, és ott a nők a
0: főnökök,
1: igen, de volt néhány férfi kliensem, akik nagyon-nagyon másak, és nagyon hálás vagyok értük, mert ők nagyon transzparensek, tehát, hogy ők minden apró kis változást könnyebben elmondanak, mint a nők, mert a nőkben benne van az, hogyha valami nem sikerül, akkor azért a felelősséget vállalják, meg saját magukat hibáztatják, és inkább nem számolnak be róla, viszont a férfiak az összes gyengeségükről sokkal könnyebben, tehát, hogy így ez nagyon-nagyon egyszerűen és könnyen tudják azt visszajelezni, hogyha valami nem működik, ha valami nem ízlik, ha valamit nem tudtak bevezetni, és ebből adódóan így én is többet tudok tanulni, meg többet tudok tapasztalni.
0: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza Önöket!
2: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dénes Dúri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet írója. Az előzőekben éppen arról beszélgettünk, hogy milyen hálás kliensek tudnak lenni a férfiak, mert ők aztán tényleg elmondják, hogy mi az, amit nem fognak tudni vállalni, és ami nehézséget okoz nekik mondjuk egy életmódváltásban. De mire kell különösen figyelniük?
2: 40 fölött, illetve 50, inkább azt mondanám, hogy 50 fölött arra fontos ügyelni a férfiaknak, hogy az izomtömeget tartsák meg minden áron, tehát próbálják meg. Ott nem feltétlenül az étkezés átalakítása a legfontosabb, hanem hogy minél többet sportoljanak. Ez vonatkozik amúgy a nőkre is. A férfiaknál ugye ilyenkor már ebben a korban a metabolikus rezisztencia már erősödik, tehát hogy hiába sportol ugyanannyit, mint 30 évesen, már nem fog ugyanazt a hatást elérni, és az izomtömeg megtartásának nagyon fontos szerepe van a jó szénhidrát anyag cserében is, a csont erőben is, és az egész vitalitás szintben is.
1: Dori, most ránéztem az órára, és látom, hogy nagyon kevés időnk maradt, nekem meg rengeteg téma van a fejemben, úgyhogy a beszélgetésünk végén egy kicsit fel is vezetném, hogyha egyetértesz vele egy következő találkozónkat, mert hogy a gyerekek, főleg a szelektív evők engem nagyon érdekelnek.
2: Jaj, engem is nagyon, ez körül közös érteklődés, köszönöm.
1: Már csak azért is, mert az én gyerekeim szerintem szelektív evőknek bátran mondhatók, és ez már pici bölcsiskoruktól kezdve így volt, tehát nekünk oltári mázlink volt, hogy a bölcsisnénik, meg az óvoda pedagógusok is nagyon támogatóak voltak, de hát ez egy kemény kiképzés volt az én két fiam, amikor bizonyos színű ételeket nem ettek meg, vagy bizonyos összetét, és ez a mai napig is így van, vagy mit tudom én, bementünk mondjuk a közértbe, és megálltunk a szalámiknál, és akkor nagyon hangosan felkiáltottak, hogy menjünk innen, nagyon büdös van, szóval a gyerekeknek még van egy ilyen nagyon finom és nagyon tiszta érzékel, ami az ételek összetételét illeti, ez nagyon kellemetlen volt nyilván. Tehát nem is ették meg, és a mai napig sem eszik meg a felvágottakat. Szóval, hogy beszéljünk majd a gyerekekről, de akkor így a beszélgetés végén egy ilyen átvezetésként a szelektív evést kérlek, hogy foglald össze, mert nagyon sokan ugye spektrumzavarral szokták azonosítani a szelektív evést, miközben ennek úgy gondolom, hogy más idegrendszeri alapja is lehet.
2: Igen, az idegrendszer az együtt fejlődik a babával, és fejlődési úton a szenzoros integráció az egy komoly folyamat, és egy hosszú ideig tartó folyamat. Ha abban vannak eltérések az idegrendszer fejlődése szempontjából, akkor ki tudnak alakulni ilyen alapú szelektív evések is. Tehát a szenzoros alapú szelektív evés, de vannak más alapja is, tehát van veleszületett hajlamunk is igazából, tehát az is meghatározó, hogy mennyire vagyunk extrovertáltak, introvertáltak, a saját a neurotranszmittereink hogyan működnek, a saját jutalmazó központunk hogyan működik, ez is meghatározója annak, hogy milyen lesz az ételekhez való viszonyunk, tehát van egy ilyen, van kalandvágyobb típus, meg van olyan, akit nehezebb az újdonságokra rávenni, és vannak kulturálisan meghatározó, vagy illetve hát a családban meghatározó tényezők is, nagyon összetett a válogatóságnak a témája, azért is nagyon izgalmas, nagyon szeretem.
1: De válogatóság vagy szelektív evés? Meg gondolom, hogy azért itt egy fokozatokról is beszélhetünk.
2: Így van, így van. Igazából a válogatóság az egésznek a tulajdonképpen ernyője, de nagyon sokféle dolog ide tartozik. Kora gyermekkori evészavarok, ARFID, szelektív evés, tehát hogy ezeket külön kategóriákba lehet sorolni, de valójában egy restriktív evésről van szó, és ennek a hátterét érdemes minden esetben megvizsgálni.
1: Mondjuk egy szelektív evésnél ez azt jelenti, hogy bizonyos színű ételeket nem eszik meg, vagy bizonyos állagú ételeket. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Az a szenzoros, valószínűleg ott a szenzoros háttér van, hogyha bizonyos színű állagú ételeket nem eszik meg ott, akkor ez lehet a háttér. De ezt mindig érdemes így vizsgálni, nagyobb rálátással is, hogy például egy szenzoros profilt felállítani, hogy mik azok a pontok, amik problémát jelentenek, vagy mik azok, amik problémát jelentenek a gyerkőcnek. Amikor egy szenzoros feldolgozási nehézség van, még hogyha mondjuk nem is zavarnak hívjuk, de de a szenzoros integráció nehézsége van, akkor is ott meg kell nézni az alapokat, például a vesztibuláris rendszert, az egyensúlyozó rendszert, tehát hogy ott vannak komolyabb alapok, amiket mindenképp meg kell nézni, mert azok is hatnak arra, hogy hogyan fejlődik az idegrendszer, és milyen egyáltalán a közérzet.
1: Nagyon izgalmas. Mindenképpen folytassuk.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa Gastroblog szerzője, és a Nincs olyan, hogy rossz szevű című kötet szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkoztunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik. Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbesztel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbesztel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él, az optimális 4 ezer helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idősgondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

Jazz Kovács László készítette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mixet Jazz Kovács László készítette. Jazzy. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már az éjszakai műsorunk a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Műsorkezdő összeállításunk egyik résztvevője Szent Martin. Hagyd, ha jó című dalát játszom a 2016-os Modern Nostalgia című lemezéről. A kezdésben dobjáték Török Emesétől indul az Early Morning. Töltsék velünk az éjszakát, jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a friss Artisius könnyűzenei alkotói életmű díjas László Attila vezette, László Attila Band is szerepel Costello című muzsikájával. A kezdésben pedig a 8. Jazzy dalversenyünk győztese az Intermezzo és Siadik Nóri közös dala a Megtalálsz, nem félek. A felvételek után pedig itt a Jazzy Nightban érkeznek a mai Business Class legjobb pillanatai, és egy összeállítás is vár ránk a reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Kiderül, hogy hogyan jutnak be a szervezetünkbe láthatatlan módon olyan vegyi anyagok, amelyek hosszú távon károsíthatják az egészségünket. Dr. Bíró Szabolcsot, a vegyészmérnöki tudományok doktorát, kutatófejlesztő szakmérnököt hívjuk telefonon. Hello Szabolcs, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, szervusz!
1: Azért merlek tegezni, mert már korábban is beszélgettünk itt a stúdióban, meg tulajdonképpen szegről végről idézőjelben ismerjük is egymást, és örülök, hogy beszélgethetünk. Figyelj csak, Szabolcs, mi volt az a pont vagy felismerés nálad, amikor úgy döntöttél, hogy azért ezt az egészet egy könyv formájában is megjelenítsd?
2: Már jó pár éve foglalkozok az allergia és hisztamin érzékenység témakörével, és ebben lett hangsúlyos az, hogy azok a vegyi anyagok, ami napjainkban körülbelül 200 millió darabra tehető azoknak a száma, ugye, amit az emberiség eddig előállított, és ezek egy része igen aggályos egészségügyi szempontból, azért, mert vagy gyulladást okoz, vagy pedig élete és vagy a hormonrendszer működését bezavarja. Tehát mondjuk kémiailag nagyon hasonlít az adott hormonra, ezért a szervezet hormonként azonosítja, de nem tudja ellátni a funkcióját.
1: Ugye ezzel az egészen az a legnagyobb probléma, Szabolcs, szerintem, hogyha valami legálisan forgalomban van, akkor arról azt hiszük, hogy biztonságos, és ahogy itt most mesélsz, azért kiderülhet, hogy nem feltétlenül így van, vagy hogy nem feltétlenül ennyire egyszerű ez a helyzet.
2: Igazából ez elég fekete-fehér, mert hogy nincsenek hatásvizsgálatok, mielőtt forgalomba kerülne bármi. Tehát most, hogy nevezzük nevén a gyermeket, mondjuk vegyük a műanyagokat, de ide vehetnénk a különböző illatosított, gyakorlatilag az összes terméket, a parfümöktől, tehát az aromákat, a tartósítószereket. Tehát a műanyagoknál például nem vizsgáljuk azt, az emberiség nem vizsgálja, hogy milyen biológiai hatásai vannak, az majd csak évtizedekkel később fog kiderülni, hogy gyakorlatilag a konyhánkban lévő fekete színű merőkanálból milyen adalékok oldódnak be a levesbe, mert most már egyébként, hála Jóstnek, ezt tudjuk, hogy beoldódik, vagy a vízforralóból, amikor a reggeli kávét valaki csinálja, vagy a teáját, akkor ha van benne műanyag rész, akkor azok az adalékok például, amelyek azért vannak benne, mert hogy az UV ellenállást, a napfény, tehát hogy bírja a fényt az adott műanyag, szépen beoldódik, és utána ez gyulladást okoz, és hormonrendszeri zavarokat is, hogy na, hát ez van, és ez érdemes, azt hiszem, nem félvárról venni, hiszen gyakorlatilag minden krónikus kórképhez negatív előjelű tényezőként hozzájárul, tehát súlyosbító tényező, gyakorlatilag az életmódunk.
1: Sorolj már akkor pár olyan dolgot, Szabolcs, hogy melyek azok mondjuk úgy, hogy vegyi anyagok, vagy hétköznapi termékek, amelyekkel a legtöbb ember napi szinten találkozik, anélkül, hogy egyébként tudna róla, hogy ilyen módon károsíthat, mint amilyen módon most az előző példákat soroltad.
2: Az idegen szavak helyett én inkább azt javasolnám, hogy olyan példákat mondok, ami minden nap találkozunk vele.
1: Igen.
2: Valaki papírpohárba kér elviteles kávét, annak a belső felülete az műanyag, abból oldódnak ki az adalékok. Tehát a műanyagok nincs olyan, hogy nem problémás műanyag, csak különböző mértékben aggályos. Ezért ezeket én például csoportosítottam, hogy mi a leginkább problémás, például a PVC, vagy mondjuk, hogyha valaki olyan irodaházban dolgozik, ahol ilyen kék ballonos víz van, akkor ez polikarbonát műanyagból készül, amiből folyamatosan oldódnak ki. Ez nagyon-nagyon, ez a bisphenol A, ez már elég jó benne van a köztudatban, meg ezek a bisphenol nevű vegyületek. Tehát az ivóvízünk a porban, a nehéz fémektől kezdve, vagy amikor ilyen teljesen ártatlannak tűnő szituációk, hogy otthon kimossuk a szintetikus ruhánkat, és utána a szárítógépbe betesszük, na akkor az borzasztó, mert hogy ezek letöredeznek kicsi apró műanyag részecskék, amelyek statikusan feltöltődnek a szárítógépben, és amikor kinyitjuk az ajtaját, akkor gyakorlatilag ez berobban a lakás légterébe, és talán belélegezzük. Igen, nem csak a tüdőnknél nincsen semmilyen védelem, az egyből bekerül. Tehát, hogyha valamit lenyelünk, megiszunk, megeszünk, akkor a májunk megpróbál vele valamit csinálni. És ugye ez is probléma, mivel idegen anyagok, ezért a szervezet nem ismeri fel őket, nincsen megfelelő méregtelenési útvonal, illetve hát ami van, azt próbálja használni. De hogyha valaki olyan kanapéja van otthon, hogy legyen kávéálló, mert ugye már ilyen is van, meg olajálló, akkor ezekben az úgynevezett örökvegyi anyagok, ezek klórvegyületek, és azért hívják őket örökvegyi anyagoknak, mert gyakorlatilag nincs olyan paraméterhalmaz a Földön, ami lebontaná ezeket, tehát hogy elképesztő sokáig stabilak, a szervezetünk se tud vele mit csinálni, de hogy egyszerre taszítják az olajat és a vizet, ezért nagyon népszerűek. És van ilyenből ing is, meg van ilyenből kanapé, meg mindenféle használati tárgy, ugye az egyik jeles képviselője ennek egyébként a teflon, amit mindenki ismer, remélem, és hogy amikor ez bejut a szervezetbe, ez folyamatosan krónikus gyulladásban tartja az egész szervezetet. És azt tudjuk, hogy az összes krónikus betegség mögött krónikus gyulladás van. Ez a természetgyógyász alapja.
1: Ne is mondd, egyébként éppen most kanapévásárlásban vagyok, és az egyik nagy budaörsi bútoráruházban konkrétan mutatták nekem, mert egy olyan kanapé volt, amit egyébként ilyen kávé meg vörösbor álló anyaggal is befecskendeztek, vagy nem tudom, hogy mi ennek a lényege, hogy valóban rácsöpögtettek piros vörösbor szerű anyagot, és valóban ki lehetett belőle törölni, ami végtelenül komfortossá teszi nyilvánvalóan ezt a helyzetet. Ugyanakkor ugyanarra ülünk rá, tehát tulajdonképpen a csombunkon, a lábunkon, vagy akár ha ráfekszünk a testünkön keresztül, nyilvánvalóan ezek az anyagok. Abszolút. Folyamatos gyulladást generálnak a szervezetünkben, de menjünk egy picit vissza, mert nagyon érdekes volt, amit mondtál a műanyag pohárról és a kávéról. Akkor teszem a legrosszabbat egyébként, hogyha műanyag pohárban kérem, és utána még a mikróba beteszem, és meg is melegítem, mármint a műanyag pohárban.
2: Ez nagyon durva, így van.
1: Tudod, mert az utóbbi időben az divat lett, hogy mindenki ilyen kis műanyag cuccokba hordja az ebédet be a munkahelyére, és ugyanabban a műanyag kis ételhordóban melegíti meg a mikróban, mert hogy végül is az a legkényelmesebb.
2: Így van. Tehát a könyvemben ezzel foglalkozom is, hogy melyek azok a hétköznapi esetek, amikor legintenzívebb a műanyag adalékoknak a kioldódása. És igen, ilyen a nagy hőmérséklet, vagy az sem mindegy, hogy milyen közeg van benne, tehát zsíros, savas, lúgos, tehát ezek mind befolyásolják. De hát, ha palackozott ásványvizeinket megnézzük, mondjuk a PET palackoknál kb. 30% antimon nehéz fémet használnak katalizátorként a gyártás során, és ez benne marad a palackban, és folyamatosan oldódik bele a vízbe. Tehát ha valaki a napon adja mondjuk az autójában az ásványvizét, akkor még több nehéz fémhez jut a szervezete, ami utána nyilván kihívást fog jelenteni, hogy ez kipucolja mármint a szervezet magából.
1: Ugye a könyved egyik fontos gondolata, hogy nem az egyszeri nagy dózis, hanem a folyamatos kis terhelés lehet veszélyes. Nyilván az egyszeri nagy dózis is az lehet, de alapvetően az embereket leginkább ezek a kis terhelések érik folyamatosan. Miért ennyire alattomos ez a folyamat?
2: Azért, mert nem a klasszikus toxikológia elveit követik. Ezt mindjárt kifejtem egy fél mondatban, ezek az anyagok, tehát nem azt jelenti, hogy kis dózis, kis hatás, nagy dózis, nagy hatás, tehát nem egy lineáris van, hanem ezek U, vagy fordított U betű alapján van ez a dózis hatás görbe, tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy U betűt elképzelünk, hogy már az elején nagyon kis dózis nagyon nagy hatást okoz. Ez azért van mondjuk például, mert hogy ösztrogén hormonként azonosítja a szervezet, és egyből mondjuk egy lefoglalja a receptorokat valamilyen környezetben. És hogy akkor egyből telítés, egyből hatása van, ezért nagyon-nagyon kicsi dózisok is már igen jelentősen befolyásolnak. És ugye ez az óriási probléma, hogy ezt nem is nagyon tudjuk. Tehát például ezeknél a diszfenoloknál 1936 óta tudjuk, hogy rendkívül erős ösztrogénes hatása van, de 2030-ban próbálja majd az EU betiltani őket, tehát akkor nem lesz már olyan termék a polcokon. Na jó, de hát ez közel 100 év. Hány élet ment tönkre meg? Tehát amikor én felnőttem, akkor nem volt mindenki miómás, meg endometriózisos, meg pajzsmirigyalú működés, tehát ezeknek a kórképeknek a kialakulása mögött ez mind az életmódunk, mint egy negatív előjelű szorzó tényező ott van. Úgyhogy nincs más megoldás, mint hogy felelősséget vállunk a magunkért, hogy például meg, hogy milyen porszívóval érdemes porszívózni, hogy milyen szűrő legyen benne, különben lélegezzük be a nappaliba ezeket az anyagokat, amelyek a műanyag tárgyainkból folyamatosan, ja igen, ezek kimigrálnak, ez a szakszóra, így szépen kimásznak a műanyag tárgyainkból a virágcseréptől kezdve, mármint a műanyag virágcseréptől kezdve, az összes műanyag tárgyunkból, akik jönnek ki.
1: Figyelj csak, Szabolcs, a kerüld a műanyagot felhívás, vagy tanács, az tényleg jól hangzik, de gyakorlatban azért szerintem azt te is tudod, hát te is a földön élsz, vagy itt élsz a közöttünk, hogy szinte lehetetlen, de mégis mi az a reál, mármint, hogy a gyakorlatban szinte lehetetlen, hogy teljesen kizárjuk az életünkből, de mi lehet az a reális kompromisszum, amit egy átlagember ilyen szempontból meg tud lépni? Mondjuk én mondok egyet, hogy nyilván akkor nem műanyag palackos vizet vásároljunk, hanem mondjuk üvegeset.
2: Így van, tehát hogy én abszolút tökéletesen pont ezt a példát hozom a könyvemben, hogy ez nem reális, hogy a műanyagokat kiiktassuk, itt csak arról van szó, hogy azokat az élethelyzeteket kell kerülni, ahol sokkal intenzívebb az érintkezés ezekkel az anyagokkal, tehát hogy nem melegítsünk mikróba műanyag edénybe, vagy hogyha valaki elmegy valahova és elviteles ebédet hoz, akkor vigyen egy műanyag tálat, vagy valamit, vagy fémet, én azt hordok, és akkor abba kérje. Tehát, hogy értem, hogy ez kicsit kényelmetlen, de hogy meg lehet csinálni. És nagyon-nagyon sok dolgot tehetünk, tehát, hogyha valakinek otthon mondjuk poliuretán matraca van, az azért aggályos, mert folyamatosan olyan légnemű anyagok távoznak belőle, amit alvás közben belélegez, és tök, és abszolút egészségkárosító. De hogyha természetes latexből készült matracot használ, akkor ez nincs. Szóval nagyon sok mindent lehet csinálni, és sok-sok apró szokás révén valójában szerintem az se bonyolult, hogy valakinek a merőkanala nem műanyagból van, hanem rozsdamentes acélból, vagy a serpenyője. Tehát, hogy vannak alternatív megoldások, és vissza a régi korok működési dolgaihoz. Tehát fém, fa, parafa, textil, nyilván minden természetes, tehát ruhába is mondanom sem kell, 24 órában rajtunk van gyakorlatilag valami szintetikus szúj.
1: Így van, így van. És ami a nagyon fontos, hogy ez a könyv, amiről most beszélünk, ugye ez alapvetően nem riogatni akar, hanem tudatosítani.
2: Nem,
1: így van.
2: Abszolút.
1: Így van, Szabolcs.
2: Tele van tanácsokkal.
1: Így van, köszönjük szépen, Szabolcs. Nagyon jó, hogy beszélgettünk újra, dr. Bíró Szabolcsot, a vegyészmérnöki tudományok doktorát, kutatófejlesztő szakmérnököt hívtuk most telefonon, és arról beszélgettünk alapvetően, hogy hogyan jutnak be a szervezetünkbe láthatatlan alattomos módon olyan vegyi anyagok, amelyek hosszú távon azért károsíthatják nagyon jelentősen az egészségünket. Szabolcs, még egyszer köszi szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, a Várba invitálom önöket. A helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség, és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan a ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla, a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolta az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik. Már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. Uh-huh. Nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspólójátékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta a című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye még Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni, A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúkból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak fönn sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg. És ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatókban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Hiszen a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiájaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk, valamint majd még mindenre a kiállítás a múzeumok éjszakáján is állni fog, akkor is színes programokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel fogunk készülni a kiállítás.
1: A felnőtteknek szóló tárlatvezetés például május 16-án és 30-án is elérhető, a fiatalok osztályokkal keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.

0: Bepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, és hozott rögtön szépségeket, virágokat, vagy legalábbis ez jut eszünkbe, hogyha meghalljuk a Sakura szót, de a Sakura együttes is létezik. Ők ma 6-kor a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében lépnek föl, ez még szebb nevén az Öt Pacsirta Szalon, és a Sakura áll egyrészt Szakai Keikóból, másrészt Görbe Károlyból, Farkas Yukiból, illetve Kuwana Kazuéből. Arra tették fel az életüket, hogy hagyományos japán hangszereken szólaltatnak meg japán dallamokat, sok zenei helyen fölléptek már, és erősítik a kulturális kapcsolatokat Magyarország és Japán között, például az Életdala, a Hiába való várakozás, az Ezernyi virágzó cseresznyefa, a Karatachi no Hana és más dalokkal, tehát ma este 6-kor az Öt Pacsirta Szalomban. Hely rá, Kóci, és már mindenki folytatná, pedig vannak nagyon sokan, akik ennek a kornak az elfeledett magyar hangszeres zenéjét gyűjtik, és ezzel foglalkoznak. Több mint 2017.-18. századi kéziratot böngésztek végig, illetve a néphagyományban megőrzött táncdallamokat is összehasonlították. Az évszázadokon át viszonylagos nyugalomban élő felvidéken csiszolódott ki az a hangszeres zene, ami aztán Erdélyben tudott tovább élni egészen az utóbbi időkig. Nagyon sok a felvidéki eredet, tehát a felvidéken lejegyzett dalok, és a három évszázaddal ezelőtt, a második Rákóczi Ferenc korában lejegyzett dallamok megszólalnak május 14-én, csütörtökön este 7-kor a város egyik leggyönyörűbb helyén, a Pesti Vigadóban. Közreműködik majd a Hungarikus együttes Szentemrei Panna Furuján, illetve Varga Luca citerán és éneken. Ha már ének szó, lehet, hogy táncolni is lehet rá, de az biztos, hogy szombaton este 7-kor a régi Zene Akadémián megmozdulhatnak a lábak. 200 év keringőit tárja majd önök elé Király Ádám zongorán. Ez a keringő műfai keletkezésétől kezdve végig követi az utat egészen a 21. századi kortárs zenéig, Liszt első Mephisto keringőjétől Ravelen át, aztán majd a Kék Duna keringő parafrázisa is érkezik, de Kurták Györgytől akár a keringő fantázia névvel fémjelzett darab is még egyszer, tehát régi Zeneakadémia szombat este 7 óra Király Ádámnak köszönhetően lippennek be 200 év keringő és valami finomságot gyorsan május 15-e és 17-e között, de tényleg finomságot, mert hogy a Körösi József sétányon a 11. kerületben budai palacsinta pikniket tartanak, és a palacsinta az egy nagyon sokrétű dolog, egy olyan desszert, aminek létezik nemzetközi napja, eredetileg húsvét előtt 46 nappal, de most is finomak a nemzetközi ízek, a töltött palacsinta, a rakott palacsinta, az amerikai palacsinta, a nagymama féle palacsinta, a rántott palacsinta, az édes, a sós, rengeteg íz, de gondoltak az étel allergiában szenvedőkre is, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap lehet nagymama nélkül is palacsintázni. Egyrészt jó étvágyat, másrészt pedig jó szórakozást kívánunk a programokhoz.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál 11 óra után is Bárány Anna. Stílusos összeállításunk egyik résztvevője Majsai Gábor. Swing és a Bugi című lemeze 2010-ben jelent meg, erről szól majd a Veszíts el. A kezdésben pedig a Váci Eszter Quartet harmadik stúdióalbuma forog, a Nyár meséje. Ezt indítom a lemezről, ajánlom szíves meghallgatásra. Jó szórakozást!

0: Bessie Chair.
1: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Galambos Dorina vezetésével a Mrs. Kalambó is szerepel, mégpedig Michael Jackson sikerével, Jön a The Way You Make Me Feel. A kezdésben pedig a Jazzy dalverseny győztes szaxofonos Zolbert és a Step by Step. Jó szórakozást!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Szulák Andrea is énekel. Itt nálunk felvételről, de június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon élőben is hallhatjuk Andit. Itt a Nightban a Magnaggi Carnaval című dalával szerepel. Aztán Cerkovic örök zöldjét, amit Josephine Baker Budapestre látogatásának alkalmából írt, a Bohem Ragtime Band előadásában szeretném ajánlani, Gyere Josephine címmel, a kezdésben pedig Henter Mónika és a Freak Powerből ismerős Ashley Slater közös dala a My Mama Told Me. Jó szórakozást, és ne feledjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes keddi hajnalt kívánok önöknek, itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2024. november 22-én debütált Takács Nikolász és Keresztes Ildikó közös dala és videóklipje, a Köszönöm. A gyönyörű ballada sorai a hála felemelő érzéséről szólnak, hamarosan meghallgathatjuk a melódiát, de a kezdésben Csemer Bogi énekel. Parfüm című dalának videóklipje által vált világszerte ismerté. Az énekes dalszerző három nyelven adja elő szerzeményeit, franciául, angolul és magyarul. All is one is all, és Csemer Bogi, itt a Jazzy Night-ban.

Nap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: sanım.
1: A Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy örök zölddel szerepel nem sokára Mirtil, a szerző Nádas Gábor, a dallam címe Engem nem lehet elfelejteni. A kezdésben pedig a Jazzy dalverseny győztes Lombos úr, aki most Cumóval közös felvételével szerepel, ez pedig a Szigorú lazaság. Jó szórakozást!

Már is folytatódik a Jazzy Night, a 90.9 Jazzy Rádió éjszakai műsora. Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk, amelyben a Jazzy dalverseny győztes búgó hangú Éliás Gyula is énekel, Jól vagyok című dalával szerepel. Aztán a Well Hello sikerét is előadja majd a Swing and Gatsby, érkezik a Rakpart egy igazán jazzy feldolgozásban. A kezdésben pedig csellójáték Kalmus Felícián hozza el Mana Mana című muzsikáját. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin. Ez a Jazzy Night a mikrofonnál egy óra után is. Bárány Anna. Változatos műsort ígérhetek mindazoknak, akik velünk tartanak. Fogadják szeretettel Gino-t. Csorba Attila előadásában Kocsi Krisztinával közös szerzeménye érkezik, a Rég volt jó. A kezdésben pedig hazánk első világhírű jazz muzsikusa Szabó Gábor és Péter Adel, valamint Gary Geld örökzöldje, a Sailed with a Kiss. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára a Cotton Club Singers 2004-es Luxury című albuma is forog, arról a Lélek Bulvár című melódiát választottuk, a kezdésben pedig R&B Soul stílus 2020-ból Selina énekel, indul a Kitisztul című dallam, itt a Jazzin.

0: Kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Nem sokára Bársony Bálint és Erdélyi András szerzeményével szerepel a Back to Black, nagyon időszerű a daluk, annak címe ugyanis Édes, mint az eper. Aztán a Nívó és Jazz díjas Rácz Kati is énekel, aki maga a zene, a magyarországi jazz és funky képviselője. Most a Fiatalság című dalát hozza el nekünk, a kezdésben pedig Kávéházi cigányzene a Váradi Roma Cafétól Bemutatkozó című dalukat indítom itt a Jazzén.
1: Hello,

lépsz, ahogy mész, ahogy élsz. Ahogy lépsz, ahogy mész, ahogy élsz.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisius irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.